Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1. Itt éjszaka is csak igazi mai sláger megy, és nem csak éjszakázóknak fontos egészségügyi jó tanács, akik ugye túlnyomó részt nappal alszanak, de mindenkinek, hogy teljes sötétben aludjunk. Hogyha ez éjszaka nem jön össze, akkor nappal sötétítsünk be mindent. Hogyha felkapcsolva hagyunk akár egy picike fényt is, az nincs jó hatással a vércukorszintünkre, és hát a szív- és érrendszerünkre sem. Ez most egy friss kutatási eredmény, mindössze 20 fő bevonásával készült, 19-től 36 éves korosztályig bezárólag, és hát azzal együtt mutatták ezt az eredmények, hogy a résztvevők nem feltétlenül érezték kevésbé pihentetőnek a fény melletti alvást szúnyogállástól. Kapcsoljunk le mindent, hogyha már pihenni kell, hogyha pedig még kell az extra lendület, szólnak az igazi mai slágerek itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka, és hajnalban is, köztük olyan DJ-k, producerek, akikkel nemrég együtt bulisztunk a születésnapi fesztiválunkon, Samfelt is ilyen, abszolút benne vagyunk a fesztivál szezon kellős közepén, Campus Fesztivál lesz például a jövő héten, kint lesz a Rádió 1 stage is, Kollár, Nyubi, Kuki, Jamina, Regálili, Lotfi, Begi, Metzger, Viki, Jauri is ott lesznek a fellépők között, és napközben Atisnál és Juhász Gergőnél is lehet páros belépőket nyerni.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan kedvenc Purple Disco Machine-ünk, aki a héten jó híreket osztott meg a rajongókkal, hétfőn konkrétan. Ugye az elmúlt néhány hétben le kellett mondania a fellépését a fülzúgása és a szimitusza miatt, és most azt írta ki, hogy az elmúlt pár hétben szó szerint nem csináltam semmit. Eleinte ez hihetetlenül nehéz volt számomra, de a jó hír az, hogy a füleim újra rendben vannak. A fülzúgás még mindig megvan, de több mint 25 év után megtanultam vele élni. Vannak jó napok, amikor teljesen figyelmen kívül tudom hagyni, és vannak nagyobb kihívást jelentők is, de megtanultam pozitívan szemlélni, és bár nem tudok 5 órás DJ-szetteket tartani, vagy végtelen napokat tölteni a stúdióban, sokkal hatékonyabb lettem a zeneszerzésben, írta a hét elején Purple Disco Machine, aki a héten ismét belecsapott a lecsóba, az ibizai fellépésekbe, őt hozzá nem sokára a Hertz klasszikus remixet.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
1: Ez a Rádió 1.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy most például egy olyan könnyed nyári bulizós zene, amit a DJ-ink vezettek be a köztudatban. Először lehetett a Live Mixben hallani, a World Is My Radio Show-on, a Disco Sheetben Cookie is játszotta, és ott megnéztem a top komment jelenleg a klip alatt, like, ha te is magyar vagy, és a Rádió egyen hallottad először, alatta írták, hogy a jó, hogy lájkoltam, és valaki írta, hogy el kellett fütyülni a Shazamnak, vagy 100-szor, de végül ide talált. Na most nem lesz szükség Shazamra, mondom, Alex Kenji dalát hozom, ez a Bumble.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a folytatásban pedig 100% Liba bőr, Bibi Rexa, New Religion. A dal alapját a Faithless ikonikus 95-ös elektronikus zenei himnusza az Insomnia adja. A pop történelemben nagyon sok előadó próbálta már megszerezni a dal jogait, de Bibi Rexa az első, akinek a Faithless hivatalosan is megengedte a hangminta, a sample használatát. Sőt, a csapat annyira bízott benne, hogy odaadták neki az eredeti szalagos stúdió felvételeket is. Ugye a Faithless most már csak Sister Bliss és Rolo, Maxi Jazz 2002-es halála óta. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, hozom!

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például az az előadó, akit a Rolling Stone magazin a top 50 legsikeresebb ausztrál elektronikus zenét játszó művész közé sorolt nem olyan rég. Számtalan zenei díjat bezsebelt már. Cyril barátunk, aki már kétszer is megtáncoltatta a Rádió 1-eseket a Budapest Parkban, jön a Camera, az Ed Sheeran-dal az ő remixében nem sokára. I don't need a camera to capture this
2: moment. Sorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
4: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítás infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
3: hatását. A tudásperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most
2: Rádió
5: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most a superstar Taylor Swift, akinek a nagyságát mi sem jelzi jobban, mint hogy valaki még abból is egy ilyen performance-t csinált, üzleti lehetőséget látott benne, hogy összegyűjtötte az esküvője utáni összegyűlt szemetet az utcáról. A művész neve, mert egy művészről beszélünk, Justin Gignac, aki smokingban összegyűjtötte a talált tárgyakat Taylor Swift esküvője után a Madison Square Garden környékéről, valójában bár esküvői szemétként kapkodták el a rajongók ezeket a tárgyakat, a valóságban a talált tárgyak egyike sem származott az épületen belülről. New York City Garbage, ez volt a projekt neve, és olyan dolgokat árusított a művész, mint elszívott cigarettacsikkek, műanyag szívószálak, vizes palack kupakok, rendőrségi kordonszalagdarabok, egy darab gazdátlan baloldali AirPod fülhallgató és egy használt ovulációs teszt. És igen, ezek a tárgyak azért voltak értékesek, mert Taylor Swift esküvője után találta valaki őket az utcán. Hát őrület, hogy mi van a nő körül. Ez az Opalite.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert az albán származású DJ Brigard után egy brit DJ producert húzta most elő a kalapból, Joel Corey, aki jelenleg Spanyolországban DJ-szettezik. Ez a Stay a Little Longer.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágere.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: Külföldi diákok tanulnak magyarul a PTN nyári egyetemén. Napközben akár 32 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Idén is külföldiek tanulhatnak magyarul a Pécsi Tudományegyetem nyári egyetemén. A vasárnap kezdődő magyar nyelv és kultúra kurzusra több mint 20 országból érkeznek fiatalok Pécsre, közölte az egyetem. A kéthetes programnak idén nyáron a bölcsészettudományi kar ad otthont. A kurzus során a tantermi munka mellett a diákok részt vesznek múzeumlátogatáson, gasztronómiai programokon, kirándulnak Siklósra, Villányba és Orfűre is. Az idei év újdonsága egy városi kihívás lesz, amelynek során a hallgatók egy játékos útlevél és feladatok segítségével fedezik fel Pécset. Az első fokon kiszabott 9 év fegyházbüntetés súlyosítását indítványozta a pécsi fellebbviteli főügyészség annak a férfinak az ügyében, aki a járdán ütötte el autóval haragosait, és a közlekedési szabályokat megszegve a gyalogosok biztonságát is veszélyeztette 2024. májusában Pécsett a Centrum parkolónál, közölte szerdán a vádhatóság. Az elsőfokú ítélet ellen a vádlott és védője is fellebbezést jelentett be, így az ügy másodfokon folytatódik. Folyamatosan zajlik a közterületek szépítése, rendbetétele Szentlőrincen. A város most a közösségi oldalán számolt be a legutóbbi munkákról. Mint írják, a közüzem munkatársai lakossági kérésre visszavágták a sövényt a Királyegyháza felé vezető kerékpárúton, így az ágak már nem lógnak be az útra, és ismét jól belátható a szakasz. Emellett megtörtént a játszótéren a kaszálás és gazolás, így az odalátogatókat ismét rendezett, tiszta környezet fogadja. Ivóvízhálózat fejlesztési munkákat végeznek Pécs-Kertvárosban. A kivitelezés során lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát. Teljes utcára kell számítani a Péter és a Megye utca egy-egy szakaszán is. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. Egy szakaszon sávlezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy részén pedig közműépítés miatt ugyancsak sávlezárás van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma alapvetően napos időre számíthatunk, fátyol és gomoly felhők azonban szinte bárhol megjelenhetnek, elszórtan rövid záporok is előfordulhatnak. Az északi északnyugati szél általában gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 32 fok közelében alakul majd.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy az igazán korán kelőknek is. Július 16-a van, már csak párat kell aludni, és jön a Campus Fesztivál, Debrecen, Nagyerdő, ezek a fő paraméterek, és kint lesz a Rádió 1 stage is bizony, Rádió 1-es DJ-kkel. Természetesen World is My Radio Show DJ-k, diszkósít, és persze Cookie is, és a fesztiválra lehet napközben páros jegyeket nyerni Atisnál, meg a Juhász Gergőnél is este. Cookie-t hozom az új dalt, mondanál erről valamit, Cookie, szeretnél?
1: Én pedig Garner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a Rádió

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
0: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Volkswagen csinált egy érdekes dolgot, és talán így ebben a formában még erről a témáról nem beszéltünk, hogy megkeressük minden idők legspórolósabb munkahelyét, vagy azokat a munkahelyeket, akik egykoron adtak valamilyen szolgáltatást a munkavállalóknak, de ezeket most már leépítették, és igazán spórolós munkahely hírében állnak. Ugyanis azt mondta a Volkswagen, el kell, hogy bocsássanak egy csomó alkalmazottat, mert hogy hát nem mennek olyan jól az autók, és ugye folyamatos leépítés van, és egyre nagyobb takarékoskodás a Volkswagennél. Ugye amellett, hogy ők százezreket bocsátanak el világszinten, tehát maga a Volkswagen koncern van nagyon nagy bajban, egy lengyelországi gyárban további spórolós lépések szánták el magukat, és azt mondták, figyelt, hogy gondolkozik a Volkswagen, hogy ők nem akarnak arra költeni, hogy nagyjából egy 27 hektáros területen ők fűnyírókat béreljenek. Vagy elektromos önjáró robotfűnyírókat, vagy kisember traktorral, aki ott jár egy ilyen kis, tudod, kis cuccal ül rajta, és nyírja a füvet. Ezért azt a döntést hozták, hogy felvesznek 100 darab juhot,
2: hát ez
1: kihajtják őket, de várjátok, ez nem egy indiai sajtkészítő üzem, ez Európa egyik legnagyobb autókoncernje, a Volkswagen.
2: Előremutató, bio,
1: régen azért szebb időket megélt autóipari, hát fellegvár, gyártás fellegvára. És azt mondták, hogy 31 ezer napelemből álló 18 megawatt teljesítményű napelem parkjában kizavarják a juhokat, elbocsátanak mindenkit, aki emberi erőforrást igényelt és füvet nyírt, nem is vesznek benzines fűnyírókat, és a 27 hektáros területen a nyájnak egy nyájterelővel az lesz a dolga, hogy lelegelje a füvet, mert így spórolnak a humán erőforráson, vagy tehát a fűnyírókon és a fűnyíró embereken.
3: Zseni.
2: Ez nekem tetszik.
3: Egyébként, de tényleg zseni. Egyrészt ugye van egy csomó bárányuk, birkájuk, tehát hogy élelmezésipari szempontból se utolsó. A dolog tök ökó az egész. Ugye a birkaszaron kívül, de azt igen, meg biztos igen. Jót tesz a fűnek. Teljesen korrekt a dolog.
2: Nincs kibocsátás.
1: Igen. Annyi szerepel a munkaköri leírásukban, hogy
2: a birkáknak?
1: A birkáknak, hogy legelniük kell, őszig maradnak, és most nyilatkoztak, hogy nagyon jól érzik magukat, klikkesedve járkálnak a parkban, mindent lelegelnek, amit tudnak, kiemelkedő gyorsasággal illeszkedtek be a környezetbe, kisebb csoportokba klikkesedve végzik a feladatukat, és legelik a füvet a napelem parkban.
2: És ilyenkor olyan HR-es a birkával, vagy a birkapásztorral interjúztat előtte. De egyébként mennyivel jobb ez? Tehát hajtasz be a gyárba, és azt látod, hogy a napelem park alatt sétálgatnak ilyen birkák. Hát mennyire megnyugtató már, nem?
1: Hogy birkák sétálnak?
2: Igen.
1: Ugye itt van a park, azért tényleg nagyon nagy kiterjedésű az egész, tehát elképesztő, hogy néz ki. Ugye a biodiverzivitás, talajminőség, minden odafigyelnek, a növényzet és az állatok jólétét tartják szem előtt, és legeltetik őket. Ők egyébként a spórolásra hivatkoznak. Tehát leginkább ők azt mondták, hogy ők ezen nagyon sokat spórolnak, hogy egy ekkora parkot nem kell úgy karban tartani.
3: Amikor nem tudom, a 100 birka mennyibe kerül, hogy adják most a birkát, azért ezt egyszer meg kellett venni.
2: Nem?
3: Lehet bérelni birkát?
2: Hát szerintem. És ott áll egy ilyen juhász, tudod, egy ilyen suvában a napelem park alján, és terelgeti őket.
1: Figyelj, egyébként
2: van egy
1: pásztoruk, aki megy velük, folyamatosan trágyázzák a földet, azt mondják, hogy nagyon szépen karban tartják, ahol lelegelik, ilyen szektorokból áthatják őket a következőbe, és amikor vége, akkor újra kezdik.
3: Hát beszartok, gyerekek. Van birkabérlés.
2: Van?
3: Van birkabérlés. Itt van. Szolár birka, és naperőműbe, tehát ugyanígy, ahogy a Volkswagen használja, egy bicskei mintagazdaság csinálta meg jutenyésztést abból a célból, hogy márciustól egészen őszig te kibérez tőlük 30 birkát, behajtod a napelemparkodba, és ők legelnek.
1: És mindent
3: legelnek. Basszus, ez van.
2: És hogy ez nem egy német találmány, a debreceni BMW területén is a napelemparkban birka nyárja.
3: Akkor ezt már csinálják egy csomó helyen?
1: Sejjén a napelemparkban birkák legelnek. És akkor ősszel visszaadod a birkákat tavasszal, kibéreled őket.
3: Igen, igen. Itt vannak a garantálják, hogy a piaci árnál alacsonyabb összegért lesz egész évben a fűnyírva, tehát mintha bérelnél egy traktoros embert, vagy vennél egy robotfűnyírod, biztonságos, nem eszik meg, azt írják, hogy nem eszik meg a napelempark elemeit, és környezetbarát, ezt úgy hívják, hogy szolárbirka.
1: Szolárbirka, nem vágják le, nem bántják, lelegeltetik a füvet. Igen.
3: Nincs zajszennyezés, nincs károsanyag kibocsátás.
2: És arról van nagyon szó, hogy hogy mennyi?
3: Nem tudok árat mondani neked, nyilván kell kérni egy árajánlatot.
1: Egy madridi telephelyén egy multicégnek nyulakkal csináltatják ugyanezt, a fű karbantartását 15 éve nyulak végzik el, kihajtják a nyulakat, a nyulak lelegelik a fület, ez 15 éve volt, a saját szememmel láttam. Haladóban vannak akkor azért egyébként. A paksi atomerőműnek rengeteg tehene van. Ők azt mondják, hogy a sugárzás miatt vannak ott, mert a szivárgás van, a tehén tejben mutatható ki a leghamarabb. Oh. És nem tudom, hogy ez valóban így van-e. Aha. Három tehén ott jár.
3: És akkor minden nap végzed a tehén.
2: Dobjuk el a kegyen, mire számlálod hosszú teheneket.
1: Gondolom, ma már így a digitalizálásság korában három tehénen nézi a paksi atomerőmű, hogy van a szivárgás. De írjátok meg, hogy három tehén ott legelészik az erőmű mellett. Gyuritka, vegye le a tejet, köszönjük szépen, nézzük meg, hogy mennyi sugárzott.
2: Múltétem még nem, csak egy tőnye volt.
1: Na jó, oké, de ha már spórolásra hivatkozik a Volkswagen, akkor írjatok, drága hallgatók, tényleg, hogy kinek a legspórolósabb a munkahelye. Mi olyan dolog volt, ami járt 5 éve, de visszavették. Amit még 1 éve kaptatok, de meghúzták, lerövidítették, elvették. Kinek van igazán spórolós, hát hogy is mondjam, csak szarágó munkahelye, olyan munkahely, ahol tényleg valamilyen szolgáltatás, vagy valamilyen, hát hogy is mondjam, csak a jólétet egy kicsit előre segítő intézkedés volt, de megvették, elvonták, leszabályozták, és elvették tőle. De keressük meg a legspórolósabb munkahelyet.
3: Jó, tehát arra gondolsz, hogy egyszer csak a főnök megérkezett, és azt mondta, hogy egy új kávégép, gyerekek, az egész iroda annyit kávézik, amennyit akar. Oké, 3 hét múlva azt mondta, hogy napi 1.
1: Levette, elvette, leszerelte, megszüntette, adta, de rájött, hogy nem ő, ezen egy kicsit szeretne spórolni. Hát, ha találunk ilyen intézkedéseket, munkahelyeket. El tudom képzelni simán, hogy azért itt a válság miatt, meg az elmúlt pár évben azért voltak ilyen intézkedések. Magyar nagyvállalat felszerelték meglevő Nespresso kávégépekre bankkártya terminált, hogy sajnos túl drága. Eddig ugye ingyen volt, de most már, ha akarunk, vegyünk magunknak. Hoztak inkább egy 1000 éves darálós gépet, jó lesz ez helyette, heti egy gyümölcsnapnak is véget vetettek, cserébe az új vezetőautói flotta frissült persze, és bejelentették, hogy rekord magas évvel zárják az évet. Ez egy magyar nagyvállalat. A nagy melegre tekintettel mondta a főnök, hogy idén teszünk a meleg ellen. Gyár kb. 40 fok. Kollégámmal el sem hittük, végre azt gondoltuk, hogy klímát kapunk, klíma lesz, hát nem lett. Ültetnünk kellett munkaidőn kívül facsemetéket, amivel 10 év múlva nagyfa lesz, érted? Mi hárman vagyunk az irodában, de WC-papírt én hordom, folyékony szappan, most már a mosogatószert is vittem, mielőtt mindenből kifogynánk, 1/2 évet csinálom, egyszer kaptam egy 5000-es, Szilvi küldte nekünk.
2: Magyarországban villanyszerelő cégnél dolgozom, ahol az eldobható kesztyűt egyszer veszik meg csak évente, és ki kell mosuk magunknak.
1: Igen. Figyelj, de milyen spórolós munkahelyek vannak, szenzációs SMS. Kaptunk ingyen kávét egészen sokáig, aztán a kávéautomata elől elvitték a cukrot azzal a címszóval, hogy amúgy is káros a szervezetre.
3: Na, vigyáznak rá, hogy egészséges legyen, haver.
1: Jó, de jó. Nálunk a cég eddig rendezvényközpontokba szervezett bulikat. Akkora partik voltak. Spórolás címmel tavaly a céges buli az irodába lett már szervezve, és leírták, hogy fogyasztás, amit hozol.
3: Bacsusbál. Ugye a nagy melegben, amikor volt ez a 40 fok, akkor egy csomó helyen, főleg fizikai munkásoknak adtak ásványvizet. Rengeteg olyan sztori jött most is, meg én is tudok róla, hogy alá kellett írnod reggel, hogy átvetted, és csak akkor nem kellett fizetni érte, ha este aláírással visszavitted, mert 50 forintos visszavált.
1: A palack.
2: Igen.
1: Multi energia cégnél dolgozom, kaptunk 5 forint kedvezményt, ha a saját kúton tankolsz, de most ezt is elvették. Sima hűségkártyával átlag ember kap 10 forintot. Igen. Új szabály, most hozták, szintén spórolás miatt, aktuálisan már megkezdett WC papír mellett, csak 1 tekercs tartalék lehet a budiban. A komplett 10-es pak nem tartható ott.
2: Szegeden induló autógyárnál a tervek szerint kártyás forgókapuk lesznek kiépítve az illemhelyek bejáratánál, és a szüneten kívül csak kártyával engedi be a dolgozókat, mondván, hogy a WC-n töltött időre nem fizetnek.
1: Kínaiak.
3: Úgy, igen? Ott rendben.
1: Nem, ott nem szórakoznak. Ott nem szórakoznak.
3: Befelepíts, kifelepíts, pisinépíts.
2: És ablak azt sincs, mondom, ablak,
1: sincs nagyon, ablak sincs nagyon a gyáron, ne lásd, hogy milyen idő van, meg ne jöjjön be természetes fény, csak mesterséges fény. Persze, nem szórakoznak. Ott a munkaidő pisilsz, vagy pénzért pisilsz. nem mész ki akkor.
2: Hát ez
1: nem mész ki. Munkaidő a WC szünetben megvan engedve, ingyen van, egyébként megfizetsz. Nagyon, nagyon kemény. Képernyő előtti munkavégzés kapcsán adott szemüveg támogatást vonták most vissza a Spórolás címszólat. Két évente lehetett igényelni. 20 000 forintról beszélünk, gyerekek. Idényre 4 zsugorásvány vízdőhelyén van az iroda, hogy drágább kocsival elhozni, mint maga,
3: ne,
1: maga víz. Ezt a mindenségét neki. Pécsi nagyvállalat, régen a Hőségre jégkrémet kaptunk, majd lett belőle egy szelet dinnye. Idén már megszűnt az évvégi Mikulás csomag helyett a túlvezérelt igazgató egy szem szalon cukrot osztogatott krampusznak öltözve. Jó, mondjuk ezt adom.
3: A krampuszos jelmez az jó.
1: Igen, a kafetériát is el akarták venni, csak a szakszervezet már nem engedte. De érzed a leépülést, tehát Hőség jégkrém, majd egy szelet dinnye, tavaly már az sem, semmi.
3: Hold meg.
2: Kaptunk védőitalt a nagy melegre való tekintettel, egy kóla automatát, amiben dupla áron voltak az italok.
3: Mint, hogy megvennéd a boltba, mi?
1: Hollandiában dolgozom, holland a cég, tehát nem is magyar, a nagy cég, télen nincs hűtés, felkiáltásra, aki dolgozik, az nem fáj.
3: Így van.
1: Februárban 11 fok volt az épületben, sírtak, hogy másfél órapig táppénzre mentem. Kicsit más gondolná róluk, nem? Ugye azt hiszed, hogy van valamiféle ilyen...
3: Vállalati kultúra,
1: szemlélet, megbecsüljük, ott dolgozol, hogy úgy valahogy azért egy kicsit vigyázunk el. Ezek német-holland cégektől egy kicsit azért furák, ahogy más van az ember fejében.
2: Nálunk BRFK nyaranta elvitték a távirányítót a klímához. Azért megoldottuk 40 fokban, hogy bekapcsoljuk a klímát, mert elég magas voltam, hogy elérjem a gombot a klímám. Aztán összehívták az értekezletet, hogy valaki használja a klímát.
1: Álljunk meg! Mi történt? Valaki használja a klímát. Te elviszik a távirányítót, milyen rafkósa? Nem szerelik le, és aztán mennyi idő volt, míg rájöttök, azért azon van egy gomb.
3: Igen.
1: Tehát, hogy azért ettől még lehet használni a klímát. És azért hívtak egy értekezletet, hogy megfejtsék, hogy ki volt.
2: Hogy valaki használja a klímát.
1: Úristen.
2: Felállt egy brigád.
1: Úristen. Aztán ismerősem rendőrségnél nem vitték el a rendőrkocsit kötelező szervizre, összefogtak és lecserélték az olajat, mert már a második kihagyott kötelező szerviz lett volna. Azért az megvan, hogy a rendőrautóba önszorgalomból lecseréled az olajat.
3: Ott két van egy hivatottság.
1: Igen, kihagyott szerviz után. Azt a mindenségét neki. Nagyon, nagyon kemény. Na jó van, gyerekek, jó, érdekes esemesek vannak azért, nem? Spórolás címszó alatt azért miket csinálnak meg így a munkavállalókkal.
2: De egyébként tehát, hogy minden alkalommal, amikor bejövök ide dolgozni, mindig megállapítom, tehát alapvetően is nagyon hálás vagyok ezért a munkáért, de mindig tudom, hogy mennyire jó dolgunk van. De amikor ilyeneket olvasol, akkor csak úgy fogod a fejed, hogy Jézus Krisztus, hogy
1: kétfajta kávégépből főzhetünk magunknak kávét. Érted? Tehát, hogy
3: van szűrt vízünk, van tisztított
1: vízünk. Ákos főzze a kávét, van, Szilárd csinálja a kávét.
2: Laktózmentes vagy sima tej.
1: De tényleg.
2: Bubis vagy bubitlan víz.
1: Igen. A mi cégünk megoldotta azzal a védőital kérdés, hogy a dolgozók kaptak egy darab kulacsot.
2: Ott meg, ennyi.
1: Abszolút. Nálunk a vízadagológéppel spórolnak, hogy állítólag sokat fogyaszt, így nem lehet használni bekapcsolt állapotban. Forró vizet nem tudunk engedni, csak hideget. Kiszámoltuk, a vízgép egy hónap alatt kemény 2000 forintot fogyaszt. Inkább nem írom le, hol dolgozom. Aha, tehát, hogy beraktak nekik vízautomatát, csak nem kötötték áramra, hogy ne hűtsön. Ne csináljon hideg vizet, igen, meg ne csináljon forró vizet, tehát ami kijön a tartályból, az jöjjön.
3: Na most teljesen jogszerűtlen a követelésed, hogy nyáron te forró vizet akarsz. Érted? Minek?
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
1: Újra lesznek filmvetítések a Pirogránit udvarban. Napközben akár 32 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szabadtéri filmvetítéseket tartanak Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben. A Zsök tájékoztatása szerint július 19-től 6 alkalommal vasárnap esténként lesznek láthatóak az előadások a Pirogránit udvarban. A szervezők azt írják, romantikus dráma, családi animációs film és akciófilm is szerepel a kínálatban. A vetítések pedig egy kivétellel mindig este 9 órakor kezdődnek. Az augusztus 30-ai szezonzáró filmvetítés pedig este 8 órakor indul majd, igazodva a Szamárfül Fesztivál programjaihoz. Elfoglalta új helyét Siklóson a korábban a szolgáltatóház előtti téren álló felszabadulási emlékmű. Az alkotást tavaly szállították el a területről, ahol nagyszabású felújítási munkák kezdődtek. A város képviselőtestülete úgy döntött, a szobor új helyre, az Iskola utcai zöld területre kerül, ahol a napokban fel is állították azt, írja a Siklósi Hírek. Az alkotás a II. Világháborúban elesett katonáknak állít emléket. Felcsillant a remény a komlói kézilabda csapat számára. A Carbonex Komló klubja kedden közösségi oldalán azt írta, a tulajdonosi kör, az önkormányzat és a támogatók közötti egyeztetések pozitív fejleményeket hoztak. Bár konkrétumokat még nem árultak el, annyit közöltek, van esély rá, hogy a felnőtt csapat mégis tudja vállalni az indulást az NB1B 2026-27-es szezonjában. A részletekről folyamatosan beszámolnak majd.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Ivóvízhálózat fejlesztési munkákat végeznek Pécs-Kertvárosban. A kivitelezés során lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát. Teljes utcára kell számítani a Péter és a Megye utca egy-egy szakaszán is. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. Egy szakaszon sávlezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy részén pedig közműépítés miatt ugyancsak sávlezárás van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma alapvetően napos időre számíthatunk, fátyol és gomoly felhők azonban szinte bárhol megjelenhetnek. Elszúrtan rövid záporok is előfordulhatnak. Az északi északnyugati szél általában gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 32 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után, 15 perccel, Eszter, jó reggel, ciao!
2: Hello,
1: hello, Feri, jó reggel,
2: ne nézz rám, ne nézzetek rám!
3: Élik a szőlő, ha így fogom eltapsolni azt a lényet,
1: de mit harcoltam ki neked?
2: Tudod, mi vagytok? Berény Miklós és a testvére vagytok, ez itt a KFT.
1: Ennyi gyerekek.
2: Annyi szopránuszt nézek, hogy pontosan tudom, mi történt.
1: Ennyi.
2: Megbeszéltétek előre.
1: Viri, csuka lóvét.
2: Ugye nem kell tovább várnotok.
1: Cashbe hoztad?
2: Cashbe hoztam.
3: De nem már 20 forintosokba? Egyedben rohadt.
2: Nem 20 forintosokba hoztam, mert van szívem, tudod, Feri? Van
3: igen?
2: Szívem.
3: Nekünk
2: nem olyan nagy szívem
3: van.
2: És sőt, tudod, mint a Rolnika se tettem szét, tessék.
1: Az mi?
3: De
2: az 80 000 forint 200-osok.

0: Van, mert sajnos nem volt több 500-as, és itt a többi. Tessék, te kutya.
1: És 500 forint. Nagyon jó lesz a korhelybe váltó pénznek. Nagyon fognak neki örülni.
2: Várja, tehát 80 ezer van 200 forintosokban rolnizva.
1: Meg milyen súlya van?
2: Azt a mindenét, ez nagyjából 5 kiló.
0: Tudod, mekkora kísértés volt, hogy ne törjön össze?
2: És még 500-asokban kapod meg a 20 ezeret.
0: Tessék, ne egy helyen költsd, de azt szerettem volna.
1: De jó, mondom, váltó pénz.
2: Hol tudsz ilyet venni, ilyen 200-asokban? Postára bemész, és adnak neked rollit?
0: Igen, ezt nem mondtad, hogy tessék, egyedül, bocsánat, már felnek egy ilyen érzés. Egy rollit azért törjünk már el.
1: Amúgy nem törsz el semmit, az az én pénzem.
0: Legszívesebb az összeset eltörtem volna, tudod, és akkor így egy zsákkaput hoztam volna neked, de gondoltam, hogy motorra jöttél.
2: Gyerekek, a fogadás, az egy kilós fogadás volt, tessék, és, hát, és hát Veszter elvesztette, Feri megnyerte, úgyhogy megvan.
0: Ennyi. Hát nem...
1: Eskü, de tényleg nem akarom védeni magunkat. Nem volt összebeszélés. A legnagyobb jó indulattal mondom azt, hogy arra fogadsz, akire akarsz. Én nem mondtam az alapot, hogy mennyi pénzt tegyünk ebbe bele.
2: Az én voltam.
0: Én nem beszéltem a hallgatóimmal. Nem, direkt nem azt mondom, hogy a hallgatóink, mert ők az én hallgatóim. Beszéltem a hallgatóimmal az Instagramon, és mindenki mondta, hogy ez egy klasszikus esete volt annak, hogy ti betereltetek engem egy ilyen...
2: Igen. Itt a piros, hol a piros játék volt. Volt egy felbújtó, volt egy játszó, volt egy étezgéber, aki rosszra vitt, aki belehergelt, elfogadtad, abban nem tudták kiátrálni, úgyhogy... Légy szíves majd titokba akkor.
0: Igen, a kedvenc az volt, amikor Feri szájából elhangzott a mondat, hogy hát most sajnos csak azért nem én fogadok a franciákra, mert elvből nem fogadok a franciákra,
1: igen,
0: ugye?
1: De amúgy nem.
0: Szívem szerint, hogy ők az esélyesek, és hogy így. És még itt moralizáltunk, hogy hát úriember, biztos baj, és ezért, tessék.
2: Köszönjük szépen.
1: Minden erre, érted, láttad az occokat, azok is mind a franciáknak adták volna ezt a győzelmet. Uh-huh. Én olyan esélytelen voltam ebben, én minden ma született bárány álltam oda a spanyol csapat mellé.
0: Jön még kutyára, dér, Feri. Ennyi szeretnék mondani, jön még kutyára. Lesz itt még női vízilabda szezon.
2: Ennyi, én még a Julit levettem tegnap egy 20-assal, úgyhogy figyelj, osztjuk a csajokat keményen. Ugyan nem egy kiló, de azért az is jó, azt hiszem, azt én nyertem. Úgyhogy megvagyunk. Megvagyunk, és még várjuk a téteket a döntőre. A spanyol-argentin döntőre.
0: De most már tudom, hogy ki lakik a Sárkány utca 14-ben, csak ennyit szeretnék mondani.
1: Sárkány ellen sárkányfű.
0: Hogy figyeljetek, kerestük itt a telefonos csalókat. Hát nem kellett volna nagyon keresgélni, mert itt ülnek azok a stúdióba.
2: Ennyi. Jaj. Ennyi. Nézzétek a tegnapi gyerekek, belenéztetek?
0: Ilyesmire.
1: Nincs, de nem fogadtunk rá, ezt megnézhetted volna. Én mondom, belenézek az elejébe, aztán takarodok aludni, mert ezek elfocizzák az estémet megint. És akkor jött az angol egyes, ugye egy góllal elkezdtek vezetni. Hát, hogy is mondjam? Akkor megint azt mondtam, hogy elmegyek aludni, de aztán mondom, csak megvárom a végét. Hát figyeljetek, az a brazil feltámadás, ami ott zajlott, az... Szóval, hogy én így nem is értem.
2: Brazil?
1: Ja, ülje vagy? Mit mondtam? Brazil mondtam.
2: Brazil feltámadás? Ja, mit néztél?
1: Ne, bocsánat.
2: Biztos, hogy a meccset nézted?
1: Egy meccset néztem, csak
2: fel. Az argentin feltámadásra gondolsz.
1: Na, szóval, hogy álmos vagyok és fáradt, össze-vissza beszélek. Hát az utolsó negyed óra, 20 perc, az gyakorlatilag lehetett volna pontosan a 2-1-ről 5-1 is, mert aha, annyi helyzetük volt, olyan gyönyörű kivitelezés, vagy legalábbis nekem, aki nem értek a focihoz, szóval megvan a 2-1, szép foc, srácok.
2: Nagyon, Messi jobb lábbal bead, Messi bal lábbal bead, minden volt, gyerekek, úgyhogy hát...
1: Azért vigyáztak a fiúra, akkorát nem tudott villanni szerintem, mint amikor...
2: Fogták, de ezért klasszik. Tehát, hogy villan kettőt elhúz jobbra, és jobb lábbal olyat adott be, hogy abból meg volt a fejes gól, megható volt, szép volt, úgyhogy spanyol-argentin, ez rendben
1: egy
2: lesz.
1: Fogadás a döntőre, spanyol-argentin?
0: Hogy vagy, Zsú? Milyen helyzet? Hogy vagyunk? Merre tart az irány?
2: Én tartom nagyon szívesen bárkit, tehát, hogy bárkit bármely korábban.
0: Egy dupla vagy semmi?
1: Na? Hey, de jó!
0: Nem tudom, hogy a Ferencvárosi postán tudnak-e még nekem adni többet, igen. Mert van-e még ebből egyáltalán?
1: Max, elmész egy másik postára is.
0: Hány postára kell elmenni egy embernek, aki veled fogad? Csak kérdezem.
1: Hát attól függ, hogy mekkora a fogadás.
0: Nekem gyerekeim vannak és családom, hogy nem fogadhatok.
1: Ha azt mondod, hogy dupla vagy semmi, akkor 2 kilós.
0: Ugye, nézem a Sopranost, és nem fog belecsúszni ugyanabba, mint a többiek, jó? Tehát nem fogok.
2: Na már belecsúsztál, mert már 1 kilóval benne vagy.
0: Igen, de ez jól van így.
2: Ez jól van így, igen. Most az annyi a rossz hír, hogy általában én nem nyertem, hanem vesztettem.
0: 50 ezer forintot, ahogy jól
2: van. És nem 20-at, hanem 50-et. De hogy minden más timmel, amit mondok.
1: Aha.
2: De nem tudok igen, veled menni, ha mert én is a bukó oldalon vagyok,
1: ja,
2: sajnos. Nem tudjuk levenni. Júlia
1: Argentina volt, igen.
2: Akkor igen. Tehát nem
1: és
2: én nyertem.
1: De ezt te tartottad?
2: Én mondtam a Julinak, hogy nevezze meg a párbaj ellenfelet, és igen. Akkor viszont nem tudok veled menni a csajok levevésében, mert most Juli visszaszedte egy kicsit Eszter pénzét.
0: Juli?
2: Juli helyt állt a csajoknál, mert 50-esen leszedett engem.
0: Nagyon szép, már csak azt kell kitalálnunk valahogy, hogy Lacit hogy fogjuk leszedni pénzzel, mert akkor fogunk kiegyenlítődni pontosan.
2: Igen.
0: Valami legyen.
2: Gyerekek, hát akkor most már csak egy döntőre dobjunk oda valami nagyon izgit.
0: Ezt a lányom úgy szokta hívni a végső döntőt, hogy döntő-döntő.
2: Döntő-döntő.
0: A döntő-döntőre, igen.
2: Döntő-döntőre dobjunk oda valamit. Tehát akkor azt meg, a döntő-döntőt megnézzük vasárnap.
0: Jó, de akkor most én mondom, hogy kifogad, ti fogadtok Ferivel. Na, egy millió forint és egy kutya. Igen, de egy kis kutya, amit még fel kell nevelni.
2: Igen.
0: Hát a senki nem kell, tudod, hogy senki nem kell, nem fogtok fogadni.
2: Három hetes korától fel kell nevelni, ez a fogadás. Ez a fogadás tárgya.
0: Plusz egy millió forint.
2: Plusz egyem.
0: Ez a tét, ti fogtok fogadni. Jó, Feri a franciákra. Nem baj, nincsenek ott. Ez van.
1: Jó, és Balázs az angolokra. És ha egyik csapat sem nyert, akkor neked adunk egy milliót.
0: Így van, és mind a ketten kaptok egy kutyát.
2: Na igen, Julinak jobban szurkoltam, mint az argentinoknak. Vami küldte nekünk. Gyerekek, hát ez nem jó hír. Na mindegy, jó. Akkor ezt még holnap tegyük el azért a vasárnapi fogadást. Te intézzük el, tegyük el. Ne felejtsük, amit egyszer mondtél, tényleg fogadnunk kell. A vasárnapi döntőre helyt kell állni.
0: De akkor holnap legyen meg, és én mondom meg, hogy miben fogadtok.
1: Mi van? Mi, ne
2: most
1: akarjál
2: azért
1: már túl.
2: Most azért hagyjad már egy kilót.
1: Azért, mert bénem fogadtál.
0: Vissza, hogy te hogyan intézted ezt a fogadást?
2: A pénzösszeget mondhatod, de most ezt... nem fogok mesztelenül békaúszonyban sétálni a Hősök terén egy búvár szemüveggel a lábamon. Tehát állom a pénzt.
0: Ezt írjuk fel, Zsulu.
2: Állom a pénzt.
0: Elkezdett
2: az összeget. Azt mondod az összeget, azt mondom,
0: jó,
2: állom.
0: Akkor csak valutát lehet mondani, és összeget?
2: Igen.
0: Jó, akkor lej.
2: Leva.
0: Igen.
2: 10 millió hrivnyába fogadunk.
0: Jó, ki fogom találni a gólyat, ki fogom találni. Azt
1: még
0: szeretném...
1: kettőre is lehet fogadni, mert ugye van a bronz meccs is.
0: Az még nem döntő-döntő.
1: Az még nem, az csak sima döntő, mi?
0: A bronz, igen, a sima döntő. A bronz meccs, ki játszik?
1: Hát francia-angol.
2: Francia-angol, a bronz meccs az a szombat. Az már kicsit ilyen érdektelen, muszáj lejátszani, de senkinek nincs kedve hozzá. Ez a bronz meccs, és soha senki nem emlékszik, hogy ki
1: hogy
2: lett a
1: ki
2: bronz.
1: Lett a harmadik?
2: De muszáj lejátszani, az van szombat, és akkor vasárnap a döntő, addig internetet kell csiholnom valahogy, úgyhogy...
0: Elvitték a internetet?
2: Elvitték a internetet.
0: Kutyogtattak nálatok azt azért?
2: Nem értem, hogy miért nem tudok előkeríteni valakit a Telekomtól, vagy a Vantól, vagy valahonnan, hogy...
0: Úgy tudom, hogy miért nem.
2: Segítsen. Segítsen nekem, és kössön be vezetékesen.
1: Mi a baj, te Balatonon élsz, nem a világ vége.
2: Na ezt nem értem én se.
1: Hát ott emberek élnek, laknak nagy számban, nyáron meg főleg. Tehát hogy nem, ez nem egy, nem tudom, Vasmegyei határ melletti háromfős kis falu, ahol
2: igen,
1: nincs net.
2: Ez
0: én
2: a
0: azt
2: bajom.
0: Hallottam, hogy ez a Telekomnak a mindfulness programja, hogy a vízparton nem adnak netet, hogy tudd élvezni
1: hogy
0: az életet.
1: Egyébként okos.
0: Felelősségteljes.
2: Igen. Most netről próbálok tévét csiholni, csak sokan használják
1: de
2: a cellát.
1: Most mit nincs? Net nincs, vagy tévé nincs?
2: Nem, büszkeségem, elveim.
1: De az tényleg.
2: Büszkeségem és elveim nincsenek. Bekötött internetem nincsen. Mármint, hogy bekötött tévém. Internetem van, és internetről osztom az okos tévét.
1: Na. Mi a baj?
2: Hogy sokan használják azt a cellát, és akad
1: ja,
2: a meccs.
1: Akad a meccs.
2: Ez a nagy aha bajom.
1: A második gólt az csak egy fél órával később láttad.
2: Annyi, hogy az 24 óra 05-kor.
1: Mindenki üldött a
2: parton. Indult el a közvetítés, igen, úgyhogy csúszik egy kicsit. Na mindegy.
0: Kéne szerezni valakit, aki rádió hallgatja a meccset, és közben rajzolja nektek, ami történik.
2: Az egyébként nagyon jó lenne.
0: Szerintem az nagyon jó lenne, és legalább visszakapnál kicsit ebből a képernyőmentes életből, amire úgy szoktál vágyni.
2: Starlinket be lehet kötni?
1: Biztos.
0: Be.
1: Arra van, csak szállal lelógatni a kábelt onnan föntről a házadig.
0: Drága a Starlink, nagyon. Nagyon ugyan. Igen? 500 euró, hogy van ez? Va körül
1: mi
0: van.
1: Per hó?
0: Most nem mondom meg, hogy ezt miért tudom, de a lényeg, hogy nagyon drága.
2: 500 euró per hó, de hogy
0: nem,
2: is.
0: A bekötése 500 euró, és utána van egy havidi. Igen.
2: 30 ezer havonta.
0: Igen,
2: és 500
0: euró
2: van a bekötés.
1: Uh-huh. Mondj valamit, amit
0: küldenek
1: drága
0: hozzá,
1: neki.
0: Küldenek hozzá egy fogadóegységet, vagy milyennek a neve. Egy fogadóbizottság.
2: Nagyon kész vagy Starlinkből.
0: Kérdezz nyugodtan.
2: Nagyon felkészült
0: az
2: vagy Starlinkből.
0: Dolgaira. Igen, aha, ez is a besemelmártás, ez a kettő megy.
1: De egy csomóan írják ezt a Starlinket.
0: Persze.
1: Meg hogy olcsó.
0: Hát ezért nem fognak az ingatlanok, mert mindenkinek Starlinkje van. Na mit mondanak, Zsul?
2: 10.009 per hó, hát azért.
1: Na, azért
0: de
1: az
0: mennyi,
1: nem 30
0: de van egy olyan, de van egy ilyen bekötési díj, egy ilyen nagy, arra emlékszem.
2: Azért. Ja, meg van egy hardware költséged is akkor.
0: Igen.
1: De 17 ezer a kit.
0: Akkor ez azóta valami történt, mert ez tavaly nyáron még nem így volt. Ugye? Zsűr is velem ért egyet. Úgyhogy fogadhatunk benne. Na, ki akar fogadni?
1: Nagyon megy neked.
0: Így van.
2: De Mancsi írja, hogy fizessek el a Swift TV-re, de nem érted a lényeget? Nem érted, hogy az internetről megy a Sweet TV, és az internettel van a baj? Mancsi, ne idegeljék ki, mert már kiidegelsz így korra reggel. Tehát a Sweet TV az egy applikáció. Azt letöltöd, de miről megy az applikáció? Miről nézed az okostévén az applikációt?
1: Internetről.
2: Ha internetről, hát te Mancsi, hát jaj, de jó megfejtőseket
0: küldesz. És ez küldesz. A mobilstickes internet, a régi fajta, az nem működik már, az nincsen. Akkor be kell dugni, tudjátok, a laptop oldalról azt a...
1: Igen,
0: pendrive-ot, és akkor vette a jelet, az nincs.
1: Nincs régi, hogy hívják, ilyen HBO-s dekoderet.
2: Hát, az jó lenne.
1: Próbáld már ki, hát ha jó. 2005-én vettük. Hát
0: megkérdez a fiaidat, hogy álljanak egymás nyakába, és egy ilyen nagy parabola antennával fogjátok be.
2: Mi mindig mindenkinek segítünk. Miért nem hív most föl a tékomadás után, igen, vagy a van, hogy tudjuk adás. A címet, mondd be a címet, egy óra múlva ott vagyunk, és bekötjük neked, és én holnap olyan szépeket mondanék róluk. Úgy megdicsérném őket. Hát egyszer így? Valaki nekem is segíthetne.
0: Van egy emberem a Sárkány utcában, aki tud neked gyorsan.
2: Jó, Pap Tamásnak hívják, vagy hogy hívják?
0: Így van, Pap Tamás.
2: Segítsen valaki vasárnapra a döntőre, a gyerekre messzi rajongó, tévét kell csiholnom. Mennyi?
1: Mennyiből lett tévé?
0: Amúgy a kétségbeesésnek ez a szintje, az, amit szeretek.
2: Igen, ez már ezzel az a kétségbeesés, hogy tegnap ültünk, szaggatott a tévé, és mondtam, hogy gyermekem, nem hagylak cserben, ha tovább jutnak vasárnapra, csiholok neked tévét.
0: Halló, Magyarország! Itt mindenkinek segíteni, internetre van szükség.
2: Annyi mindenkinek segítettünk, meggyűjtöttünk. Valaki van, segítsen már egyszer nekem is.
0: Azok közül, akinek segítettünk, valaki jöjjön ide, igen. És most segítsen vissza.
2: Szeretnék kapni egy hívást a Van Magyarországtól, vagy a Tékomtól, ahol azt mondja egy nagyon kedves asszisztens, vagy
1: kedves
2: segít.
1: Balázs.
2: Kedves Balázs, légy szíves, mondd be a címet, 11 órára most ott vagyunk, és egy órán belül neked üzembiztos tévéadásod van.
0: Jó,
2: megoldjuk.
0: Balázs.
2: És jön két ilyen kantáros, nadrágos ember egy ceruzával a fülük mögött, egy
1: szerelnek
2: kis barkasszal, fölmásznak valami póznára, behúznak valami kávét, és azt mondják, hogy nagyon szívesen, Balázs.
1: Igen, sajnos te továbbra sincs, de érez jó magad.
2: 15 éve szolgálok, egyszer miért nem tud valaki nekem segíteni? Talán megérdemlett pedig őt. Igen.
0: Hány ilyen piackutató telefonhívásra válaszoltál, akkor jó napot kívánok.
2: Egyszer se dühösen lerakom az összeset.
1: Na, hát na, most
0: így alakulnak
1: meg.
0: Ki ezek a kapcsolatok, Balázs, az a helyzet. Ez de, így alakul.
2: De nagyon jó ötletet kaptunk, betárcsázós internet hangutánzó verseny. Júj, a hideg rá.
0: És tudod, mi a durva, hogy érzelmi blokkokat old fel benned, de ugye hallod, hogy tárcsázd be az internet, azt tudod, hogy már este 10 után van, és tudod, hogy most nagyon nagy MSN-ezés fog történni. Jaj, de jó is volt. Jó, de jó.
2: Igen, az
0: volt.
2: Jó is volt. Egyébként van két jegyem az Otira annak, aki segítene csak szó.
1: Hoppá! Ekkora a baj!
0: Úristen, figyelj!
2: Akarod a VIP-ből nézni?
0: A saját anyjának nem adott jegyet.
2: Igen, anyám is kért, letiltottam. Akarod a VIP-ből nézni az Otit? 11 órára legyél Balatonszárszón.
0: Figyelj, gyerekek,
2: és légy szíves, segíts!
0: A stégről fogják nézni. Senki nem mehet be.
2: Akarsz találkozni Otival egy Meet the Great rendezvényen a backstage-ben hátul? Kérsz egy üveg viszkit a kezedbe a bulira?
1: Gyerekek, ez egyre nagyobb ez a tét, úgy érzem.
0: Kimegyek, én megnézem magamnak ezt a balatoni, lehet, hogy be tudom, hogy kötni.
2: Hazzámány fázit szeruzát, közben basszal rohadt internetet.
0: Na, hát
2: Lehet velem boltolni, de tényleg kellene egy kis segítség. Oszd a korlátlan netet, és nézd a tévén, vagy tükrözd ki a telefonodat a tévére. Aha, ezt egyébként tegnap próbáltam.
1: És?
2: Nem tudtam betükrözni a tévét, de megpróbáltam.
0: Figyelj, amúgy ne, erre fogadtam volna. Hogy
2: nem, meg kijött a jel, tükröződött, de azt is csak ilyen kereste. Nagyon egyszerű, hát megnyomsz egy ikont, az betükrözi, küld egy PIN-kódot, az beütöd, és a két műszer összehangolódik, de valamilyen nem szerette. Nem az iPhone nem hangolódik, azt hiszem az LG-re. Laci, ezt te jobban tudod. Az iPhone nem szereti az LG-t, vagy az igen, iPhone nem szereti a Samsungot. Valóban nem tud hangolódni, nem tudod letükrözni, mert nem engedi, érted?
0: Nagyon sznob,
2: és azt mondja az iPhone, hogy én nem hangolódom az LG-re. Hát milyen rohadékok ezek?
1: Miket mondtál, hogy mit ígérsz, hogyha megoldja valaki?
0: Jaj, Feri, most megint a biztosból beszél, hallod a hangját?
2: Én azt ígérem neki, hogy...
1: Figyelj, Marci!
2: Egy balázsékos bögrét tudok már csak ígérni.
1: Nagyon hamar lesz.
2: Kettő darab Rio Mare kukoricás babos tonhal konzervet.
0: És egy közepesen erős kézfogás.
1: Na, az hello, a tonhal konzerv közös, az mindenkié, azt ne osztogad.
2: Amit kér, mondd meg neki.
0: Nézzek fel, hogy markolásza a pénzét közben, hallod? Hát, tiszta gengszer.
2: Fél, hogy visszalopod.
1: Tudom, hogy milyen vagy. Kimegyek cigizni, az hopp.
0: Lemegyek vele a retróba az automatához, beledobálom azt a rollit, hallod? Mindenki a vendégem.
2: Igen, fél, hogy visszaveszed, igen. Na minden gyerekek, jó van, köszi a tippeket, nagyon jó. Egyébként köszi itt a sok-sok tippet, hogy mit lehet meg, mit nem lehet. Hát sokan vagyunk Balatonon, aztán ott mindenki használja azokat a cellákat.
0: De fiúk otthon vannak, akkor a Starlinget most próbálják meg.
2: Csak vasárnapig nem tudom, hogy Elon elküldi-e a hardware, tudod? Hát nekem ez most vasárnapra, hogy 8 óra ott nincs internet, ott akkor a gyerek dzsihádba rakja, olyan vigyázva vagyok, érted? Messzi spólót kell neki szerezzem vasárnapra. Hát itt meg vagyok bízva a fontos feladatokkal. Te kicsi focizik, akkora messzi fel, hogy sikítva ünnepel tegnap, érted? Hát ez muszáj, fontos projektek vannak, amiket itt vasárnapra. Első a tévé, aztán a mez. Utána elintézem, hogy megnyerjék az argentinok. Így van fölépítve.
0: Nagyon szép. Nagyon
2: utána,
0: szép.
2: Utána lefizetjük a spanyolokat. Ez van.
0: Jó, szerintem ez össze fog jönni. Most már még van 3,5 óra a műsorban, addig tudunk kuncsologni internetet.
2: Igen, megoldjuk, gyerekek. Jól van, vissza a kerékvágásba, játék, kis hírek, kis muzsika. Aki játszana velünk, nagyon jó nyereményeink vannak, az jelentkezzen. Fekete Féligennemre adunk még kampuszjegyet a mai napon. Lehet venni a Művészetek Völgyében, naphallgatójának forma egy-egy. Tele vagyunk még egy csomó mindennel.
0: És képzeljétek el, találta egy új énekest, akinek van egy dala, ami alapján teljesen félreértelmeztem az ő korát, színét, és majd, hogy nem a nemét is. Nem hallgatjuk meg?
1: És ott is?
0: Mire tippeltek?
1: Pörgős?
0: Nem ott is. Nem. Új, pörgős, nagyon jó. Pörgős. Te nagyon fogod szeretni, ja. Meg fogod venni Bakeliten.
1: Oh.
0: Na. Kezdjük azzal a következő megszólalást, vagy előtte, vagy nem tudom, be tudjuk rakni?
1: Behát, mindent be.
2: Mit akarsz berakni?
0: A rollikat fogom berakni mind a kettőtöknek egyesével.
1: Gátúról.
0: De darabokként 15 centi.
2: Egy nagyon fontos dolog, hogy berakjuk, hogy el kell mondanod, hogy ki az.
0: Jó,
2: az nem tudjuk berakni.
0: Ugye, Don Westnek hívják.
1: Don West.
2: Don West.
0: Don West.
2: A jó öreg Don West.
0: West. Don West. De ne keressél, ne csaljál. Ne
1: jó, hogy ki kell találjuk, hogy
0: igen,
1: ki
0: igen. Milyen színű, hány éves, ezt kell kitalálnatok. Meg fogunk lepődni a végén.
1: Akkor 18 és fehér.
2: Én azt mondom, hogy sárga. És
1: 92.
2: És tájvani.
1: Egy tájvani?
2: Egy tájvani, kicsit dél-koreai vonattal egy vonalas vágott szemű.
1: Jó.
2: Te?
1: Jó.
0: Én tudom, hogy
1: hát
0: nem
1: tudja. Én azt mondom, hogy 18 éves, fehér színű.
2: 18 éves
1: fiatal ember.
2: Én azt mondom, eurázsiai.
0: Aha. Jó, egy mesztic valahonnan? Semmi?
2: Egy mongol, egy mesztic, semmi. Jó, ezt hallgassuk meg, ezt a dalt, jó
0: igen,
2: a dal?
0: Igen, nagyon jó.
2: Na, mindjárt beszerkesztjük. 6 óra 33, gyerekek, rekord, idáig még soha nem mentünk el, nem tudom mi van, de jót jelent a dolog, itt vagyunk mindjárt rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A pecsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
1: Két városban is munkáltatói fórumot tartott a Baranyai Kormányhivatal. Napos, helyenként felhős idő várható ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Munkáltatói fórumot tartottak a napokban Mohácson és Siklóson. A Baranyai Kormányhivatal által szervezett eseményen a foglalkoztatás bővítésének és a gazdaság fejlesztésének lehetőségeit ismertették a résztvevőkkel. Az eddigi eredmények szerint a mohácsi járásban 303, a siklósiban 354 fő részesült valamilyen támogatásban az inaktivitás csökkentő pillér projekt keretében. Ráadásul szinte mindannyian a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek csoportjába tartoznak. Nyári igazgatási szünet lesz a mohácsi polgármesteri hivatalban, közölte a város önkormányzata. Július 20-ától augusztus 23-áig a személyes ügyfélfogadás szünetel a hivatalban. Az egyes szervezeti egységek ügyelet útján érhetőek el, így biztosítják majd a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást. Július 26-án kezdődnek a küzdelmek a labdarúgó NB3-ban. A PMFC és a PTE Peac egyaránt a délnyugati csoportban küzd majd a pontokért. A Magyar Labdarúgó Szövetség közzétette az első két forduló menetrendjét. Ebből kiderül, hogy a PMFC hazai pályán a Duna Haraszti ellen kezd, míg a PTE Peac a Sárbogárdot fogadja a nyitófordulóban. A második fordulóban, augusztus 5-én mind a két pécsi csapat idegenben játszik majd. A PMFC a Sárbogárdhoz, a PTE Peac pedig a Budafokhoz látogat majd.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Ivóvízhálózat fejlesztési munkákat végeznek Pécs-Kertvárosban. A kivitelezés során lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát. Teljes utcára kell számítani a Péter és a Megye utca egy-egy szakaszán is. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. Egy szakaszon sávlezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy részén pedig közműépítés miatt ugyancsak sávlezárás van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma alapvetően napos időre számíthatunk, fátyol és gomoly felhők azonban szinte bárhol megjelenhetnek, elszórtan rövid záporok is előfordulhatnak. Az északi északnyugati szél általában gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 32 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió.

0: esik! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Igen, ja.
2: Kikészült Balázs, teljesen kikészült. Nem volt benne se dobó.
3: Jó, mondjuk tempót ígértél, azért nem egy gyors nem volt.
2: Nem ígértem tempót, azt mondtam, hogy egy nagyon jó zene.
3: Viszont nagyon jó tippek jöttek. 11 éves eszkimó kislány.
2: A molokó.
1: Igen. De a 83-as végül is jót írt. Csak nem tudom beolvasni.
2: De, hol van?
1: Nagyon szeretem, az ilyen egyszerűen megfogalmazni.
2: Mi érzi ez Eszter?
1: Nem, ez Eszter. Csak egy gyors, rövid lényegletörő kérdés egyébként, igen.
2: Látjátok, ez van.
1: Ennyi.
2: Ez, hogyha sok trás közébe csúszik valami. Ennyi. Na, ez a, elnézést kérek mindenki.
1: Na, ez hangszerek a rádió egyen kérdező valaki.
2: Ez a fiatalember az, ez a 25 éves fehér modellfiú énekli ezt a dalt. Így
3: az anyja, úristen.
2: Hogy ebből a paliból hogy jön ki ez a hang, ezt magyarázna meg nekem. Úgy néz ki a srác, mint egy...
3: Megfázott gyerekkorában is úgy maradt.
2: Igen, konkrétan. Igen. És 2 méter magas mindehhez, és egyáltalán nem tud mozogni a színpadon, tehát ahhoz képest, hogy énekel, semmilyen mozgáskultúrája nincs, és nagyon kellemetlen nadrágukat hord. Imádom.
3: És imádják.
2: Imádom.
3: Hát valószínűleg is levartam.
2: Nem annyira ismerik amúgy, képzeld el.
1: Küldenek neked itt még tőle hasonló előadókat.
2: Jó, jöhet, köszönöm szépen. Visszadom a zenészerkesztés,
3: hát tényleg egy ilyen modell gyerek.
2: Igen. Egy modell srác.
1: Igen.
2: Konkrétan azzal foglalkozik, hogy modell. Na most egy kicsit azért látom, Feri, azért rájött, hogy ez te is lehetnél. Itt kubbi, jubátyú plén.
3: Sajnos, nem. Több oka is van, amiért én nem lehetnék
2: amúgy
3: Dombesz.
2: Amúgy ezt te konkrétan el tudnál énekelni. De nem? Szerintem Feri, hát, tudnál egy jó szól előadó lenni? Dehogy nem.
1: Nem biztos, hogy így, ahogy ez a csávó.
3: Jobban.
1: Van egy kis hangja. De ezt most megtámogatjuk akkor ezt a dalt, jó?
4: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
1: Na, ezt már dalokat is támogat az időjárás.
2: Nem
1: jelentésünk,
2: semmi.
1: Gyerekek. Jól van, oké. Akkor egy játékot csapjunk oda, mit szóltok hozzá.
3: Csapjunk.
1: Így.
2: Jó van, úgy látom, hogy teljes izé van. Balázs kapott 3 ajánlatot 3 átjátszó toronynak az elkészítéséhez. Ő ezzel van elfoglalva. Feri közben azon gondolkodik, hogy
3: lehetnék Don West?
2: Hogy lehetne Don West, igen. Én pedig azt nézem, hogy a hallgatók miért őrültek meg valamit, amivel igazi hangszerek vannak.
1: Ezt tettük, mert nem kéred zenét.
2: Bocsánat, kérek mindenkit, akit megviselt ez a reggel, de én nagyon jól tudok vezetni.
1: Igen, ez neked bejön ez a dal. Ilyenek. Én is néha osztom őket ilyen olyan dalokkal, amire csak én tudok ráhangolódni. Feri kimegy, Zsüll lehagyja a fejét. Igen, és én egyedül üldögélek, és bombázom a hallgatókat. Most ez a te 3 perced én volt. Ez most a te 3 perced.
2: Ez a dal, a gyászoltam, hogy Seattle átment a BYD-hoz. Jó?
1: A gyászolás nálunk már jelent, úgyhogy ha arra gyászoltál, hogy Seattle átment a BYD-hoz, én is nagyon nehezen, de egyszer meg tudtam rátenni. Nehezen, de egyszer megtettem.
2: Örülni kell.
1: Igen, visszaadta a mandátumát Petya, és elmegy a BYD-hez.
2: Én erre nem is gondoltam, mint lehetőség. Tehát ez fel sem merült. Nem volt benne a kártyában, vagy a pakliban ez a kártya.
3: De hogy nem kapja meg a lehetőséget, vagy hogy nem él vele? Melyik nem volt?
2: Nem, az, hogy távozik.
1: A politikából és elmegy.
2: A versenyszférában, itt most teszek egy idéző, versenyszférában, és akkor így kiszáll a nem tudom, 56. napon.
1: Igen, ez meglepő, de a folyamat érthető, látható és tapasztalható, úgyhogy...
2: De hol vannak az ígéretek? A vehemencia, a harc, a küzdelem?
1: Hát az egyelőre elmaradni látszik. Főni Amcsiba, itt meg mindenki igazol át a magánszektorba.
2: Hajrá egyik, de hagyj magad másik.
1: Igen. Na, itt van a játékosunk, gyerekek. Halló, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok, Bea vagyok.
1: Hello, Bea.
5: Székesfehérvárról.
1: Bea. Na, mi a helyzet, Bea?
5: Sziasztok. Aludtam, amikor hívott az Anna, először elbögtem magam, mert nagyon meglepődtem, meg valószínű, hogy leesett a vérnyomásom még durvábban, mint alapból. Meg hát Esztert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon imádom.
1: Aha.
5: És ő a választottam.
3: De várjál, hajnalban megriadtál, dobtál egy SMS-t az Annának?
5: 6 órakor írtam egy SMS-t.
3: Ah, és visszaaludtál.
5: Hittem, csak abba is, hogy még aludhatok.
2: Te egy nagyon jól gondolkodtam, gyakorlatilag egy horgász. Bedobta a csalit, majd visszaaludt.
3: Majd az elektromos riasztó, az biztos szól. Úgy volt vele, és tényleg.
2: Amúgy annál mindig megérzi, ha valaki jól érzi magát, csak mondom neked. Tehát megérezte, hogy a pulzusa stabil, mondta, hogy jó, akkor most felhívjuk.
5: Igen, és a gyermek a Mekibe dolgozik, ilyen nyári munkán, hogy a művészetek földjébe ugye összejöjjön a kis zseton, Én meg gondoltam, hogy nyerek neki, a zsaton meg elveszem, azt veszek egy új cipőt, nem viccelek.
2: Észre vagy, nagyon helyes.
3: Szerintem a legkorrektebb anyai viselkedés lenne, nem?
2: Én a művészetek hölgyében soha nem láttam egy cipőt hordani fiatalokat.
3: Na, nem kell.
2: Ott a cipősekkel.
1: Na, jó, de hogy egyébként tényleg erre gyűjt a gyerek, és most nálunk meg ez a nyeremény? Tehát azért ez egy érdekes együttállás.
5: Nagyon, nagyon.
2: Jó,
5: hát akkor nekem figyelj. Azért mostanában így szerencsések a dolgaim.
1: De ez milyen jó, aztán elolvastam, és mondom, érdekes, gyűjt a művészetekvel, hogy gyere, de hogy nem hűszem, tényleg arra gyűjt, hogy elmessen.
5: Erre igen, hallott, hogy igen, igen. Nyeremény. Hát többek között, aha. Többek között.
1: Jó, akkor Esztert választottad, ez a lényeg.
5: Yes.
1: Indulunk uh-huh. akkor. Jó, nézd, csapjatok össze, aztán meglátjuk. Áram, kedvezünk.
2: Bea, azt mondják a hallgatók, szia, hogy olyan a hangod, mint egy női sorozatgyilkosnak.
5: Hát ez így van.
2: Az nagyon jót jelent különben, az egy karakter.
5: Hát,
2: volt már tárgyalásod?
5: A büdös életbe.
1: Hát egy van, nem megy a gyerek a művészetek hölgyébe. Hagyd dolgozzon tovább még egy kicsit.
2: Neked nagyon tetszett a büdös életbe. Abba minden benne volt.
1: Dolgozik még egy kicsit a gyerek.
5: Nagyon szeretlek, Eszter.
2: Én is nagyon szeretek, de figyelj, ezt a büdös életbe, ezt mentsük már rá, ez nagyon jó. Ebbe benne volt pont az a vitamin, amire szükségünk van. A büdös életbe.
1: Igen.
2: Én már csak ezért adom nekik a jegyet. Figyeljük el.
1: Persze, az mindenképpen jár. Mutatjuk.
4: Gratulálunk. Nyereménye egy páros, háromnapos bérlet a július 24 és augusztus 2 között megrendezésre kerülő 35. Művészetek Völgye Fesztiválra.
3: Na?
2: Na?
5: Nagyon köszönöm. Nagyon köszi.
2: Epikus beköszönésed volt. Ezt nem volt szabad, nem?
3: Elmész a gyerekkel, vagy más megy el vele?
1: Menjen más.
5: Én már nem vagyok az élete része, csak amikor kell valami, ja, tudod.
1: Igen.
3: Amikor jegy kell.
1: Jobb is az úgy, hogy...
2: Ez mikor kezdődik a gyerekeknél különben? Csak tudjam, hogy... De hány évesen?
5: 16? Nem.
3: Nálad 4 évesen kezdődött?
5: Ilyen 16 éve. Amikor a csajok jönnek,
2: aha,
5: akkor
2: aha.
5: Minket leváltanak.
1: Kinek korábban, kinek később, de elindul, és tök érdekes megélések
3: mivel
1: vannak ezzel
3: anyuka,
1: kapcsolatban.
3: Mivel lányos anyuka
5: vagy, ezért állítólag.
3: Ezért mondom, hogy neked hamarabb fog.
5: Tehát de remélem, addigra lesz stabil fizetésük.
1: Jó,
3: de puszi. Nem lesz.
2: Puszi be.
1: Elköszönünk be a puszi, ciao. Hello. Szóval, ja, ez egy nehéz megélés.
3: A legjobb megélés.
2: Igen?
3: Én nagyon szerettem. Amikor így Panna először pattintott le bennünket, tehát ugye a lányok korábban kezdik szerintem, a Somi az ragaszkodóbb, de hogy olyan de fájdalmas érzés, persze, de tök jó, hogy olyat gyártottál, érted, az életedben, olyat neveltél, egy olyan embert, aki képes arra, hogy azt mondja, hogy én most már egy önálló ember vagyok, köszönöm, nagyon szeretlek benneteket, meg vagyok nélkületek. Én szerettem.
2: Jó, azt aztán mondom, amint ez elhangzik, de... ez kitagadom itt az örökségében. Csak mondom nektek, vége.
1: Eljön ez.
2: Amúgy az úr az én lányom, most is már csak itt töltőnek használ engem. Tehát elmegyünk valahol, van valami rendezvény, állok ott a sarokba, hogy néha oda rám néz, mondja, jó, rendben van, majd a kocsit majd mondom, mikor kapcsolod be.
1: Nem, aztán, nektek még sok minden van együtt. Az még persze nyilván kinéz, meg biztonságban van, meg jól kötődik, látja, hogy ott vagy, de éli, de ez még egy 5-6 évesen, az még egy jó 10 év. De fiúgyereknél talán még keményebb. Mert hogy, szerintem igen, mert a fiúgyereknek ugye te vagy, akivel biciklizál, jön, megy, megmutatod neki a világot. A csajok már elkezdenek barátnőzni, már egy kicsit úgy az apa-lány viszony erős, de egy fiú apa viszony az a nagyon is, amikor a fiú először egy havert választ, ahelyett, hogy ott állsz focilabdával a kezedbe a honodat, és azt mond neki, hogy gyere focizni, és mondja, hogy nem, és ott maradsz egyedül a labdával. Most nyilván szimbolikus.
2: Látom magam előtt,
1: igen, nyilván szimbolikus a dolog, de hogy van egy
2: internet,
1: ilyen, van egy ilyen érzetet, tudod, hogy gyere, elmegyünk, és akkor még focizunk egyet, és akkor hogy néz rád, és látod, hogy vajúdik, és így nagy nehezen mondja, hogy apa már nem, most inkább
3: a haverokkal.
1: Most jön a haver, és tudod, akkor jössz rá, hogy tök jó, természetes, de hogy közben meg elindult valami.
3: Nekem
1: ami...
3: az volt a könnyebb a Somi elengedése. A fiú, mert ott ez az tökös férfiak, már ők együtt mennek. A Pannánál meg az volt, hogy az én édes kislányom, igen. És már nem kellünk neki.
1: Nehéz na? Megélés azért. Jó érzés, de hogy egy ilyen érdekes, hogy már nem te vagy neki a legizgibb. Már nem veled akarja azt átélni, már van valaki. És tök természetes, és jó ez így, de azért az nekem is érdekes.
3: És ott nyugodj meg, meg aki nehéz. A kifacsarás része az ezután is meg lesz. Tehát miután elbúcsúzik tőled, így leválik, akkor azért mindig vissza-vissza fog nyúlni, és érzed, hogy szüksége van rád, legalábbis pénzügyileg.
2: Ez egy nagy nyugalom, igen. Az igazság, hogy milyen érdekes, hogy ilyen ríbuszokban, vagy nem is tudom, ilyen szeretettel tudsz beszélni ezekről, bezzek, hogyha a házastársad állna, de ugyanazzal, hogy jó volt, Feri, jó volt.
3: Hát, nyilván más a dolog. De tudod, nálunk úgy mentek el, hogy ilyen vissza. Tegnap nézzük a meccset a BK-val, elindul a második félidő, egyszer csak nyílik az ajtó, Panna elment meccset nézni a barátaival, valami helyre mentek, és egyszer csak bedugja a fejét a Panna, hogy nézitek a meccset? Mondom, persze, igen, gyere, ülj le kicsim. Jó, csak vagyunk még 12-en. Érted? És akkor este 10-kor bevonultak, mit mondasz nekik? Persze, üljetek le, nézzétek a meccset. Tehát, hogy ilyen lesz azért, hogy...
2: Ez
3: hogy
2: nagyon tetszik, amúgy én az anyuka akarok lenni, aki az jönnek a cimborák.
3: Az leszel.
2: És most ezzel szemben az az anyuka vagyok, aki ez este 11-kor felcsenget egy random ember az utcáról, és éjfélkor pedig flexelni kezdenek. Úgyhogy ez
3: de
2: nem jó.
3: Mit akart a random ember? Jött semmi?
2: Felcsengetett, kikászolt az ebben, és mondta, Bobby, te vagy az. Na, ez a dal lesz, a viszont hallásra. Na mindegy, de hogy igen, ez a durva. Szóval, hogy ezt az ember akarok lenni, Feri, ami te vagy. Hogy jöjjenek hozzám a cimborákkal, hogy ne az az ember legyek, aki egy alsógatyába vakarja a tökét a kanapén.
3: Lehet párhuzamosan is. Lehet csinálni? Tudsz alsógatyába tököt vakarni, úgyhogy ott ül 12 gyerek. Csak hát nem tudom, mennyire jó.
2: Ennyi, én egy kicsit azon gondolkodnak, hogy Balázs milyen napokkal lehet ilyen szempontból, hogy például, hogy amikor megjönnek hozzád a gyerekek, akkor te is azért fingasz egyet a kigombolt, nem tudom.
1: Hát nem, én nagyon jó arc vagyok. Én azon bandázok.
2: Az Julienre vágod a répát, és...
1: Nem, nekem most is len van a Beninek egy barátja, éppen a Beninél, és segítem őket, kint alszanak a stégen, kimennek, jönnek, mennek, éjszaka pecáznak, előkészítenek, tehát konkrétan én az apuka vagyok, akit a gyerek megbízott azzal, hogy mire lejön a haverjával, addigra négyzetméter pontosan elmondta, hogy milyen etetőanyaga, hogy etessek be neki a stégtől hány méterre, és megyek két csomó kukoricával a hónom alatt, meg egy vanília ízű pontybeetetővel, és próbálom kitalálni, hogy jól etettem-e a gyereknek, hát hogy tudjon majd fenekezni a stégtől, mert elmondta, hogy a stégtől még 10 méterre le van túl szúrva egy bot, és a bottól 10 méterre menj előre 10 métert, és amikor látod magad, hogy mindent a gyerek ér, két csomó kukoricával és egy van lézésű pontyízével etetővel szórod szét, majd kicsit lecsesz, hogy nem egészen méterre pontosan jól szórtad, és mondtad, hogy ne haragudj, megpróbáltam jól csinálni. Na, én ez az apuka vagyok, érted? És állok benne a Balatonban.
2: Gyere ide, mit csináltál rosszul? Mondd meg, apa, mit csináltál rosszul?
1: Állok a Balatonban, a gyerek sehol, én meg etetem, hogy két nap múlva egyébként meg legyen neki a sikerélmény. És most kinnalszanak a stégen, és pecáznak. Én élem, amikor jön valaki.
2: De
1: tehát,
2: jó hogy, ez, Balázs. Jó
1: nagyon
2: ez,
1: nagyon jó.
2: Nem azt mondom, hogy hozzászoktatni a pontyokat a vaníliát.
3: Ja, hát és csak madagaszkári vaníliával. Persze. Gondolom, ez azért megvan. Csodálkoztak,
2: hogy ilyen drága Balaton. Azért összefüggnek a dolgok.
1: Majd alkudozom, érted, tegnap a horgászboltban, mert a gyerek cseszett elintézni, hogy kiváltsam neki a csónak engedélyt, hogy ne büntessék meg, amit csak cashbe lehet kifizetni, és mindent megígérek a horgászboltos csávónak, csak adja oda azt az engedélyt, hogy ki tudjon menni, de én ezt szeretem. Egy idő után már csak szolgálsz. Egy idő után már nincs rá szükség, csak még néha fölhívnak, hogy intézd el ezt vagy azt, vagy csinálj ezt vagy azt.
3: És
1: vagy...
3: tökre örülsz neki.
1: És örülsz neki, és ott, hogy ezt csinálod, ha meg jönnek a haverok, meg akkor meg bandázzanak. Én háttérbe tudok vonulni, de nem az az apuka vagyok, hogy na, foci! És egy kis pókjárás? Most sütöttem palacsintát, nem jöttök? Ne, csináljátok, éjtek, szóljatok, ha szükség van rám, itt vagyok. És akkor ezt ők úgy érzik, és mennek kalandozni. Egy idő után ez a szerepet, tudod?
2: Jó, mennyit tettél meg a vaníliás beletetőből?
1: Beszortam az egészet. Figyelj.
2: Azért nem jattoltad meg egy kicsit is?
1: Figyelj. És mondom, utána az volt, hogy nem jól szortam a kukoricát. És mondtam, hogy jó, azért alapfasznak is van vége. Tehát értem, hogy szarul szortam a kukoricát.
2: De hogy lehet rosszul szórni a kukoricát?
1: Hát, hogy nem szortam eléggé szét a területen. Mert akkor... hogy rám bízta, hogy azt ott azt a 10x10 méteres kockát, azt etessen, mert rendesen, mert ők ott fenekeznek. És amikor elmondom, hogy hova szórtam, apa, fater. Hát azért mondtam egy kicsit, mondom, Beni, éppen jött a vihar, éppen nézi, 6 kilót cuccot cipeltem be a vízbe. Bocsánat, hogy nem oda szórtam, ne haragudj.
2: Nagyon-nagyon hálátlanak ezek, ugye? Hogy...
1: De imádom, ott vannak, érted? De nem nyúzom a kamaszokat, szóval jöjjön hozzá, legyen ott a barátnője, legyen ott a haverja, jöjjenek, bandázzanak. Tök jó, én ezt nagyon élem. Már nem én te vagy a legfontosabb.
2: Voltál valaha egyáltalán?
1: Igen,
3: voltál. Nagyon sokáig voltál.
1: Te mutatod meg neki az a világot, az univerzumot, a halakat, az élőlényeket, a madarakat, a bringát, a veszélyt, mindent te mutatsz meg neki, és ül a kezedbe.
2: Gyere, fiam, megmutatom a veszélyt.
1: Aztán egyszer csak...
3: De, ott megy.
2: Adok egy borotvát, próbáld meg a lábujjadról leborotválni a szört, ez a veszély.
1: Visszanéz, és azt mondja, köszi apa, de már nem te. És akkor még ott állsz, kicsit számáborúzol egyedül.
3: A köszi apát sokáig nem mondja. Tehát csak igen. Készítelek, a köszi anya, köszi apa sokáig igen. Nem hangzik el.
1: Néhányat rúgsz egyedül kapura, rájössz, hogy ez nem olyan izgalmas, aztán följön valamelyik haverodat, hogy jön átszárszóra, iszik egy sört veled. A gyereknek már nincs szüksége rád. Valahol a világ egy természetesebb dolga, valahol azért egy ilyen érdekes folyamat.
3: Ahogy írják a hallgatók, hogy ez a bizonyíték arra, hogy jól csináltad a dolgodat. hogy 15, 16, 17 évesen egy olyan embert engedsz ki az életbe, aki megállja a helyét, aki meg tudja oldani, még rengeteg hibát fog véteni, még neki megy a falnak, te is neki mentél, ő is neki fog menni, de hogy ez jelenti azt, hogy jól csináltad a dolgodat, hogy azt mondta, hogy köszönöm, már nem az anyámon meg az apámon akarok csüngeni, hanem van egy életem.
2: Másokon akarok csüngeni.
3: Igen, most egy kicsit másokon is.
2: Teljesen oké, ez nekem, igen. Inkább csak azon gondolkodom, hogy mikor kezdjem el magamat felkészíteni erre, hogy...
1: Nem, fogom... mondok sokkal egyszerűbbet, második.
2: Szüljek egyet
1: mindig azért? Addig szülsz, hogy na, mindig legyen. Hogy legyen. Szerinted miért szülnek 40-50 éves nők sokszor a szeretet hiány miatt, mert felnőtt a gyerek, már nem olyan a kapcsolat a férjével, ezért akar magának valakit, akit újra tud, meg tudja élni ugyanazt az önzetlen szeretetet, amit kap, mert hogy hiány van belőle. És akkor azt mondja, hogy még egy gyerek.
2: Én sokkal durább, hogy a macska 3 napja nem velem alszik.
3: Na hát tehát, ez most már téged senki nem szeret?
2: Hát ez az, most akkor vegyek egy kutyát.
1: Várj még 5 évet, és pattints be a másodikat. Azzal megint meg vagy 15 évre.
2: Vagy 10-et, és akkor nem kell babysittesse.
1: Vagy fogadj örökbe egy kis vietnámi 4 évesen, majd 5 év múlva. Ez sajnos ilyen. Ez egy nehéz dolog. Ez a neveld fel, szeresd, támogasd, majd a végén engedd el. Azért ez egy hosszú procedúra.
2: Igen, és sosem akkor idegesítőek, amikor el akarnak távolodni, hanem mindig akkor akarnak nagyon közel lenni, amikor idegesítőek. Ezt észrevettétek?
1: Hát az egész kamaszkor azért az egy terheltebb időszak, kinek jobban, kinek nem, de hogy biológiailag fejlődik ki bizonyos agyi részük, amivel azért nem mindig értesz egyet, de megterhelő.
2: Ne fejleszd ki az agyad, a gyerekek számháborúzni apával.
1: Maradj hely. Gyerek is, labdázz velem! Apa, 20 éves vagyok, megint számháborúzunk a kertben!
3: Nézd, új labda!
1: Új labda, nézd, tollasütő, apa, nem érdekel a tollasütő, megyek
2: csak. Megyettem a jégvarázs DVD-t, de gyere!
1: Igen, igen. Elrejtettem valamit a kertben, gyere velem számháborúzni, apa, a 19 évesek vannak haverjai. Velem bujócskáz, velem bujócskáz!
2: Songoku nem 17 éves.
1: Fölülhetsz a hátamra, lovacskáz, a cunytré! Apa. Igen, hát ez ilyen. Na jól van, gyerekek.
2: Megyetek, ezzel a zenével indítottam el mindent, a melankóliát ráhoztam az egész országra, bocsánat.
1: Nem, nincs melankólia, én szeretem az ilyen témákat, jó kezek.
2: De akkor tegyél be te egy zenét, ami megpörget itt a dolgokat.
1: Azt mondod?
2: Hát nem sokára jön a születésnapi hétvégén.
1: De egyébként így van.
2: Úgyhogy elkezdhetnénk készülni erre.
1: Csúnyán.
3: Ez most 50?
1: Nem.
3: Még csak 48?
1: 49.
2: Ez az utolsó
1: fizetés. Ez az utolsó 4-es. Jövőre ez 5-ös. Azért az, úristen, Bali 50 éves lett, azért ezt se gondoltuk volna.
2: Ezt nagyon meg kell húzni most, Bali, ezt is tudod.
3: ezt az utolsó jó éved.
1: Igen, a 4-essel kezdődött, meg kell húzni.
2: Igen,
1: kezdődött, meg kell húzni.
2: Egyszerre váltunk, én idén 39 leszek, te 49, ugye? És akkor, tehát mind a ketten együtt váltjuk a számot.
3: Jó, dolgozzuk ki az utolsó évedet.
1: Jó, dolgozzuk ki az utolsó évedet.
3: Mi az, amivel igazán oda lehetne csapni?
2: Nekem vannak ötleteim.
3: Hogy ne ilyen nyomorultul menj be az 50-be.
1: Igen, ne így forduljak rá az 50-re.
2: Félre az 500-asokat, Feri, szükség lesz rájuk.
3: Ez az! Elszórjuk.
1: Na, jövünk mindjárt.
2: Menjünk be a Merlinbe.
1: 7 óra pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
7: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
8: Ha elmennénk a Premier Outletbe?
7: De hát honnan tudtad?
8: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
9: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
4: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
14: Reklámot hallottak.
15: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Reklám.
16: Strandok éjszakája Harkányban. Július 25-én a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben egész nap színes családi programokkal, látványos előadásokkal, ledsóval, sok zenével és fürdőzéssel várunk mindenkit egészen éjfélig. A legkisebbek örömére többek között jön Richard Davidson bűvész és a Ne Felejts Báb Színház. És amikor leszáll az este, kezdődik az igazi strandparti Chris Lawyerrel, Krotterrel, DJ Dulival és DJ Barával. Bővebben a programokról harkányfürdő.hu. Strandok éjszakája. Ne maradj le róla!
17: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
18: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
19: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
18: Neked Sedacur Forte kell.
19: Sedacur Forte?
18: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
20: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
22: Villány idén-nyáron új ritmusra ébred. Fantasztikus DJ-k többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál a Maul borászat udvarán. Ez a Wine and Vibe augusztus 15-én Villányban. Szerezd meg kedvezményes elővételes jegyed még ma. Winevibe.hu.
23: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
24: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpage.hu.
25: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
26: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Reklámot hallottál.
15: Magyarországon csak a Rádió 1 tudja, mi kell a hallgatóknak.
27: A legjobbak vagytok, Rádió 1.
15: Mert önök megmondták.
27: Megérjenek, olyan jó ez a rádió.
15: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
28: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
29: Újabb drogdílerek kerültek rendőrkézre Baranyában. Jobbára napos időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Újabb dílereket kaptak el Baranyában. A Mecsek kommandó július 13-án az esti órákban Bújnál tartóztatott fel egy autót, mert felmerült a gyanú, hogy a benne utazók a fővárosból drogot szállítanak, azért, hogy azt Baranyában értékesítsék. Az autóból 353 g kábítószer gyanús kristályos anyag került elő. A rendőrök előállították a 25 éves pécsi nőt és a 29 éves liptódi férfit. A droggyors teszt a nőnél pozitív eredményt hozott. A rendőrök őrizetbe vették és kihallgatták őket. Az ügyben a mohácsi rendőrkapitányság indított eljárást. Nyári igazgatási szünet lesz a Kozár-Misnenyi közös önkormányzati hivatalban. A város közösségi oldalán az olvasható, július 20-a és augusztus 2-a között az ügyintézők korlátozottan lesznek elérhetőek. A nyári közigazgatási szünet ideje alatt az ügyintézéshez előzetes, telefonos vagy e-mailes időpontegyeztetés szükséges. A leállás utáni első munkanap augusztus 3-a hétfő lesz. Felcsillant a remény a komlói kézilabda csapat számára. A Carbonex Komló klubja kedden közösségi oldalán azt írta, a tulajdonosi kör az önkormányzat és a támogatók közötti egyeztetések pozitív fejleményeket hoztak. Bár konkrétumokat még nem árultak el, annyit közöltek, van esély rá, hogy a felnőtt csapat mégis tudja vállalni az indulást az NB1B 2026-27-es szezonjában. A részletekről folyamatosan beszámolnak majd.
0: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
29: Ivóvízhálózat fejlesztési munkákat végeznek Pécs-Kertvárosban. A kivitelezés során lezárták a Siklósi út, Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát. Teljes utcára kell számítani a Péter és a Megye utca egy-egy szakaszán is. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. Egy szakaszon sávlezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy részén pedig közműépítés miatt ugyancsak sávlezárás van érvényben.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
29: A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, elszórtan kialakulhatnak záporok, a szél általában mérsékelt lesz, a hőmérséklet 32 fokig emelkedhet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga, akinek szavait egy országi

0: Balázsre! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, 14 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, két részre osztott az ország, nyugati ország részben esik az eső, jön erre felé. Milyen 10 körül kapjuk majd meg, és aztán már kezd kisütni a nap a másik oldalon, úgyhogy egy kicsi eső végig szalad az országon, Balaton, Sopron, itt már sokan írjátok, hogy esik, némi kis felfrissülést hozva magában, aztán utána majd ebből kapunk. Ebből kapunk mi is. Azt írja aztán itt közön Grét, hogy emlékeztek Jani terveire az 50. születésnapja előtt? Utazások, megnyomja az életet, mert véges, beütött a Covid, és otthon betonozta a garázs beállót, szóval Balázs csak óvatosan a nagy tervekkel.
2: Igen, igen, ne tervezz túl, nehogy aztán bedőljön.
1: Nekem nincs nagy tervem, de bocsánat, azért azt jegyezzük meg, hogy 49-39. Tehát fordulunk, de még nem fordulunk. 50-et azt megtervezem majd, de még a 49-et azt egy laza bulival megünneplem, de nem nincs még nagy úristen 50 lettem. Még tolom el, még nem hittem volna, hogy ez valaha eljön, hogy ezt ír az örök gyermek és az örök ifjú.
2: Hát attól maradsz.
1: Tessék?
2: Attól maradsz, örök gyerek.
1: Attól maradsz.
2: Nem hinném, hogy nagy változás lesz benned.
1: De hogy kimondott, hogy a bali 50 lett, azért ez így ebben a formában nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meghatározó.
2: Okay, és tudod, miért jó, hogy tolod el magadtól? Mert úgy fog tarkon vágni az 50.
1: Mert úgy fog tarkon vágni, hogy 50 lettél. Igen, és nekem meg a 40-es forduló hasonló, de szerintem a 39-40 talán még nem olyan sorsfordító.
3: Mikor kezdi a kollégin elhagyni az arcodat? Az hány évesen van?
1: Ez hamarosan elindulsz majd.
3: Mindenetben lesz. Igen. Amúgy én örülök neki, hogy öregszem. Soha nem gondoltam volna, meg fogok öregedni például. Tehát, hogy
1: nem éled meg.
3: Igen, hát ne vitte se a tifusz, a kankó, a Covid.
2: Nem adtak el az ülei.
1: A tifusz, kankó, igen.
3: Az agyhártyagyulladás. Ezek mind ott leselkedtek rá, jövőken keresztül, semmi.
1: Ne, abszolút semmi, meg szerintem jobban élsz 50 évesen, mint 20 évesen. Tehát, hogyha cserélni lehetne, vagy 40 évesen, mint 20 évesen, nem biztos, hogy visszamennék csak azért, hogy újra fiatal legyek, mert érettebb vagy, máshogy gondolkozol, nyugodtabb vagy. Ki megfeszültek az agyadban, és kifejlődtek olyan részek, amik 20 évesen még nincsenek. És én jobban élem ezt a kort, mint a 20 éves kort. Mert már nem szorongsz, mert tisztább vagy magaddal, mert van egyfajta önismereted, és rájössz, hogy igen, tudom, de már kevésbé érdekel. Nem? Valahogy ezt hozza a kor. Van egy ilyen megnyugvás. De az,

0: hogy közelebb vagyok a 70-hez, mint a 30-hoz. Na,
1: hop, szóval... hop.
2: Nem, amúgy nem vagy.
0: Hát 50-nél már, 50-nél már, 51-nél
3: már igen.
0: Közelebb vagyok a 60-hoz, mint a 40-hez.
2: Nagyon sok minden fog történni.
0: Nagyon sok minden történik, de
3: milyen
0: hogy...
3: Milyen két év? Egy.
0: Egy, jövő, 50 vagyok.
2: 50 évesen még ugyanannyira van közel.
3: 50 évesen és egy naposan már közelebb vagy a 70-hez.
0: De akkor csak mondd ki azt, hogy a 60-hoz. Csak a 60-hoz, mint a
3: 40-hez. Ez az igazság. Hát fölébredsz másnap, másnaposan, és tudod, hogy a 70 van közelebb, a 30 meg a messzebb. Vagy a 40 van messzebb, a 60 közelebb.
2: Jó, de ez egy nagyon drasztikus gondolkodás szerintem.
0: Drasztikus, de valahogy az 50-et azért én is elkezdtem beengedni. Szóval eddig én azt mondtam, hogy oké, nem áll, nem érdekel, hagyjuk.
2: Jó, most a pillanatban nézzük meg Brad Pittet, hogy néz ki most, aki ugye 60 elmúlt.
0: Oké, de a Brad Pitt mögött azért egy nagyon komoly orvosi tím van, azért hát azt ne felejtsük el.
2: Lehetne,
0: de...
2: hogy felvenni nekik a telefont.
0: De mi van, ha elrontják? Érted? Neki nem rontják el. Bemegy Los Angelesbe egy olyan klinikára, ahol 4 megoperálják az arcát, és tudja, hogy nem rontják el.
2: 62 éves. 62 éves, igen, és még boldog, mosolyog.
0: Hát szerelmes.
3: Fiatal csaja van.
2: Így van. Nektek itt vagyok én.
3: Igen, ezért kevesebbet mosolygunk, mint Brad Pitt, de...
2: Így is van. De itt vagyok is, fiatal vagyok, úgyhogy tessék.
0: Írnom kéne ilyen terveket? Írnom kéne bakancslistát? Írni kell valamit, amit úgy megnyomott, hogy jön az 50, kezdjük el ráfogni.
2: Nem, de ne legyen benne ez a fajta ilyen kényszeresség, hanem szerintem legyen, vagy ilyen nagy meditatív állapotból való.
0: Leülök egy papírral.
2: Igen. És akkor veszel, és megkeresed magadban a hiányokat, hogy mi az, amit még úgy igazán.
0: Amit még úgy, tehát nem egy ilyen gyors, egy benzingutnál lejegyzetelem, hanem hogy elmélyülök, és nem belemegyek, egóból, hogy mi az, amit, tudod, igen, nem egóból, mi nem, az, amit szeretnék.
2: Tehát nem az anyagi részeket kell szerintem kihangsúlyozni, hanem azokat a dolgokat, amik ilyen élmények, és akkor még átélnél.
0: Ja, csak élményt írnék. Ja, semmilyen anyagi részt nem írnék. És nem az, hogy egyszerűen nem, élmény, csak élmény.
2: Jó, például, hogy letartóztatnak Guantanamo-ban.
0: Na például. Az, igen.
3: 70 éves fotózás a Nőklapja címlapra.
0: Felkér még a Meglepetés magazin egy dupla címlap fotózása 52 évesen.
2: A 10 legjobb receptemet végre kiadott.
0: Igen. A Meglepetés magazinban megjelenik a 10 legjobb receptem.
2: Jó, van ilyen ponybetetés, ahogy Bali szereti.
3: Visszajön-e a zongorázás például?
0: Nem fog visszajön.
3: Azt nem, azt elengedted végleg.
0: Tudod, miben változtam? Hogy már semmi olyan ígéretet nem teszek, amit nem csinálok meg valójában.
2: Hú, mekkora hazugság.
0: Nem, tényleg nem. Ez valami már megváltozott.
2: Most
0: nincs.
2: Nem, egy hét múlva is kérdezem, hogy ezt.
0: Nincs már ilyen felelőtlen, ó, majd akkor én megtanulok szakszofonozni. Szóval nem teszek már ilyen, nincs.
3: Honnan tudod, hogy nem jár?
0: Nincs. Ha valamit beleállok és kijelentem, akkor azt megcsinálom. Hozzáadom
2: a szakszofonomat.
0: Érted? Nincs. Te csináltál ilyen összegzést 50-nél? Volt valami, amit úgy megérezted, hogy haver 50 lettél, így belenézted a tükör, és azt mondtad,
3: ugye, hogy ugye Janival voltam 50, és vele ellentétben én nekem nem voltak ilyen óriási terveim, én rohadtul élveztem a Covidot. Én a minden gazdasági bebuktával ellentétben, tehát nyilván a kórhelyel óriási szarba kerültünk, de hogy én azt annyira szerettem, hogy otthon vagyunk, hogy nem kell sehova rohangálni, a gyerekekkel vagy. Én nekem azt például nagyon, én azt mondtam, nekem most jött el az 55-nél, amikor azt mondtam, hogy na basszus, ez
2: az
3: már.
2: Ura volt, emlékszem, hogy milyen depressziós volt felé napokig.
3: Én 3 napig azon csak így vekengtem, hogy 55. Úristen.
0: És tehát nem jobban megérinted az 55, mint az 50.
3: Simán. Én az 50-en az így. Az nem is érdekelt. 50 vagyok, jó, 50. Én a 40-et is pont letojtam, a 30-at is. Megyünk tovább, tök jó. Én azt még mondom, az, hogy ott otthon voltunk, én nagyon szerettem. Nekem az 55 volt az, ami azt mondtam, hogy hoppá.
0: Na, elkezdem papírra írni akkor.
3: Jó.
0: Jó?
3: Jó, de figyelj, össze is szedhetjük.
2: De van ilyen
0: gasztroenterológus. Igen, alul-fölül tükrözés. Laci, most pont ezen van túl, tudna mesélni.
2: Én tudok egy dolgot, amire vágytál.
0: Szedjük le a polipot a vastagbelemről, hogy ne legyen később vastag. Első pont. Igen, tessék, mondj egyet.
2: Én tudok egyet, amire vágytál, és még nem kaptad meg.
0: Olyat ír, Léci, hogy ne legyek másnap publikben. Jó, köszönöm szépen. Balázs titkos vágya, hogy felfedtem. Léci, mondd el neki, mit akarsz mondani, mert nem akarok újságból lenni.
2: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked, és most Feribe hozza ezt a stúdióba.
0: Én most hoztok nekem valamit?
2: Megindítjuk a szüli hetedet.
0: Ne csináljátok, igen, hát még meghatódom a végén.
2: Ne hatódjál meg, mert nincs az már öreges lenne.
0: A fogamba?
2: Nem, ez kapor volt, amit tettél.
0: Ja, igen, nem, viszont fikás az orrod.
2: Viszont, de akkor csukd be, szóval ne nézzed. Most,
0: na várj, most én ajándékot kapok.
2: Ajándékot kapsz, elő kell szednünk, mert eldugtuk a teraszon. Úgyhogy most valami olyasmit kapsz, amire nagy szükséged lesz, de még nem tudod, hogy szükséged van.
0: Jó, becsukom a szemem. Nem csalok.
2: Egy kicsit, ne csaljál.
0: Addig bedugom az ujjam fenekem. Jó, tiszta vagyok.
2: Vagy addig fogdoshatod a rollnikat, amiben vannak a 200-asok.
0: Jó, szóljatok, a kinyithatom. Addig egy kicsit gyászolhatok addig, mert ilyen, ha izgulok, mindig gyászolok. Ja, nem? Jó.
2: Na mehet, tessék, nyithatod.
0: Nem hiszem el. Nem hiszem el, hogy ezzel engem is megbüntet.
2: Senki
0: nem szabad festve.
2: Senki nem mehet el.
0: Ezt nem hiszem el.
2: Mindenkinek fájnia kell.
0: Ezt nem hiszem el.
2: Tele van a tankja. Tele van a tankja, úgyhogy pont jó lesz neked a szigetre.
0: Ezt nem hiszem el.
3: Szerintem meg vett egy gyárat.
0: Hallod? Kaptam egy lilára lefestett, ugyanolyan...
2: Ez a gyári színe.
3: Sose volt ilyen szín.
0: Egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jáva motort, mint a Feri. Nem hiszem, neked gyárad van?
3: Vagy fölvásárolta az összes működő modell
2: Magyarországon. Nem léptem ki a csoportból. És akkor meglátta ezt a lila színt, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
0: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgette, majd levisszük. Aranyos vagy, de még egyről nem tudom hova tenni, és erre egy hónapról megbüntetsz egy ilyennel engem is. Hát te tényleg a sátán vagy.
3: Fölhívott, hogy óriási ötlete van. Na, mondjad kicsit, mit csináljunk?
0: Egy lila jáva motor.
3: Szereztem még egyet. Te oti színekben van. Oti színek, mert ez oti szín.
0: Úristen, zseniális.
2: De miért most ezzel nem látod magad a Sziget Nagy színpadon karikázni?
0: Úgyhogy Sziget Nagy színpadon is látom magam, de tudod mi van? Az van, hogy a kedvenc bisztróm az Földváron van. Oda nem mehetek már kocsival, mert ugye alkoholos italokat fogyasztok, és most gondolkoztam azon, hogy viszont lusta vagyok már kitekerni, veszek egy rollert. És vele fogok menni.
3: De nagy a Balaton.
2: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom neked.
0: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
2: És lehet rajta ülni, tehát plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-os.
0: Hát sose ment a Feri sem, mikor lementünk Velencére 55-tel. Hát 40-nél már megkattant a izé.
3: Igen, micsoda, de a 70-nel is mentünk lefelé.
0: Egyébként igen, lejtőn.
3: A lejtőn. Oké.
0: Nagyon szép, köszönöm szépen. Igazán megható, egy lila jáva motor. Neked valami gyárad van?
2: Nem mondom, hogy beléptem be a jáva csoportba, és elfelejtettem kilépni. És mindig jönnek, és akkor így, ahol egy van, ott kettő. Plusz ugye lesz majd jövőre, amikor mentek le megint a Velence Budapestával, és azt nem lehet, hogy te mindig egy jó motorral mész.
0: Ez igaz. De az Feri vonulása kell, hogy legyen. De egyébként igen, akkor majd ezt akkor leasingbe odaadjuk valakinek.
2: Így van, vagy egy váltó motor. De amúgy szerintem elfogadod.
0: De nem mondd, hogy ez gyári szín, ez a lila.
2: Ez a gyári szín, megesküdött rá a srác. Megcsináltatták, hogy tehát kikevertették ugyanezt a szint, és ez a gyári szín, ami 86-ban kijött.
0: Igen. Nem csináljuk meg a Balázs Ghost to Földvár túrát. Egyrészt, mert a Ferinek van Feri Ghost to Velence, kettő, hogy négy óra.
2: De Velencéről már közel van a Földvár.
0: 4 óra, mire leérünk. Ráadásul megfogadtuk, hogy Ferinek az egy szezonnyitó motorozása lesz minden évben, amíg rádiózunk, hogy lemegyünk Velencére. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon szívesen, csak azt mondani, imádom az olyan ajándékot, ami ugyanannyi örömet okoz, mint amely akkor a teher.
0: És... hogy vigyem le, hogy szállítsam le. Honnan tudok keveréket beleszerezni? Az nincs a kutakon már keverék.
3: Hát azt neked kell bekeverni.
0: Nekem?
3: Igen. Ma veszel egy 5 literes kannát, rázogatod, érted?
0: És bekevered a
2: garázsatot tartani, ez tök jó. Hát ott lesz a garázs, azt nem kell járnod benzinkútra.
0: De fogom szeretni, és csapatok át Földvára. Csoki az üveg Tigrisbe. Ta minden itt.
2: És gondolj be, hogy Szigeten mindenki ott fogod a porban poroszkálni, te meg egyszer csak... Nem.
0: És egy lila jáva motorra megérkezek a nagy színpadra.
2: Én azt imádom, hogy ilyen lángcsóvá csapjanak ki belőle, és legyen az egészet, figyelj, én még addig fel tudom neked az egészet ragasztani, tudod, ilyen kristályokkal, hogy így csillogó legyen.
0: Igen, azt mondja, nem tudjuk behozni, de nem tudjuk megmutatni kamerán, de majd rakunk ki róla a sztorit, sajnos az a baj, nem tudjuk megmutatni. Hát köszönöm. Igen, ez az ajándék, mert legalább annyi örömöd van, mint gondod, hogy most mit csináljál vele, de ennek Balatonon kell lenni. Így ez van. Teljesen egyetlen.
2: A születésnapi étvégén, de például ezzel már tudsz majd kvaterkázni.
0: Abszolút. Nagyon jó, köszönöm.
3: Hát nagyon szívesen. Na, szívünk legnagyobb szeretetével adjuk neked ezt a születésnapodra.
0: Láttam, te mit szívtál vele.
3: Úgy nekem is átfutott az agyam, hogy megpróbálom megállítani a cunamit, de mondom, nem, hát akkor ha szívás van, legyen szívás.
0: Frankon azt hittem, hogy átfestettétek a tiédet, és ott te passzolod tovább nekem. Ránéztem, nem hiszem, hogy átfestettétek lilára, és azt kapom.
2: Remélem, a hallgatóknak átjön ez a hálátlanság.
0: Azért,
2: mert gondoskodó vagyok, ahelyett, hogy örülnének, azt rögtön csak a terheket nézik.
0: Elmondom neked, ezt ma vagy holnap leszállítatom, már valószínűleg szombat vagy vasárnap már jön a sztori telefonon, hogy megyek át Földvárra a presszomba.
2: Szerintem ennél semmi soha nem volt szebb. Tehát teljesen
0: iszonyatosan gizda lesz, hogy veretek át.
3: Azért főhívom a figyelmet a krómozott felnikre. Azért, na, Igen. Szóval az nem semmi. És van még egy fontos dolog, ugye, hogy hát azt megbeszéltük,
2: hogy... Ceglidről jött, és Dominik készítette, csak ennyi szeretném mondani.
0: Igen, Ceglidnek Dominik, köszönjük szépen, ma már visszakapod.
3: Vissza tudod vásárolni.
0: Igen, igen, ha eljössz, és visszaviszed oda, na hozták, komoly pénzeket fizetek neked. Nem, ezt ma le kell szállítani Balcsira.
3: Ja, na és ugye, hát ennek van egy olyan háttere is, hogy mi ezt felesbe vásároltuk.
2: Bizony.
3: Ezt a járművet, úgyhogy... Ezt szeretném adni az egyik részét a reggeli pénznek.
2: Köszönöm, ez még nem lesz elég sajnos.
0: Visszaadod a kilót rollniba?
3: Persze, a rollni is kilót, és akkor még majd tartozom.
2: De nehogy elmondnak, hogy mennyire.
3: Nem árulom el, azért azt mondtam, hogy nem árulom el.
0: Nyugodtan megbeszéltétek az árát itt előttem, nem sértődök meg.
2: De ezt komolyan mondom, hallod? Figyelj, most már látom, milyen apa lehetsz amúgy, amikor még odálltok a gyerek elé. Johan béka, miért ez 20-as tudod még állni, jó, mert ez milyen viselkedés?
3: Nincs pénz, de nem tudom.
2: De ezt nem mondod, hogy van nálad 3 millió forint KP-ba. Hát akkor az meg se visel téged, hát ebben a másik zsebedben.
0: Gyerekek, nyugodtan boltoljátok le az ajándékomat, egyáltalán nem sértődünk meg.
2: Mondjátok. Ezt nem hiszem el, ezt nem hiszem el. Ez most komolyan mondod, öregem.
0: Nagyon jó. Na jó van, akkor már ketten vagyunk Java tulajdonosok. Ez van, gyerekek. Na jó van.
2: Figyelj, ellopni nem fogják.
0: Az biztos. Az biztos.
2: Bárhol hagyod ott földváron, tudni fogják, hogy a tiéd. Soha nem fogja senki betolni a kertjébe, és azonnal, ha előkerül valahol, tudni fogják, hogy ezt tőled dobták el.
0: Igen. Igen. Az első tankolás után pár méteren fog besülni, mert elfelejti a 2T olajat. Az mi az a 2T
3: olaj?
0: Hát azzal
3: kevered ugye a benzint.
0: Ja.
2: De az, igen? Hogy egyet bekeversz egyszer egy 5 litereset, vagy egy 10-eset, és egy életig elég.
0: Jó, azért ebben még van mit tanulom, benzinkeverésben, megmondom őszintén, de amikor apámnak trabantja volt 82-ben, ott azért nem én kevertem.
3: Ott nem kellett, ott volt még a benzinkúton a keverékső, ami ugye be volt keverve, tehát nem nagyon kellett ezzel foglalkozni.
2: Viszont a Feriével ellentétben nincs szaga. Tehát nincs üzemanyag szaga, és az úgy jelent szerintem.
3: Nem folyik.
0: Én szeretem azt a két ütemű szagot, mert egy kicsit vissza-vissza.
2: Az majd lesz, hogyha elindítod, de most egyelőre nincs. De ugye Ferének akkor is volt, hogy simán állt. Úgyhogy ez egy jó jel szerintem.
0: Igen. Azt mondják, hogy ezen a motoron se lehet inni, ez igaz? Ez nem bicikli? Tekerem. Nem indítom
2: ez
0: be.
2: Ez gyakorlatilag egy bicikli.
0: Az nem lehet. Teker. Jó, akkor majd kávézom, egyszer átgurulok vele, és kávézom.
2: Na jó.
0: Érted, akkor majd kávézom. Na jövünk mindjárt, 2 perc, pontosan 7:30, itt vagyunk mindjárt, érek után.
1: Hölgyeim és uraim, ez az édes kis cuki kis baj.

0: Magic!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
3: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig, a többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
2: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
10: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
11: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Szét.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Ha Pécs, akkor Volán taxi. Már appon is.
13: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpongbajnokság, gyereksarok utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
14: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
15: Anya, mikor indulunk már?
16: Anya, mikor indulunk már?
17: Gyerekek, amint beindul az autónk.
18: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon! Igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta új akkumulátortesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Siklósi út 18.
19: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz! Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
20: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
21: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottál.
1: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: Újra lesznek filmvetítések a Pirogránit udvarban. Napközben akár 32 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szabadtéri filmvetítéseket tartanak Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben. A Zsök tájékoztatása szerint július 19-től 6 alkalommal vasárnap esténként lesznek láthatóak az előadások a Pirogránit udvarban. A szervezők azt írják, romantikus dráma, családi animációs film és akciófilm is szerepel a kínálatban. A vetítések pedig egy kivétellel mindig este 9 órakor kezdődnek. Az augusztus 30-ai szezonzáró filmvetítés pedig este 8 órakor indul majd, igazodva a Szamárfül Fesztivál programjaihoz. Július 17-én adják át a Pécsi Vásárcsarnok új gombavitrinjét, ami a 20 legmérgezőbb gombafajt mutatja be az érdeklődőknek. A pénteken délelőtt 10 órakor kezdődő eseményen egy előadást is hallhatnak a vendégek. Dr. Polák Edit, a PTE egyetemi docense, a gombák két arcát mutatja be, hiszen a gomba lehet halálos veszély, de akár szuperélelmiszer is. Az előadást követően beszélgetésre is sor kerül a témában, gomba szakértők részvételével. Nyári igazgatási szünet lesz a Kozár-Mislenyi közös önkormányzati hivatalban. A város közösségi oldalán az olvasható, július 20-a és augusztus 2-a között az ügyintézők korlátozottan lesznek elérhetőek. A nyári közigazgatási szünet ideje alatt az ügyintézéshez előzetes, telefonos vagy e-mailes időpontegyeztetés szükséges. A leállás utáni első munkanap augusztus 3-a hétfő lesz.
0: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: Ivóvízhálózat fejlesztési munkákat végeznek Pécs-Kertvárosban. A kivitelezés során lezárták a Siklósi út, Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát. Teljes utcára kell számítani a Péter és a Megye utca egy-egy szakaszán is. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. Egy szakaszon sávlezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy részén pedig közműépítés miatt ugyancsak sávlezárás van érvényben.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
2: A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, elszórtan kialakulhatnak záporok, a szél általában mérsékelt lesz, a hőmérséklet 32 fokig emelkedhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 1-en.
1: 3-4 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és egy jó időjárásunkkal.
2: Napos lesz, délután meg rohadt meleg.
1: Köszönjük szépen.
2: Nem lesz napos,
3: az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: Bár nem akarok izélni, de kirakta ezt a képet az Instagramra, és folyamatosan írogatnak a nők, hogy mi pali vagy.
1: Hát a
4: motort nézzük, jó? A motort kell nézni, nem a
1: képen, a
4: Balázs.
1: A képen meglátszik az is, hogy miért hasznos a lábnap. Illetve, hogy a kép aláírás, miért ne skippeld a lábnapot?
4: De miért is ember a lábad? Ez rendes lábli.
5: Nem bírsz a betekerni a babettát. Hogy ne lenne baja?
1: Kicsízom elférni rajta. Úgy
4: most
1: látom,
4: majd a babettemet hozza.
1: Szeptembertől rá kell feküdnöm arra is, hogy ne csak a felső testet edzük, így van. Ha itt vagyunk, gyerekek, igen, hát napsütés, ja, napsütés, igen.
4: Amúgy lehet, hogy én hoztam a vádlit ebbe a csapatba.
1: Igen.
4: Nekem viszont csak vádlim van, de az egy ilyen írdatlan. Az elbírok mindenkit. Jó lesz.
1: Igen, Nyugat-Magyarországon szakadó eső, de megérkezik délutánra a napsütés, és nem sokára mi is. Mi is kapunk belőle. Nem erős egyelőre ez a július, azt kell, hogy mondjuk. Na, nem tudom, hogy hallottátok-e a történéseket. Eltörlik az amerikaiak az időátállítások szólók. Olvastátok?
5: De jó, hogy ők legalább megtehetik.
1: Csak egy fél mondat, hogy nincs több időátállításuk, mert hogy óraátállításuk. Nem tudom, hogy álltak át ott, mert ott sok időzóna van meg minden, de nem állnak többet át a téli-nyári időszámításra. Ők is leszámoltak vele.
5: Ők igazából. Is miért még ki?
1: Hát mert még néhányan, mi nem tudunk.
5: Igen? Csak mi az EU-ban csesződünk ezen?
1: Mi csak itt az EU-ban csesződünk, így van.
5: És mit választottak, azt nem tudod? Nyarat vagy a
1: te? Ezt meg nem mondom. De nem állítják vissza, tehát hogy nem lesz. Az egész államokból meg tudták csinálni, ne legyen visszaállítás. Azért...
5: Ügyesek
1: ők. Na, hallottátok, hogy Fletó pedig könyvet írt, gyerekek? Könyvet írt, és egy nagyon fontos igazságot fedett föl arról, hogy mitől működik egy párkapcsolat.
4: Hát, ha valakitől elfogadok párkapcsolat tanácsot, az Fletó. Tehát, hogy szeretném, hogy mindenben adjon tanácsot, és kérdezzük ki a véleményét.
1: Párkapcsolatról osztotta meg a gondolatait. Közösségi oldalán mi a hosszú párkapcsolat titka?
5: Hát, de most...
4: Jaj, de, ez egy vicc, ilyen háztartás vicc lesz, hogy ilyen...
1: Ez egy nagyon rossz vicc, de kíváncsi vagyok, majd a hallgatók mit írnak. Tessék?
5: Hogy nem, ott vége van.
1: Vége van, de azért ők sok időt leéltek együtt. Nem tudom, hogy pontosan mennyit éltek. Hogy hívták a párját? A Bongyort.
4: A Bongyort? Hát tőlem kérdezett, amikor Feri az új párja.
1: Segíts már, mi volt.
5: Na tessék, ennyire.
4: DK, tehát?
5: Na?
4: Dobrev Klára.
1: Dobrev Klára, bocsánat, Dobrev Klára néni. Klára néni. Hát így múlik el a világ dicsősége. Szóval, hogy azt mondta, hogy három szó kell ahhoz, hogy jól működjön egy hosszú távú párkapcsolat. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy hallgatóink szerint
4: mondom.
1: Mi ez a három szó, amit ha te leírsz, vagy elmondasz, akkor a te párkapcsolatod jól működik. Nyilván ő ironizál ezzel, de várunk majd hallgatói megfejtéseket, hogy szerintetek
4: három
1: szóból hogy rakod össze, hogy három szó az, amitől jól működik. Egy hosszú távú házasság, egy hosszú távú párkapcsolat.
5: Pain, sex, sure.
4: Nem. Átment az utalás.
1: Igen, használd a kártyám. Igen. Ő azt mondja, hogy ha hosszú távú párkapcsolatot szeretnél, egyébként sejtelmesen utalt az ő új párkapcsolatára is, akkor azt a három szót kell mondani, hogy jól van, drágám.
5: Jézus.
4: Az a baj, hogy ezt már az országnak is mondta, és attól
5: igen, az mégsem volt jó.
4: Attól kicsit dühös lett az ország.
1: Jól van, drágám.
4: Jól van, drágám?
1: Igen, hosszú párkapcsolatnak van egy fontos mondata. Ha ezt valaki ismeri és kellő módon használja, akkor garantált a siker, és itt felfedte, hogy ez a három szó. És azt mondja, hogy így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van, tehát hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám.
4: Befogod a pofán.
1: Befogod a pofán.
5: Jó, folytatás, nem tudjuk.
1: Na, igen, vedd meg nyugodtan, ugye jönnek a...
4: Jó? Tehetünk kizegy, ez a mondat kérdez,
1: befogod a pofán. Igen, közös hitel összetart, írja valaki. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek a ti életetetekben mi a három mondat, vagy mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok, és ettől működik szerintetek a kapcsolat. Szenzációs megfejtések jönnek egyébként. Adunk egy kis időt, hogy befussanak az üzenetek, de már most látom, hogy nagyon jó témában nyúltunk, mert hogy fölrobbant a Viber falunk, a finom lett a húslevesedet, nagyon szeretem.
4: A tunkolj te bölény, eddig 70-szer érkezett.
1: Tunkolj te bölény, az is nyom, vagy nyom be tövé, bocsánat. Na igen, szóval gyerekek is hallgattak. Igen. Szóval, amit akarunk.
4: Költöz vissza anyádhoz.
1: Költöz vissza anyádhoz, valamit nem tudok beolvasni, hogy mi legyen. De például valaki azt mondja, te hülyék vagy. Egyébként csak szólok, hogy az anáplag az kettő. Szóval, amit te szeretnél, ez is hasonló, nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Igazad van, bocsi, adjuk, vagy nem adjuk. Igazad van, bocsi, működhetettől egy hosszú távú párkapcsolat.
5: Hát...
1: Bocsánatot kér, elismeri, hogy igaza van. És...
5: Jó, csak alárendelt viszonyba kerülsz nagyon rövid idő alatt. Mikor mindig te mondod ezt, hogy igazad van, bocsi.
1: Igen, bocsi. Cipőt is vehetsz, tessék.
5: Ez egy jó mondat.
1: Jó felé. Mondat, szeretjük, hogy cipőt is vehetsz.
5: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
1: Hogyha cipőt is veszed, akkor
5: is vehetsz.
1: Akkor jóban. Jobb, mint anyádé, valaki ezt írta. Itt azért van némi terheltség a párkapcsolatban. Ugye?
4: Igen, kicsit.
1: Itt a főzéssel kapcsolatos lehet ez, hogy ez mire vonatkozik, hogy jobb mint anyád?
5: Reméljük, hogy
4: tudom,
5: arra.
4: Igen. Nekem mindenkettő elfogadható, de fura kicsit.
1: Igen. Azt mondja, hogy valakinek ugyan több szőből áll, de igazad van, ne haragudj, bocsánat. Ettől működik egy hosszú távú párkapcsolat. Ez már több szó azért, de nagyon ellentétes szemléletű, például maradj már csendben. Ma te főzöl. Na?
5: Hát ez biztos, hogy nem segít.
1: Ez nem segíti.
5: Kivéve, ha egyébként mindig a pasi. De várj, ezt most pasi szemszögből nézzük, vagy nő szemszög?
1: Ez nő szemszög, férfi szemszög, ez mindenki jöhet. Tehát amitől neked azt gondolod, hogy a túlélésedet szolgálja, és azt gondolod, hogy jobban működik a párkapcsolatod.
4: Figyelj, olyan üzenet cunami érkezik, hogy nem tudom elolvasni őket. Rengeteg, ebből elég sok a glu-glu, de
1: valamit nem tudunk beolvasni, igen. Tehát, hogy valamit nem tudunk beolvasni. Azért próbálok így finoman szemezgetni abból.
5: Biztos, hogy nem.
1: Biztos, hogy nem.
5: Ez nem segít.
1: Ez nem segít, igen. Igen.
4: A nem vagy kövér is tetszik amúgy. Nem vagy kövér. Azt hiszem, ez is egy univerzális igazság. Ebből is lehet póló.
1: Igen. A három szó a köszönöm, a szeretlek és a bocsánat. Ezt adjuk, ez a hivatalos megoldás, klasszikus. Ez kedves. Ugye, ha ezt elmondod, hogy köszönöm, szeretlek, bocsánat, akkor az adhat hosszú távú párkapcsolatot.
4: Úristen, én akkor már vinném orvoshoz amúgy, ha ilyen kijön a száján. Mit mondtál?
1: Mit mondtál? Szeretlek, bocsánat. Köszönöm.
4: Mentő! Legyen vége. Mi történik?
1: Igen. A kicsit szarszag van, az nem tudom, hogy mit. Az megmondom őszintén, nem tudom, hogy segíti elő a hosszú távú párkapcsolatot, de értem, hogy vissza kell jelezni a másiknak. Igen. Tehát, hogy fontos a visszajelzés. Kapjon a másik visszajelzést, nem?
4: De.
1: Hogy változtasson, ha nincs visszajelzés? Ugye? Olvashatok, ti is nyugodtan, ha láttok, mert nagyon sok van, amit nem tudok beolvasni. Azt mondja, mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
5: Mihez van kedved?
1: Jó mondat.
4: Én őszintén azt gondolom, tőle még soha nem kérdezték meg, hogy mihez van kedved. Miért lett az oka ennek?
1: Igen.
4: Miért lett az oka ennek?
1: Utálom ezt a mondatot. Mihez van kedved? Ez egy jó mondat.
4: Mihez van kedved? Jó, Balázs, mihez van kedved?
1: Ú, de jól esik ez.
5: Na?
4: Feri? Mihez van kedved?
5: Hát, ha én azt elárul. Ja.
1: Jó mondat.
4: Jó mondat.
1: Szerint én ezt adom, ez egy tök
4: jó,
1: kedves
4: ez
1: mondat.
4: Nagyon jó, ez nagyon jó.
1: Fölkelsz, és azt mondod neki, hogy nagyon jó. Itt van egy másik, ez talán kevésbé kedves, mond tovább, érdekel.
5: Ez
1: egy genyó mondat.
5: De, mert érdeklődést mutatsz. Hát hányszor
1: igen,
5: ültünk
1: ebben nagyon durva irónia van.
5: Hányszor, dehogy is.
1: Mond tovább, érdekel?
5: Igen, mond tovább, érdekel.
1: Igen, mond tovább, mond
5: tovább, érdekel.
1: Tehát ő ezt komolyan mondja, igen, hogy biztassa a párját, hogy mesélje.
5: Hát hányszor volt olyan, hogy ülsz a kanapén, nyomkodod a telefon mellette, duruzsolnak, és csak ilyen, aha, igen, tényleg, na, hát ez pont az ellenkezője.
1: Van a minden rendben lesz, és a Zsolti pedig azt mondja, hogy 10 évet letagadhatsz, az egy nagyon fontos mondat az ő párkapcsolatában. 10 évet letagadhatsz.
4: Pedig 10 évet leülhetsz.
1: 10 évet leülhetsz, vagy 10 évet letagadhatsz, igen. Nyugi, holnap megcsinálom.
5: Hát ez se segít.
4: Nekem tetszik, a főztél vagy hánytál?
1: Igen.
4: Ez jó, ez jó.
1: Oké, akkor én olvasom a kedveseket. Jó leszek, mert este várlak haza, nagyon kedves.
4: Te hegedű tokarcú!
1: Igen. Hármas hozhatnánk a barátnőddel.
5: De ez tényleg kedves.
1: Nem tudom, mennyire segíti elő.
5: Nem is kicsi.
1: Hová menjünk kiruccanni? Tessék, jó mondat?
5: Jó.
1: Jó persze, mondat.
5: Persze. Kíváncsi, hogy a véleményére figyelsz rá, akarsz neki kedveskedni.
1: Nagyon kedves és nagyon szép a Veled minden jobb című mondat.
4: A barátnőd ezt megengedte.
1: De nem kedves a Veled minden jobb? Az egy cuki jobb mondat,
5: igen,
1: nem?
5: Igen. Ugye? Csak ugye kihez képest.
1: Hát igen, de hogy vele még a problémákat is könnyebb, vagy hogy ő van, és akkor innentől kezdve egy kicsit úgy minden könnyebb.
4: Jó, anyát se szeret.
1: Igen. Aztán nézzük a Viber üzeneteket, mert rengeteg jön. Ez nem fertőző. Oké? Okay.
5: Igen, ez menekülő mondat.
1: Ez nagyon menekülő. Ja Isten, drága egy kincs vagy. Kicsit több, de szép mondat. Nem?
5: Igen.
1: Szép mondat. Csinos vagy, ne fogy többet.
4: Nem.
1: Önbizalom hiányal kész, fogyókúrázik, nem szereti magát.
4: Rossz, ez a ne fogy többet, ez azt jelenti, hogy eddig fogynod kellett, hát ugye eddig nem voltál csinos, stop, ugye ezt már nem mondod. A másik az,
1: De mi van akkor, a csaj fogyókúrázik nagyon sokat, utálja magát, mindig nézegeti magát, még nem elég, és azt mondja neki, hogy figyelj, most már hagyd abban, ne fogy többet, csinos vagy, jó ez így, szeretlek.
4: De akkor se így fogalmaznám meg. Tehát lehet, ez jó, az üzenet az nem biztos, hogy rossz, csak a megfogalmazás. Inkább azt mondani, nem tudom, jó a buti, nem tudom, hogy valami, nem tudom. Szerintem, tehát valami, ami csak a jóra koncentrál.
1: Te fingottál.
5: Kérdés, vagy mondás?
1: Ja, most műsoron kívül. Ez nem a témához kapcsolódik, csak szeretnék egy személyeset kérdezni.
4: Ez a reggeli különben.
1: Ez a babettázás egy kicsit.
4: Ez a kapor, ez nem tudom, hogy oké.
1: Igen. Itt van a távkapcsoló. Hosszú távú siker.
5: Ez is jó. Igen.
1: Hosszú távú siker.
5: Vagy az a kérdés, hogy hozzak be sört.
1: Az is jó. Igen. Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretett nyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
4: mondja
1: lenni.
4: A konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzervreket eszik.
5: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
1: Hát nem vagyok egy nagy főző.
5: Ez igaz.
1: Na, de az anyukák szeretett nyelve, a nagymamák szeretett nyelve, a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem, vagy az utalás. Az egy szeretett nyelv, igen. Azt mondja,
5: egy hol... ilyen jó a segged, annak tudtok örülni?
4: Én nagyon. Laci szoktam mondani, amikor esetleg úgy találja. És akkor ezt nagyon értékelem.
5: Jó lesik.
4: Nekem két férfi van az életemben, a férjem és Laci. És mi így vagyunk hárman. Mi így vagyunk hárman boldogok.
5: Péter most nyert egyet.
4: Péter elfogadta a sorsát. Péter, go with the flow.
1: Nem vagy dagad, de léci szállj le az arcomról.
4: Ezt már hallottam.
5: Szép mondat. De sajnos egyrészt hosszú.
4: Más ahogy ezt szállja az arcomról.
1: Ennek az a legnagyobb baj, hogy több szó. Aláírnánk, de nagyon sok szó van benne, ne áruljatok.
4: Szállj le arcomról.
1: Szállj le arcomról.
4: De amúgy ez hogy hangzik, hogyha ülnek az arcod? Úgy mondj, légy
5: szépen. Nem vagy dagad, szállj le az arcomról.
4: Mit mondta, tessék?
5: Azt mondta, szállj le az arcomról.
4: Gyorsabban? Még? Amíg hallom, addig jól vagy.
1: Nem jelentett semmit, tessék. Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajj kapcsolatot.
4: És mi ennek az ellentéte? Mi az, amit azonnal felbosszantod magad? És három szó.
1: Igen, szuper shop kártyája van. Én egyébként már itt tankolok. Nincs applikációm, nem kérek számlát, nem kérek kávét, nem kérek kapcsolatot, készpénzzel fizetek. Igen. Szebb vagy a hugodnál, nem annyira szerencsés mondat. Együtt érzek veled, tessék.
5: Az jó, az egy, szép, az egy kedves támogató.
1: Az egy támogató
4: volt. Főleg szex után.
5: Együtt érzek veled, elmentem a kocsmába.
4: Nekem nem volt orgazmusom, együtt érzek veled.
1: Eladom a motorom.
4: Eladó a motorom?
1: Eladom, hogy eladja. hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez hozta meg a hosszú távút, hogy beáldozott, gondolom, valamit azért, hogy béke legyen.
4: Mondjuk nem akart meghalni, vagy ilyesmi.
1: Az is lehet, igen, nem akart meghalni, vagy féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy nem eladom a motorom.
4: Jó, itt egy másik, 20 év futamidő.
5: Az
1: igen. Nagyon szeretem a mondatot, hogy összefogom a hajamat. Leesett mindenkinek. Igen, szép, igen, mondat. Jó, szép mondat.
5: Szerintem ez aranyos, kedves, törődő.
1: Szerintem ez egy törődő mondat.
4: De hogyan mondod?
1: Összefogom a hajamat. Várj egy picit, összefogom a hajamat. Nem mozdulj, összefogom a hajam.
4: Ez
1: szerintem ez egy szép mondat.
4: Összefogom a hajamat!
1: Na így inkább! Hát ezt inkább így ne csináld!
4: Mondom, hogy bárhogy működik. Ja, hát, mindenre jó.
1: Akkor mindenre inkább együnk valamit, és nézzük a meccset.
4: És mondjam, hogy...
5: Jó, nem tinderezek már. Az is összetartja.
1: Az is jó. A nem tinderezek már, az is jó, igen.
4: Te kifli fejű. Úgy látom, a fejek azok nagyon bennek.
1: Jó. Valakinél az működött, hogy hagytál nekem meleg vizet? Hát...
5: Ez kicsit szoci.
4: Igen, ez
1: kicsit igen, szoci. Igen, de mélysége van a mondatnak, mert ha nem hagy neked meleg vizet és kifürdi...
5: Akkor már nem
1: szeret. Az jelent valamit. Vagy úgy száll ki a kádból, hogy figyelj, fürödtem, de gondoltam rád közben, hagytam neked meleg vizet. Ez egy fontos mondat szerintem, hogy hagytam neked...
4: Tudsz mondani, hogy vége van, kicsi?
1: Vége van, kicsi, ma se fürdök, nem érdekes, igen. Hagytál neked meleg vizet, igen. Tessék a távkapcsoló, vagy például nyugodtan pihenj még. Na? A nyugodtan pihenj még,
4: az jó, az egy kedves. Még, az a van hozzá, a mihez van kedves, a nyugodtan pihenj még, ezek olyan dolgok, amitől már most egy kicsit izgalomba jöttem.
1: Igen.
4: Ezek jó dolgok, ezek kedves kapcsolati dolgok.
1: Igen. Bármikor átjöhet az anyád.
4: Fél óra, 20.
5: De ez fenyegető, hogy ne kezdjünk el szexelni, mert bármikor átjöhet az anyád? Vagy ez egy ilyen megengedő mondat a férfi?
1: Nem,
5: vagy a
1: szerintem
5: részéről,
1: ez az elfogadom.
5: Bármikor átjöhet az anyád.
1: Igen.
5: És a legrosszabb, azért szeretlek ám.
1: Ah,
5: ugye?
4: Jaj, de utálom ezt.
1: Igen, azért szeretlek ám. Azért, igen. Nem feltétlen oldja meg. Igen. Legyen, ahogy akarod. Az is egy fontos mondat. Legyen, ahogy akarod. Aha. Igen, és itt van, amit olvastál, a nem tinderezek már. Uh-huh. Hát...
4: Zsolt, szerintem használtam WC-kefét, és egy jó mondat.
1: Igen. Majd én megyek, tessék, kinek miről árulkodik ez a mondat. Majd én megyek. Párkapcsolatban.
4: Ez jó.
1: Ez nem rossz.
4: Ennyi, csak majd én pihenek.
1: Majd én megyek. Lehet, hogy nem tudom, kiteregetni, aha, vagy becsöngettek, vagy el kell valamit intézni, pihenj, csináld, amit kell, én megoldom, majd én megyek.
5: Vagy ez válasz az a mondatra, hogy én elköltözöm. Nem, ja, majd én megyek.
1: Igen, már értelmezés olyan egy mondatnak. Igen. Majd én megyek. Elköltözöm, majd én megyek. Igen. Aztán azt nézem, hogy jó, ezt nem tudom beolvasni. Majd én vezetek, tessék.
5: Fáradt a másik.
4: Majd én
5: vezetek? Igen, csak ebbe az is benne van, hogy domináns akarsz lenni, igen, uralod a másikat, hogy ne te vezessél, mert szarul vezetsz, majd én vezetek.
4: Majd én iszok?
1: Igen.
5: Az jó, az na, szép tessék mondat.
1: Fél óra 15 ezer. Megment, lehet ettől hosszú távú egy kapcsolat, hogy fél óra 15 ezer?
4: Az óránként 30, az jó, nekem az tetszik.
1: Igen, az a feleség az mondja, az lehet, hogy egy kifizetendő. Igen. Na jó, gyerekek, nagyon sok jött, köszönjük szépen.
4: Se rossz.
1: Igen, próbáltunk válogatni a komoly, az érzelmes, és hát az egyértelmű utalások és mondatok közepette. Igen, ha csak a Fidesz, nem tudom... Mennyire oldja meg a hosszú távú párkapcsolatot, de valaki
4: árad
1: elküldte.
4: A tisza.
1: Igen, árad
4: csak a Fidesz.
1: Tisza, csak a Fidesz.
4: Mi volt a DK-nak az kampánymondata?
1: Hál' Isten, semmi.
4: Mi hazánk? Sose felejtjük.
1: Na, jövünk a hírek után mindjárt.

0: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne
1: menni. Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
1: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
6: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
12: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
14: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
15: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
16: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék?
17: Igen!
16: Tánc?
17: Igen!
16: Közös kaland a gyerekekkel?
17: Igen, igen, igen!
18: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
19: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
20: Strandok éjszakája Harkányban. Július 25-én a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben egész nap színes családi programokkal, látványos előadásokkal, ledsóval, sok zenével és fürdőzéssel várunk mindenkit egészen éjfélig. A legkisebbek örömére többek között jön Richard Davidson bűvész és a Ne Felejts Báb Színház. És amikor leszáll az este, kezdődik az igazi strandparti Chris Lawyerrel, Krotterrel, DJ Dulival és DJ Barával. Bővebben a programokról harkányfürdő.hu. Strandok éjszakája. Ne maradj le róla!
21: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
22: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
21: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
22: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
23: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
1: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
2: Két városban is munkáltatói fórumot tartott a baranyai kormányhivatal. Napos, helyenként felhős idő várható ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Munkáltatói fórumot tartottak a napokban Mohácson és Siklóson. A baranyai kormányhivatal által szervezett eseményen a foglalkoztatás bővítésének és a gazdaság fejlesztésének lehetőségeit ismertették a résztvevőkkel. Az eddigi eredmények szerint a mohácsi járásban 303, a siklósiban 354 fő részesült valamilyen támogatásban az inaktivitás csökkentő pillér projekt keretében. Ráadásul szinte mindannyian a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek csoportjába tartoznak. Nyári igazgatási szünet lesz a mohácsi polgármesteri hivatalban, közölte a város önkormányzata. Július 20-ától augusztus 23-áig a személyes ügyfélfogadás szünetel a hivatalban. Az egyes szervezeti egységek ügyelet útján érhetőek el, így biztosítják majd a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást. Július 26-án kezdődnek a küzdelmek a labdarúgó NB3-ban. A PMFC és a PTE Peac egyaránt a délnyugati csoportban küzd majd a pontokért. A Magyar Labdarúgó Szövetség közzétette az első két forduló menetrendjét. Ebből kiderül, hogy a PMFC hazai pályán a Dunaharaszti ellen kezd, míg a PTE Peac a Sárbogárdot fogadja a nyitófordulóban. A második fordulóban, augusztus 5-én mind a két pécsi csapat idegenben játszik majd. A PMFC a Sárbogárdhoz, a PTE Peac pedig a Budafokhoz látogat majd.
0: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: Ivóvízhálózat fejlesztési munkákat végeznek Pécs-Kertvárosban. A kivitelezés során lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát. Teljes utcára kell számítani a Péter és a Megye utca egy-egy szakaszán is. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. Egy szakaszon sávlezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy részén pedig közműépítés miatt ugyancsak sávlezárás van érvényben.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
2: A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, elszórtan kialakulhatnak záporok, a szél általában mérsékelt lesz, a hőmérséklet 32 fokig emelkedhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Juli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, pontosan 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók.
2: Hello, bello.
1: Én annyira bírom ezt az argentin edzőt. Ez egy annyira jó arc ez a csáv. Ezt kérdezünk, hogy a gólt rúg a csapat, akkor az vagy nem csinál semmit. Én ezt már figyeltem 22-ben is ezt az embert, és azt csinálja, hogy semmi nem látszik rajta. Aztán hirtelen elsírja magát, aztán hirtelen nagyon örül, de az egészet, amit nem hinné el, és tegnap megint eljátszotta ezt. A legszebb az volt, amikor 22-ben világbajnok lett Argentina, és 11-esek kellett a franciák ellen, és belőtte az utolsó argentin, és a csávó csak így ül, föláll, néz körbe, nem örül, nem, és a végén odarohannak. De semmi nem látszik az arcán, de közben látod az izgalmat, meg látod, hogy belül tombol, de valahogy úgy reagálja le, hogy lefagy. Nem direkt csinálja, nem a hűvös kimértet játsza, hanem ilyen egyszerűen sokkolódik. És a második argentin gólnál is hozta azt az arcát, amit nagyon kedvelek. Én bírom ezt a pacákot, nem ismerem, meg nem követem az interjúit, de hihetetlenül szenzációs, ahogy őrül. Nem örül sehogy. És kicsit így mormol valamit maga el, és olyan, te nem hinné el, ami történik. Ez Lionel Scaloni, vagy hogy hívják, nem tudom, hogy hívják az edzőt. Nagyon jó arc, majd nézzétek meg. Nagyon szimpi a csávó, hihetetlen. Hogy tud ő örülni. Lehet, hogy nem örülni, de mégis örülni. Nagyon.
3: Most mented magad a babetta miatt, hogy nem látszódott rajtad eléggé?
1: Nem. Ez ma holnap lekerül Balatonra. Az nálam a nagy élete lesz ennek. Tehát az visz, már megvan, aki leviszi, úgyhogy holnap után már szombaton szerintem a kis presszomba egy kávéra reggel.
4: Jaj, elmondom, mi lesz a sorsa a babettának, jó? Elmondom, 48-72 óra, és az lesz, hogy elmegy vele oda, és ott elfelejtő, hogy van. És ott felejti, igen, ott ki fogják állítani, mint a babetta, amin ugye SMS-imbás közlekedik, és aztán szerintem nyár vége fel, a szezon előtt megkérik majd, hogy vigye haza. Ez az én tippem. Igen,
1: elmegyek vele, jó berúgok, akkor már nem ülök föl rá, mert nem lehet így
4: ugye felelősségteljes vagy. Így
1: felelősségteljes vagyok, hazasétálok, és aztán szólnak, hogy ott a babetta.
4: Vagy augusztus 29-én.
1: Én csak mondom, kinek át itt a babettája hónapokat? Én kettő napon belül a helyszínre szállítottam, érted?
3: Tél volt. Haló, hát mit csináljak vele? Én viszont lábon vittem.
1: Ez igaz. És azt jövőre vissza kell hoznod, hogy újra levitt.
4: Így van. Én nekem ezt úgy csinálnám, hogy Földváról elmennék Ferencére, hogy felvegyem Ferit.
3: Ott megaludnék. Aha. Egyet.
4: Igen, és utána pedig így eljönnétek együtt ide. És aztán vissza.
3: Igen.
1: Pápán esik, köszönjük szépen. Nyugat-Magyarországon esik, nem csak Pápán, és jön erre az esőfelhő, de már délutára ott is napsütés lesz. Átvonul valami kis zivatar felettünk, úgyhogy ezzel nem kell foglalkozni. Picit esik, és bárki nyaral vagy Szabin van, nem tartós romlás van itten, csak annyival jön egy esőfelhő. Nézzük, peterítette a Balaton, Fehérvár, Velencei tó is kap belőle, és aztán jövögetesz majd Pest felé. De nem vészes a történet. Lehet a sok botoxtól már nem tud mosolyogni. Igen, az benne van, hogy már az edző annyi botoxot kapott, hogy nem tud mosolyogni. Ez egy faszi, ez egy az argentin csapatnak az edzője. Mérhetetlenül szimpatikus ember. Látszik rajta, hogy egy ilyen jó csávó tud, így ránézel, és így szimpi az ember.
4: Ez a Lionel Scaloni?
1: A Scaloni, igen, de nem örül, mert nem tud.

0: De hogy közben látom rajta, hogy tombol. Nagyon, nagyon jó az. Nagyon szeretem az ő gólörömét. Nézzek a 22-ben, amikor megnyerte Argentina világbajnokságot, akkor mit csinál? Félelmetes a csávó. Aztán két perc, hogy elsírja magát, tehát hogy tök helyes. Szújó Zolit nem fogjátok hívni üveti magyar nadíjjal kapcsolatban. Gyerekek, de felhívjuk. Hát csak Zoli tud nekünk a Forma 1-ről.
1: Vagy Gyurcsány.
2: Igen, de ő nem ér rá.
1: Nem, nem adunk amúgy egy párkapcsolati rovatot, vagy egy Forma 1-es rovatot Gyurcsánynak?
0: Mennyire lenne életveszélyes egy már nem politizáló politikus beengedni? Ezen sokat gondolkozom, hogy ő most már inkább egy közszereplő, nem egy politikus, de...
2: Vissza tud akkor... még fordulni.
0: Sok bűne van. Nekem az a bajom. Szóval, hogy feloldozni nem akarom, mert hogy szóval nem kedvelem.
1: Igazából amúgy a hiba az volt, hogy odaengedték a politikához, mert szerintem neki lehet volna szórakoztató karrierje például, nem? Tehát, hogy azért tudott volna szórakoztatni tét nélkül.
2: Így is csinálta, csak néha keserű
1: csak,
2: volt.
1: Csak drága volt rá a jegy. Drága volt a jegy, az volt a baj, hogy igen.
0: Igen. Na gyerekek, apró csalások, fricskák, szabálykijátszások, erről beszélgetünk itt a következő fél órában.
1: A Sárkány utca 14-es rovatunk jön?
0: A Sárkány utca 14-es rovatunk jön, mert hogy azért még van hova fejlődni, ha esetleg néha beállsz egy családos helyre, hova nem állhatnál, közelebb állsz a bejárathoz, ne adj Isten, mozgássérült helyre állsz, esetleg záróvonalon. Mit csinálnak az oroszok, gyerekek? Mennyire szimpi, nem szimpi, tudunk-e rajta egy kicsit röhögni, vagy ez már túl durva. Ugye az van, hogy benzinhiány van Oroszországban. Tehát ez a Hormuzi szoros, meg nem tudom, azért ez leginkább Ázsiát érinti, és hát az oroszok is azért szenvednek sokféleképpen. Orosz olajfinomítókat is bombáznak, szóval sok probléma van. És hát nem tudnak benzin dízellé formálni, ezért rengeteg dízellé finomítani, ezért rengeteg városban üzemanyag hiány alakult ki. És órás sorban állás van a lakosságnál, ami azt jelenti, hogy bizonyos orosz városokban beállsz a sorba délután 4-kor, és este 9-10-11-re kapsz benyát vagy dízelt. 5-6-8 órás sorbállásokat csinálnak az oroszok. Jött egy nő, és felfedte, hogy ő hogyan próbál meg, eldicsekedett, hogy ő hogyan próbál meg egy külön sorba beállni, és ehhez mit kell csinálni. Na tessék, véleményes a dolog, de ne ítélkezzetek elsőre. Ne mondjatok egyből zsigerből, fú, hogy dögöljön
2: hogy
0: meg,
2: hogy csinálsz. Szemét.
1: Na jó, hanem akkor mondjad.
0: Naponta vagy két naponta 6-8 órás sorban állásba képzétek bele magatokat, vagy kvázi ez a kis turpisság.
2: Aha, de a kis turpissággal befúl.
0: Nem vagy rossz nyomon.
1: Terhes has?
2: Kakilni kell.
0: Rossz nyomon. És ez hogy jön ide? Menj ki, gyere vissza, és folytassuk a megszólás. Értem, hogy te már abban a korban vagy, ahol önkéntelül megmondod, kakilni kell. Ott van egy csomó tenalédi, mert ezt is kaptuk a erdőből. Köst föl, menj, gyere vissza.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy én felejtettem, mint a tenalédiket, vagy kaptunk valahonnan?
2: Kaptunk,
1: nem. Ezek felnőtt férfi bugyik.
0: Igen, ezen én is gondolkoztam, hogy 10 éve még bombonokat, csokoládékat, kakóporokat és mindenféle finom ajándékot. Telefonszámokat és női bugyikat kaptunk ajándékba. Most kaptunk egy csomag tenalédit, mert
1: úr. Inkább, vagy vele, te a Lord.
3: Okkal kaptátok.
0: Nincs
3: tudod,
0: mentség, ha oka is van, borzasztóan szomorú vagyok, hogy ilyet kapunk.
3: De azért Anna nem. Próbáld ki, hogy
0: Anna
1: is teljesítették
2: őletet. Hozni.
0: Csokoládét kaptunk, bocsánat, topik, zárójelbe tesszük a témát, akkor beszéljünk egy filmet, csokoládékat, kávét, szponzorokat, piákat, megéltük, hogy bemegyünk az irodába, és 20 darab férfi tenalédi csomag van, mert ennyire nem öregedett meg ez a műsor, vagy igen?
3: Vissza a jávádra,
0: érted? Lédi Pence-et kaptunk egy csomag. Ki jön ki?
1: Ez a kandúr.
0: De kinek volt ez? Említettük ezt a műsorban.
3: Tettük azt, hogy a koncerten, ha bekerülsz az első sorba, onnan nehéz kimenni, és nem akarsz onnan már ugye
1: nagyon
3: elmenni.
1: Nagyon szép, fiús, ezért kék színe van, tessék Balázs.
0: És mi mit csináljak?
1: Hát ezt fel.
0: Vegyek föl egy bugyit.
1: X-es.
0: Hát majd az Oti bulin, ez lesz rajta. Az Oti bulin, ez lesz rajta.
1: Szombaton tudod a születésnapodat, szerintem ezt vett fel alá. Akár mibe is lesz.
3: Csak ebbe legyél. Nem vegyél hát rá.
2: És érzel, egy 20 éves csávónak a izéje van rajta ebben a... Nézd meg,
0: igen.
2: Jó minőségű.
0: Na mindegy, drága hallgatók, hát így múlik el a világ dicsősége. Így múlunk el, mi szépen lassan veletek együtt.
3: De jó, most várjátok, jó.
0: Nézzük meg, hogy felszívjad, akkor legyen ez a következő fél órában, hogy öntünk rá vizet, hadd mondjam el a topikot.
1: De ne összítsd, hanem pisíjél bele.
0: Jó, oké, akkor hadd menjek ki, majd vécén fölveszem.
1: De nem, vedd fel, és
0: itt. Jó, ne baj, nem itt veszem föl.
1: De, az is baj.
0: Kimehetek legalább most, ha már szülinapos vagyok.
1: Élő kapcsoljuk be, hagyszolja.
0: Na de, Érted? Kérdezi valaki, hogy akkor mit kapnak a bocskorék, ugye? Tehát ez egy jó kérdés, hogyha már mi ezt kapjuk, gyerekek.
1: Hamvasztási kuponokat.
0: Hamvasztás, temetés, szórás, parcellázás.
1: Parcellákat kapnak. Igen, igen. Amúgy szerintem ők már beszélgetek a kit hova, csak mondom neked.
0: Igen. Szóval... Küldjük le nekik, nem? Hát, ja, hát azért, én szerintem ott azért az átlag életkor.
1: Úgy szerintem milyen háború robbannak ki, ezt ott hagynám.
0: Ennél nagyobb már nem tud.
1: De ezt csak ott lennék most.
0: Igen.
1: Csak menj be, kopogja, most adás van, ugye?
2: Be, hogy értelő, rossz helyre
0: hozták.
1: Nálunk.
0: Igen, küldtek nektek. Na de hogy mit csinált ez az orosz nő, zárójel bezárva? Mit csinált?
1: Hát valószínűleg, hogy gyereket szerzett ahhoz, hogy izé.
0: Nagyon jó nyomon vagy, szerzett egy gyereket.
2: De csavargatta gyereket? A fülét, hogy sírjon.
0: Csavargatta a fülét. Nem kellett ez, mert hogy kölcsön kérte a barátnőjétől a 8 órás sorban állás után. Ő azt mondta, hogy 10-szer 8 órát állt sorba üzemanyagért. Nem akar többet. És rájött arra, hogy egy külön sávban, külön engedéllyel tankolhatnak bizonyos emberek. Például, akinek van fogyatékos gyereke.
2: Na ne.
0: Elkérte a barátnőjétől a gyereket. Nem csinált semmi rosszat. Oda ment, és azt mondta, hogy adod a gyerekedet. És mondta a nő, hogy persze, 10 éves, hogy meg odaadta neki a gyereket. Beállt vele a külön benzinkútra, és 12 perc alatt megtankolta.
2: Most azt nem mondta, hogy neked belefér, hogy
0: nem,
2: fogyatékos
0: nem én akarok
2: gyereket.
0: Kijönni ebből szarul, csak kérdezem, hogy
2: kérsz,
0: elsőre
2: szörcsön.
0: Zsigerből azt mondjuk, hogy igen, fú, ez borzasztó.
2: Vagy megcsillan kicsit... a szemünk, és azt mondjuk, hogy ne álljunk 8 órát sorba.
0: Vagy harmadszor árok 8 órát sorba.
1: Én el tudom neked mondani, mit csinálnék.
0: És elkérte, és megtankolt 5 percet, és elmondta, hogy igen. Tehát emberek állnak órákat sorba, ő nem akar, és elkérte a gyereket. A barátnője odaadta a gyereket, hazavitte, semmi baj nem lett a gyereknek. 8 perc alatt megtankolt, senki nem sérült. Kérem a véleményeket. Őszintén a pokolra jutás, hát, hogy is mondja, ódiumával.
1: Az a helyzet, ez egy olyan dolog, amit valószínűleg én is megcsinálnék.
0: Az a durva, hogy...
1: Hát, hogy, na, hogy, ez, hogy ez, igen, hát. Tehát hogy az a, hogy és nem látok benne semmi rosszat, mert egyrészt ez program.
0: Kinek? Már kinek?
1: Hát a gyereknek is, meg neked is, nem? Hogy mentek együtt, mentek, csináltok dolgokat. Ez azt jelenti, ez feltételezi azt a fajta kapcsolatot, egyrészt, hogy elengedik veled, másrészt, hogy szívesen eljön veled, hogy ti jóban vagytok, tehát ez egy barátság. Aha. Most a barátságok ez mindig arra épülnek, hogy az ember ad is és kap is, mert kölcsönösségen alapszik, ugye?
2: Tehát és te úgy ítéled meg, hogy a jó tetteményedért, hogy te elmész ezzel a gyerekek irándulni.
0: Tankolni.
2: Tankolni, de aztán veszel neki egy fagyit, hát mégiscsak.
1: Hát utána majd driftelünk a parkolóban. És akkor...
2: Oké, tehát, hogy te ezért neked jár az, hogy átverd azokat az embereket, akik egyébként sorba válnak.
1: Nem nekem jár,
2: válnak.
1: Hanem nekünk. A csapatomnak.
0: Az a durva,
2: a gyereknek és neked.
0: Ne elolvastam a cikket, és gondoltam, behozom, de hasonlóképpen gondolom.
1: Ezek itt mi vagyunk, én és a csapatom.
0: Semmi.
2: Égni a pokol tüzére.
0: Semmi rossz nincs
1: Feri,
0: benne.
1: A pokol tüzére, én mind oda jutok a pokol tüzére, te már ott fogsz dohányozni, mert olyan régóta.
0: Abba gondolj bele, igen, hogy 5 percet kell sorbálni, a 10 percet kell sorbálni. Ezek 8 órákat állnak üzemanyagért, gyerekek. És van egy külön az oroszoknál, egy külön sáv, ahol bizonyos engedélyű emberek, nem tudom, katonák, terhesnők, mit tudom én, fogyatik el, ők tankolhatnak, ez kb. 10 perc. És a nő rájött, és zseni módon rájött arra, hogy van egy barátnőjének egy gyereke, és onnantól kezdve ott tankol. Ki sérül ebben a sztoriban?
1: Az oroszok.
0: Igen. Kinek rossz ez a sztori?
2: Annak a sok ezer embernek, a sok tízezer embernek, aki órákat áll.
0: Jó, és nem a fogyatékos gyerek oldaláról fogod meg.
1: Felteszem a kérdést, miben különbözik ez a helyzet attól, mint hogyha megkéred a haverodat, akinek elektromos autója van, hogy menjünk az ő kocsijával, mert ő ingyen parkol.
0: Tessék!
1: Miben különbözik ettől?
2: Hogy azzal nem versz át másokat.
1: Miért nem?
2: Az, mert
1: de kit vertem itt? De kit vertem át? Azt
2: a rohadt sok embert, aki áll 10 órát, 50 literre, 30 literre.
0: A fogyatékos gyerek...
2: Hát olyan miért engedjen el?
0: Nem, a fogyatékos gyerek morális szempontjából kell megvizsgálni. Nem az, hogy ő kijátsza azt, hanem, hogy ér-e egy fogyatékos gyereket odavinni. Itt ez a morális kérdés, nem az, hogy te most leelőzöd a sort. Hát álljanak ott, ki nem szarja le őket.
2: A fogyatékos gyereknek jó is. Hát foglalkozol vele, elmész. De nem álltam át, én nem támogatom ezt továbbra se, csak nem onnan kell, nem jó erő nézel.
0: De hát, ugye itt a morális kérdés, hogy vihetek-e egy nem nekem, nem az enyém fogyatékos gyereket, felhasználhatom-e egy sorba, meg ölelem, jaj, de arra, hogy megtankolom, és visszaadom a gyereket.
1: De nem, én azt gondolom, hogy ha ez meg tudod tenni, tehát hogy a gyereket nem viseli meg, és nincs ebből az egészből egy érzelmi deficit, akkor ez egy barátság.
2: Tulajdonképpen ez egy jó dolog, értem.
1: De ez egy jó dolog, plusz sokat elmond azokról, akiknek nincs ilyen barátjuk, hogy miért nem diverzen barátkoznak. És hol van az ő életükből ez a fajta felelősségvállalás?
0: Azt mondják, hogy valaki örökbe fogadná és bérbe adná tankoláshoz.
1: ez már a multiszemlélet.
0: Istenem, segíts meg, ezt írta a szemét, érzi, hogy pokora fog kerülni. Érted? Kézről kézre jár a gyermek. Ő igen, tehát hogy ő visszavitte, és két naponta hozza el a gyereket, tankol meg, és aztán viszi vissza. Win-win!
2: Mindenki örül.
0: Ez olyan, mint a diplomata igazolvány. Nem vagy diplomata, de kicsit használsz egy papírt, ami nem a tiéd. Hát hányan járnak most így?
1: De szerintem én ezt nem értem, hogy ez miért probléma. Tehát ez lehet így is megközelíteni, hogy az ember nagyon sarkosan, de hogy szerintem meg az van, hogy ez egy program. De én mindig ezt
0: ez egy teljesen jó program.
1: Ez egy jó program.
0: A nő nyer, mert gyorsan tankol, a gyerek elmegy tankolni, az anyuka fellélegzik egy kicsit, mert lehet, hogy van egy fél óra.
2: Szabad ideje.
1: Az oroszok meg sorbálnak.
0: Az oroszok meg ott állnak. Így mennék el a sor mellett.
2: És most már biztos, hogy átállok.
0: Látod?
2: Ezer embert is megkönnyíted, aki sorba áll, mert nem tartott föl a sor.
0: Ennyi. Egyre rövidebb lesz, akkor nem állsz 8 órát sörbe.
1: Hát figyelj, én a saját gyerekemmel is ilyen programokat szoktam csinálni. Tehát, hogy elmegyünk, és vagy tankolunk, vagy autót mosunk. Szóval, hogy ez egy legit gyerekprogram. Imádják a gyerekek az automosásnál. Most mondj valamit, aminek egy automosásnál nagyobb adrenalin értéke van egy gyerek számára. Semmi.
0: Abszolút. Igen, elsőre elolvasod, azt mondod, megkérdőjelezhető. Aztán eljössz, hogy 8-ra állnék, hogy 8 órát sorban, lehet, hogy én is bevetnék valami trükköt. Milyen érdekes, egyébként az egyik legnagyobb ilyen nyersanyag készlete van az országnak, nem? És hogy közben olyan problémáik vannak, már 8-10 órát állnak emberek üzemanyagére. Azért kétszer ki kéne állni egy ilyen sort, lehet, hogy mi is
1: neked nem
0: kéne,
1: hogy van babettád, ez egy életi.
0: Nekem van egy keverékem. Így van, igen.
1: Viszont az érdekel engem, hogy miért állnak sorba, tehát a 10 órát áll sorba, mihez kell az üzemanyag annyit? Ami 10 órát sorba állt, azt megjárt.
0: Meg gondolom, aztán olyan távolságok vannak, tudod, hogy muszáj neki megtankolni, üzemanyagot szerezni, iskola, vásárlásot, nem az, hogy leugrom Oroszországba. Tehát lehet, hogy következő, nem tudom, benzinkút, vagy iskola, vagy óvoda, az mit tudom, 80 kilométer. Tehát azért előbb...
2: Jó, meg nem mondd már, amikor nálunk is emelik érted a benzinárát 20 forinttal, megőrül az ország, és elmegy tankolni, az is, aki két havonta egy tank benzint, hogy hívják, használ.
0: Megye, igen, mert megijed.
2: Igen. Na, hát itt is ugyanaz van.
0: Igen, ez ugyanaz írja valaki hasonló, mint amikor kutyát kértél kölcsön, és lementél cigizni COVID idején. Ugye, mert kölcsön kutyával sétáltak az emberek a COVID idején. Kértél egy kutyát, elmentél, tudták kicsit mozogni, mert a kutya sétáltatók lementek.
1: Ezt megcsináltátok, ne haragudjatok meg. Elég lett már egy pórást szerezni, és mondani, hogy elhagytad.
2: Buksi, gyere
1: ide! Cézár, hol vagy Cézár? Nem, soha senki nem kérdőjelezni, akkor nem a kutyádat keresem.
0: Hol a kutya, most van? Én még nem láttam. Kutya COVID idején mindig elrohangál.
1: Nem láttátok ezt a kutyát? Őt keresem mindenhol, és egy kép Rex felügyelőre.
0: Ahogy ragasztott képen a busz megállóra. Nagyon jelentik a kis buksi.
1: Hát de nem is értem, miért kell ekkora utakat megtenni, amikor ott van a szem elő?
0: Na jó, akkor azért örülök, hogy itt igazából én ott leszek a pokolban, 4000 Balázsot leforgatva minden nap, de mellettem balra-jobbra álltok ti is az orosz üzemanyagos hírért cserébe. Tehát, hogy nem egyedül leszek ott. Nem egyedül leszek ott.
1: Abban a bugyorban, ahova te kerülsz, ott egyedül leszel.
0: Kicsit följebb leszel.
2: Annyira mély nincs.
1: Folyamatosan a japán műsorok fognak menni a háttérben, és különböző hüvelő megállókból fognak részleteket lejátszani. Feri egy másik bugyorban lesz, és én is egy.
0: És hol lesz Balázs, aki azt írja, én még egy tolókocsis öregasszonyt is kivennék az öregek otthonából, csak hogy gyorsabban tankolhassak.
2: Na.
1: Tessék. De amúgy szerintem ez is tök jó lenne, hogy az idősekkel többet foglalkoznának, mondom nektek egy kis beszélgetés, tankolgatását, nem el vagytok?
0: Mekkora program az ilyen? Na jó van, gyerekek, hát ez történik Oroszországban. 8:30 van, ha van közlekedés, akkor küldjetek el nekünk finomságokat. M5 Kecskemét felé az M0-as után legalább 30 perces torlódás, 5-ös hűt is beállt. Most kaptuk SMS-ben, itt vagyunk, mindjárt a hírek után.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
8: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomokat ehetek és fürdőzni is tudok.
7: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
8: Tökéletes!
7: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
9: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
10: Különböző történetek, egy közönség. a rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
11: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
12: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
13: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
14: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
15: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
16: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
15: Ugrunk egy bombát!
16: Szállás.hu. Úgy is tett.
17: Reklámot hallottak.
18: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Reklám.
19: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
20: Ha Pécs, akkor volántaxi. Már appon is.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
21: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
22: A Nemzeti Lovasz Színház az Unikordis legendája című látványos műzikeljével érkezik Bikalra július 18-án. 250 perc izgalom és lenyűgöző látvány, lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodákról. Jegyek és részletek élménybirtok.hu.
23: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
24: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
25: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
26: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotek csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotek 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
27: Villány idén-nyáron új ritmusra ébred. Fantasztikus DJ-k többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál a Maul borászat udvarán. Ez a Wine and Vibe augusztus 15-én Villányban. Szerezd meg kedvezményes elővételes jegyed még ma. WineVibe.hu.
28: Rádió 1.
29: Csak igazi mai sláger megy.
30: Miért?

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottál.
2: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
3: Újabb drogdílerek kerültek rendőrkézre Baranyában. Jobbára napos időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Újabb dílereket kaptak el Baranyában. A Mecsek kommandó július 13-án az esti órákban Bújnál tartóztatott fel egy autót, mert felmerült a gyanú, hogy a benne utazók a fővárosból drogot szállítanak, azért, hogy azt Baranyában értékesítsék. Az autóból 353 g kábítószer gyanús kristályos anyag került elő. A rendőrök előállították a 25 éves pécsi nőt és a 29 éves liptódi férfit. A drog gyors teszt a nőnél pozitív eredményt hozott. A rendőrök őrizetbe vették és kihallgatták őket. Az ügyben a Mohácsi rendőrkapitányság indított eljárást. Nyári igazgatási szünet lesz a Kozár-Mislenyi közös önkormányzati hivatalban. A város közösségi oldalán az olvasható, július 20-a és augusztus 2-a között az ügyintézők korlátozottan lesznek elérhetőek. A nyári közigazgatási szünet ideje alatt az ügyintézéshez előzetes, telefonos vagy e-mailes időpontegyeztetés szükséges. A leállás utáni első munkanap augusztus 3-a hétfő lesz. Felcsillant a remény a komlói kézilabda csapat számára. A Carbonex Komló klubja kedden közösségi oldalán azt írta, a tulajdonosi kör az önkormányzat és a támogatók közötti egyeztetések pozitív fejleményeket hoztak. Bár konkrétumokat még nem árultak el, annyit közöltek, van esély rá, hogy a felnőtt csapat mégis tudja vállalni az indulást az NB1B 2026-27-es szezonjában. A részletekről folyamatosan beszámolnak majd.
0: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
3: Ivóvízhálózat fejlesztési munkákat végeznek Pécs-Kertvárosban. A kivitelezés során lezárták a Siklósi út, Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát. Teljes utcára kell számítani a Péter és a Megye utca egy-egy szakaszán is. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. Egy szakaszon sávlezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy részén pedig közműépítés miatt ugyancsak sávlezárás van érvényben.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
3: A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, elszórtan kialakulhatnak záporok, a szél általában mérsékelt lesz, a hőmérséklet 32 fokig emelkedhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mi van a világbajnokságok sztárállataival, akik jósolnak? Minden évben éve volt valami, nem?
2: Vagy igen, volt a Póla, Polip.
3: Úgy hallottam, hogy Pankó morzsában végezték.
1: Igen, kis fokhagymával. Hiányolom ezeket a nagy világ vállára vett állatokat, akik tényleg a világ nézte őket, és akkor hú, de megjósolják, hogy mi lesz a világbajnokság. Vagy az van, hogy most már AI átvette ezt is, és AI-okkal jósolnak, ahelyett, hogy jó kis állatokkal jósolnának. Ugye volt régen láma, elefánt, polip volt, világhíres volt, hogy miért nem hallunk a 2026-os VB-ről valami cuki állatot, ami mindig oda úszik, oda megy, azt
3: vár. Hát a zebrákat kérdezzük meg erről.
1: Hát azok megfagytak.
2: Igen, szegények.
1: Azok károm, abból megfagyott 60 pusztán. Tehát, hogy mi történik ezekkel?
2: Mert ugye nekünk volt a kis hörcsögünk.
1: Ha volt a kis hörcsögünk, ő is megmurdált. Mert ugye az van, hogy itt a végjátékhoz érkezve azt olvasom, hogy 9 vezető mesterséges intelligencia modellel is megjósoltatták a végső győztest. De jobban szerettem, amikor volt ennek valamiféle ilyen emberi és állati vonatkozása, hogy egy állat jósolt nekünk. Emlékeztek? És akkor tényleg mindenki figyelte, hogy mit mond a polip. És eldönthetett fogadásokat, meg dollármilliókat. Mert most megjósoltatták a mesterséges intelligenciával, a Grokkal, a DeepSeek-kel, a ChatGPT-vel, a Copilot-tal, a Meta-val, tehát hogy mindenkinek az AI-jával megjósoltatták, egyébként érdekes eredmények jöttek ki, de nincs már ilyen, hogy egy állat jósol.
3: Jó, akkor milyen állatra lenne szükségünk ezek után?
1: Valami kedvesre, valami aranyosra.
3: Bombatra?
1: Vagy bombatra, egy majomra, egy elefántra, egy tengeri vidra, teljesen
3: jó, akkor hívjuk fel a gajdost,
1: igen?
3: Hogy és mondjuk meg neki, hogy akkor most már ezt neki kell szereznie.
1: Szegény, hát most azért van elég.
2: Hogy örülne.
3: Tegye bele a vizet a Velencei tóba, azt adjon valami vidrát.
1: Igen.
2: Vidránk van, tegnap is láttam.
3: És mit csinálnak?
2: Hát szerintem költözik, hiszen most nincs víz.
3: Nyesként éli életét.
2: Igen.
1: Igen. Egyébként az AI-ok azért, hogy mennyire nem jól működnek, 8 mesterséges intelligencia. Azt még nem tudjuk. Tehát 6 a franciákat hozta ki bajnoknak, és azt hiszem talán 4 nagyon híres mesterséges intelligencia pedig az argentinok végső sikerére szavazott. Tehát a franciák akkor már kiestek, tehát a Grok, meg a DeepSeek, meg a Lachet, meg a mi az a Gemini, ezek már mind elvéreztek. Tehát ezek már egész egyszerűen nem tudják, de még a Claude, a ChatGPT, a Copilot, a Meta, az még egyébként az argentinokra tippel, tehát ott még meg vagyunk. Mit mond a racka? Megkérdeztétek a rackát?
2: Nem, sajnos.
1: Nem kérdezzük meg a rackát?
2: Szerintem neki most adjuk be, mert ugye ezt még régebben
1: igen,
2: kérdezték.
1: Igen, ez még egy kicsit lassabb.
2: Tehát régebben kérdezték, azért voltak benne a franciák, és akkor most, hogy már tudjuk, hogy spanyol-argentin döntő van, na most.
1: Most adjuk be a rackának, hogy ők itt
2: igen.
1: Mondana. Aha.
2: Igen.
1: Az a baj, hogy a rackának még nincs ilyen alkalmazása, ahol tudod ezt így le tudod szedni, és akkor beírsz neki.
3: De nem hívjuk fel tőlük a, nem tudom, a rendszergazdát, hogy akkor dobja bele a rackába?
1: Beszéltünk már velük, képzeld, de nagyon üzleti, meg nagyon, hát hogy is mondjam, csak spéci a racka ChatGPT-nek megfelelő magyar mesterséges intelligencia. Tehát bonyolult is, amit csinál, bonyolultul van programozva, meg még ez nem ennyire egyszerű, csak hogy beütött, hogy kinyeri a VB-t, és akkor megmondja. De hát rolfocisokat megkérdezhetjük, ha akarjátok.
2: Még egy profi.
1: Igen, akkor még egy profi csapat elmondja nekünk, hogy mi a
3: hát
1: helyzet.
3: Hát mindig ott van nekünk Denis, bár akkor megkérdezhetjük bármiről.
1: Hát, blattolt egy kicsit a múltkor.
3: Igen, blattos
1: egy kicsit blattolt, igen.
3: Na
1: egy
3: jó,
1: kicsit,
2: egy kicsit. De.
1: Elsőre még, igen.
2: Elsőre
1: még
2: is, de akkor még hittünk neki.
1: Igen, másodikra válik kicsit.
3: Én múltkor találtam kellene egy lótetűt, azt esetleg behozhattam volna.
2: Tök jó. És hogy mit, melyik térfelet választja.
3: Mit rág el? Melyik kinek a gyökerét?
1: Jó, de azért mi megtesszük a tétjeinket, vagy valami lesz, mi csinálunk valamit.
3: Persze. Nem fogtok most fogadni, és én mondom
1: most,
3: meg a tétet.
1: Most mi vagyunk a Ferivel?
3: Igen.
1: Mi vagyunk a Ferivel.
3: Én
2: előbb tudnám a tétet.
3: Hogy érted ezt?
2: Hogy mi a tét?
3: Hát pénz, azt mondtátok, hogy csak devizán mondhatod.
2: Csak lóvé.
1: De hogy ne, legyen magyar forint. Legyen magyar forint. Jó, az persze. Abszolút, nincs az a baj. Legyen egy jó kis magyar forint, és akkor eldöntjük, hogy ki nyeri. Jó? Én nekem úgy néz ki, hogy megoldódott az internet. Internet para, úgyhogy lesz.
3: Tessék? A kacsák már most adják a jelet?
1: Megoldották le. Kérlek szépen, földi sugárzású adót fogunk szerezni. Ilyen egyszerűen oldjuk meg egyelőre az internetet.
3: Majd egy este kerregek.
1: Igen. Lerakod egy dobozból, meg egy kábel kivezeted, és megvan egy földi sugárzás, egy antennával
2: is
1: nézed
2: antenna,
1: az M1-et.
2: Aha.
1: Na. Na akkor az...
2: Az M1-et ne nézd, mert ott nincs meccs, de...
1: M4, bocsánat. M4-et, igen. M4-et. Na jó van, gyerekek, oké. Akkor ezt megtesszük a tétjeinket, de most...
3: De ma, vagy holnap. Azt beszéltük, hogy holnap, reggel ebben egyeztünk meg, hogy holnap tesszük meg a téteket, mert addig még próbáljuk financiálisan kitalálni, mi fér bele nektek.
2: Mi fog változni holnapig?
1: Én annyit kérek, hogy én az argentinokat a Noel miatt hagyj vigyem el.
3: De mi ez? Én nincs
1: de te
3: ilyen.
1: Jelölöd ki
3: nincs
1: a
3: ilyen. Nincs
1: ja,
3: ilyen.
1: Ez a szabályvállalom. De én titkom bárkit kapok, én az argentinoknak fogok drukkolni.
3: Jó, úgy fogjuk eldönteni, hogy ki lesz a tippe.
2: Aha.
3: Jó, hogy feldobunk egy érmét.
2: Van
3: jó.
2: Nekem egész sok érmém
3: na,
2: van.
3: Na dob, egy-egy 200-est. Van egy 200-es?
2: Van néhány.
3: Na, egy-egyet, és dobjuk akkor fel.
1: Eszer kapott, vagy Feri kapott 80.000 forintot 200-as rollniban.
3: Egy így, rollni, így, 200-as, az 8.000 forint, csak mondom nektek.
2: Ha? 8.000?
3: Ah, te 8.000 forintos rollni, amit megérintettél.
1: Tehát hogy lehet megadni egy tartozásra nem 200-as?
2: Igaz,
1: tehát, hogy ez
2: igazi,
1: igazi úr vagy. Hogy
2: sajnos nincs apró.
3: És csak itt egy 200-as, mert csak azért stílusosan... Nézd,
1: én már csak az edző miatt is az argentinoknak drukkolok, de hiszem, amit vinnem kell, írás.
2: Várjál, előbb ugye megmondod, hogy melyik csapat melyik oldal, nem?
3: Jó, akkor az írás lesz az argentinok, a fej igen. Pedig a...
2: Spanyol.
1: Tehát tulajdonképpen ez egy olyan fogadás, hogy semmiben nem döntünk.
2: Semmiben.
1: Se az összegben, se a választott csapatban se dönthetünk. Nem szólhatunk bele semmibe.
3: Az igazság órája. De megpróbálom feldobni úgy az érmét, ahogy...
2: Várjál. Igen. Mert akkor mi fog eldőlni?
3: Tehát, hogyha írás, akkor Balázs szavazhat az argentinokra. Vagy tehát akkor ő fogad rájuk.
2: A fej, akkor övé a spanyolok.
3: Igen.
1: Aha. Már mindenképpen én választok?
2: Nem választunk, ja. Semmit nem választunk. Hát se csapatot
1: semmivel
2: nem választunk,
1: és összeget
2: se összeget.
1: Tehát fogadunk úgy, hogy te mondasz meg mindent ebből a fogadásból. Ez egy korrekt. Ez egy korrekt
2: szerintem
1: fogadás.
2: Szerintem jó.
3: De miért akarjátok el nélkül? Nekem az is jó.
2: Ne, ez így sokkal izgalmasabb.
1: Én elhozom így is az argentinokat érmével. Mi az argentin?
3: Az argentinok az a fej.
1: A fej az argentin.
2: Az előbb még az írás fordítva, volt, de nekem
3: jó.
2: Mindegy.
3: Na. Jó, jó. Legyen argentinok fej, hogy írás legyen. Argentinok a fej.
2: Fej. Tehát ha ez fej lesz, akkor Balázsé az argentinok. Ha írás, akkor övé a spanyol.
3: Így van.
1: Ja.
3: Ez így igazságos. Miután törbe csaltatok, és meg unokázus csalóztatok engem.
2: De senki nem csinált ilyet, de mindegy.
1: Gyere, Messi!
2: Na,
3: gyere. Most megpróbálom úgy feldobni, mint a felnőtt férfiak.
2: Jó, lassított felvételen fog forogni a 200
1: Ezt a sütet.
2: Aha, jó.
1: Laci, gyere be, dobj egy fölé pénzt. Nem tudja elkapni. Földobj, és nem tudja elkapni.
3: Meg kell másznak a
2: kújtelen. Gyerünk, jó, de jó! Mehet.
1: Nem tudja elkapni.
2: Gyere, anya!
1: Betérdelt a pult alá. Nem tudsz elkapni egy érmét, amit feldobsz. Szoktatok koordinációs feladatokat csinálni az dobnak teniszlabdát, oda nyúlsz. Medicinlabdát elkapod, visszadobod. Nem csináltok.
3: Én vagyok a medicinlabda, és a fejet látok. Fejet.
2: Akkor tiéd a spanyol.
1: Elvittem a spanyolokat?
2: Aha.
1: Tehát bukok pénzt a spanyolokkal, nem tudok az argentinoknak rukkolni. Jó, és mi a guba?
3: 15 millió forint.
2: Én azt nem tudnám tartani.
3: Jó, hát akkor...
1: Semmi, ennyi a spanyolok.
0: Én a fejre azt mondta, hogy
3: Argentina.
0: Vissza tudom játszani.
3: Jó.
0: Nem,
3: igen?
0: Fej,
3: jó.
0: Argentina.
3: Jó, fej az Argentina.
1: Igen. Megnyertem Argentinát.
3: Jó, oké, okay. Yes, sir. Igen, és akkor a tét, Anna, segíts nekem megítélni, mennyire fájdalmas legyen ez?
0: Nagyon.
2: Hát már nagyon. Most fájdalmas, hát a spanyolokkal vagyok.
1: Az ne, az figyelj.
3: Ugye az egy vándor 100 000 forint, akkor legyen 100 000 forint, nem?
0: Igen, az szerintem az
3: kaptál 100 000 forintot, de van mivel játszani, mondjuk úgy.
2: Jó.
3: 100 000 forint.
1: Játékpénz.
2: Ami jött, az megy.
3: 100 igazi Hungária forint.
1: Szerintem valaki Zsüllel kell csókolozni 5 percig. Egyébként azt adom. Azért az lehet, hogy az egy nagy büntetés lesz, igen. Jó.
3: Pedig nagyon gyengét
2: szokott lenni. Jó, tehát akkor tiéd argentin, enyém spanyol, és egy 100-as van rajta.
1: Én már teljesen elvesztettem a fonalat, amit mondtok. Viszem a spanyolokat, ha kell, és vállalom az összeget.
0: Ne bonts ki az érméket, Feri.
1: Az egyébként...
2: Jó lesz ez még valamire.
3: Jó.
1: Egyébként azt adom. 4 óra kívánság műsorvezetés, tessék. Én tartok egy ilyet.
3: Jó.
1: Lebeszéljük a programmal, hogy nem pénzben fogadunk, hanem aki veszít,
2: az
1: annak
2: az
1: itt kell maradni.
2: 10-től 2-ig.
1: Itt kell maradni, és 10-től 2-ig telefonokat vesz föl, és kívánságműsort vezet.
3: Magyarország leghosszabb kívánságműsora.
1: 6-tól 8-ig?
4: Este 6-tól 8-ig van kívánságműsor.
2: Nem, baj, majd most
3: jó,
2: előre
3: hozunk.
1: Akkor
3: két óra.
1: Atis műsor sávjába 2 órát le kell vezetni, 10-től délig.
3: Nem, a betelefonálós kívánságműsor kell, nem az Atisé, amikor így sok reklám van meg.
2: Csináljunk egy 10-től 2-ig tartó kívánságműsor.
3: Ugye 6-tól 8-ig, mindenki ezt mondja a stábban. 6-tól 8, nem?
1: De várja, jobbat mondott a Feri. 10-től 8-ig, 10-től 2-ig itt maradunk, és kérünk egy kívánságműsoros.
2: Hogy legyen egy kívánságműsor.
1: Te legyen kívánságműsor, itt kell maradnod valamelyik nap.
2: És 4 órán keresztül kívánságot teljesíteni. Hidd el, hogy jobb.
1: Soha nem drukkoltam még ennyire az argentinoknak. Soha nem akartam még ennyire, de itt kell maradni 10-kor, és meg kell csinálni egy 4 éves kiváltságvisel.
2: Jó, vége a Balázséknak, akkor most jön.
1: Balázs marad, kérjetek számot 0-20-300-111. Sziasztok, Balázs vagyok, ez a Rádió 1, mit szeretnél hallani? Szia, Joci! Jaj, de jó lesz, Jocikám, már adjuk is neked.
3: Jó, még egy kiegészítést szeretnék tenni. Igen? Az öltözködéssel kapcsolatban.
1: Nem állok
2: jó,
1: bele.
2: Jó, persze, tenne a Lady-be mi. Vagy tenne a
3: bolyba. Ez a Lord, amúgy is tenne a men.
1: Föl kell venni egy tenne a Lady-t.
3: Hát venni, aki 4 órán keresztül, még utána ezért, ez szükséges rá.
1: Tartod, haver?
3: Tenne a men.
1: Ugye, hogy a tenne a Lady véleményed. Szerintem a tenne a Lady véleményed.
2: Azt emeljünk ki belőle. Hát a kíváncsiak biztos.
3: Nagyon rugalmas és szellőző vagyok, csak mondom, most fogom itt a kezemben.
1: Jó, én tartom, hogy itt maradok 4 órát. Én tartom. Ha én bukok, akkor valamelyik nap, csak hagyj előjük mi a napot, lebeszéljük a programot, engedjék meg. Kivételesen 10-től 2-ig kívánságműsor, és levezetjük 2-ig.
3: Bár csak nekem fizetniük, látod, ez van.
1: Jó?
3: Ez van.
1: Jó, jó. Nem, a pénzt mellítetjük, de hogy legyen valami szívás értéke is.
0: Remélem lesz valami különleges játék, és akkor csörög a telefon folyamatosan. Jó, sajnos de azt is le kell
1: de nagyon magányos lesz. És várjál, és élőben kell adni kamerával. Tehát, hogy itt veszed a telefonokat, élőben vagy, megy az adás, veszed a telefonokat, és
0: itt... És közben pisilsz a pelenkába.
3: Atis jön be helyetted reggel.
1: Közben pisilsz a pelenkába. Micsoda?
3: És Atis jön be helyetted aznap.
1: Ne, olyan rosszat ne akarjunk mondani. Jó? Tessék?
3: Jó.
1: Ki van mondva?
2: Oké.
1: Ki van mondva?
2: Jó, tiéd az argentin, enyém a spanyol, 4 óra kívánságműsor plusz 100
1: igen,
2: kes.
1: A kívánságműsort le kell egyeztetnünk a programmal, hogy engedjék meg, de szerintem jó arcok lesznek, megengedik. És...
0: Miért érzem azt, hogy már az a tered a fiat, hogy sajnos nem engedték
1: sajnos
0: meg?
1: Sajnos a programosztály azt mondta, hogy nem lehet a kívánságműsor.
3: De bejelentkezett a Sunshine Rádió, aki viszont megengedte ezt neked, úgyhogy megoldjuk.
1: Viszont itt kell maradni, tehát meg kell csinálni, meddig, tehát szeptember 10-ig ezt le kell tudni.
2: Jó. Oké.
1: Tehát nincs
3: jó,
1: tologatás.
3: Jó, és a nyertes pedig kap egy nőklapja címlapot.
1: És a nyertesnek viszont meg kell vállalni.
3: Jó, a macskák magazinnak a címlapja.
1: Jó, de várj, akkor viszont kapjon valamit a nyertes is, nem rossz. A nyertes őszre bevállal...
2: Hát kap 100 000-et.
1: De nem, bevállal egy meglepetés címlapfotózást.
3: De ezért akkor senki sem nyertes.
2: Azt, jó, ide nagyot
1: de nem úgy, hát az is szívás. Hát ugye mindenki szív. Mindenki szív. Ha nyersz, akkor viszont...
3: Vastag bértükrözés.
1: Meg kell fölképdődni a meglepetés, akkor körülnek, mint sziasztok.
2: Bekönyörögni magad.
1: Bekönyörögni magad egy címlapra, hogy sziasztok.
3: Jézus, ez a meglepetés. Vagyok, hogy lehetnék címlapon. Léci.
1: Elvesztettem egy fogadást, vagy megnyertem egy fogadást. Jó? Szívjon csak a vesztes. Azért túl levállaljuk magunkat, jó? Szívjon csak a vesztes.
3: Jó.
1: Kívánságműsor 10-től 2-ig. Itt kell maradni. Plusz kiló játékpénz. Argentina versus Spanyolország. Ez a tét.
0: Jaj,
1: de magányos leszel te itt a stúdióban, Feri.
3: Nagyon várom ezt. Kíváncsiak, hogy mennyi lesz a mulatós és különböző motoros lágerek.
2: Nem lehet.
1: Nem, hát nem lehet. Valószínűleg rádióegyes zenék lesznek, de 4 óráig a hallgatókat válaszolni. Szia, Tibi.
0: Sok játék.
1: Igen, szia, Tibi parancsolja. Szeretném kérni Dua Lipától a Let's Go Around című számot. Azért az nagy, nagy büntetés. Tehát, hogy jó.
3: Na?
1: És 500 fekvőtámasz teljesítése 2 óra.
2: Na, jó, azt szívesen.
1: Persze. Igen, hírtél és élő telefonos beszélgetés, az még durvább lenne. De én ezt adom, ezt én adom. Áll a dolog?
3: Ben, persze,
1: jó. Áll. Akkor meg vagyunk.
3: Én adom. Én itt vagyok és támogatom ezt az egészet, de tudom, hogy úgyse fog megtörténni.
1: De, nem hátrálunk ki.
3: Uh-huh.
1: Nem, hát
3: jó,
1: nem.
3: Rendben, rendben.
1: Itt is de akkor itt, tétek zajlanak
3: nyáron.
1: Nyáron ennek meg kell történni, szeptember 10-ig, nincs kiátrálás. Tehát itt nincs az, akkor majd meg nem tudom.
3: Menjek Árpihoz, kérdezem, akkor megengedik-e?
1: Egy irodával menj tovább, de igen.
3: A konyha.
1: A szembelévő.
3: Kész egy kávét. Hozzak valamit.
1: Hadd autó, csinálj meg egy kávét. Szembelévő irodába menjél.
3: Én ott betekintést tennep, ugye felhoztuk a babettát, és láttam, hogy még soha eddig. Képzeljétek el, hogy a zenei, nem tudom, igazgató?
1: Igen. Itt
2: volt.
1: A sárga kabátos.
3: Figyelj, bent volt, bent ült az üvegirodában, és óriási bólogatások közepette hallgatta azt a Dua Lipa számot, amit gondolom most utána a napi 27 000-szer fog meghallgatni, és látszott, hogy nagyon éli. Tehát,
1: ő a sárga kabátos a disznóvágásról.
3: Kirekem Istára, szerintem megérdemli, hogy lássák az emberek, hogy hozza a döntéseit?
1: Hogy mi zajlik a műhelyben? Mi zajlik a munkában? Igen. Oké, gyerekek, viszont nekünk még van egy kampuszjátékunk is közben, ha valaki érez magában erőt, vagy menne, vagy nem tudja megvenni jegyet, vagy örülne neki, akkor egy szlogenért cserébe mi adunk egy napi jegyet, ráadásul egy páros napi jegyet, úgyhogy erre tudtok telefonon jelentkezni, ha Annát bombázzátok, jó? Ez jövő július 22-26-a között kerül megrendezés, hogy Debreceni Fesztivál, nagyon szeretik, nagyon, nagyon népszerű.
3: Értek, sajnos megint.
1: És ide tudtok jegyet nyerni. Jött még valami fogadás? Na tessék, na hát.
3: A nyertes elmegy egy egész estés beszélgetésre a Friderikusznak a podcastjébe.
2: A büntetés a nyeréssel.
3: Nem, én imádom a Friderikot, ezek nagyon jó podcastek, de látod azt, ahogy megnyílik a föld Balázs és Sándor alatt, ahogy ott ülnek egymással szemben. Sándor, Balázs,
1: nem, én már azt a telefont Sándor? Látom, hogy főm, hogy figyelj, nyertem, hogy veszettem egy fogadást, el kell jönnöm hozzád egy podcast beszélgetésre.
2: Én
3: Balázs, ez elfogadhatatlan. Nem tartom önt méltónak.
1: Igen.
3: A podcastünk színvonalához.
2: Megemlítette a műsorában? Legalább volt valami színvonal.
3: Hallgatja ezt még valaki?
1: Önök még rádióznak? Kérlek el ezt még valakit, amit önök csinálnak? Igen? Tudja, hogy már 10 év és teljesen érdektelen volt, amit csinált?
3: Ön tulajdonképpen teljesen tehetségtelen, igen. Balázs.
1: Igen. Tudja, miről próbálom meggyőzni Kolosi Pétert? Rúgja már ki magát. Hát látom, hogy teljesen tehetségtelen. Nem akar valami normális műsort csinálni?
3: Itt az ideje, Balázs, hogy jobb belátásra térjem.
1: Lassan 50 éves. Mutassa az intelligenciáját. Tehát
2: nem sok van, Balázs, úgyhogy
1: nincs mit megmutatni, megértem.
3: A 3 milliós feliratkozom közül mindannyian úgy gondoljuk, hogy ő teljesen haszontalan a társadalom számára. Ezt megbeszéltük egy belső levelezésben, önnek is részesen lehetne, hogyha feliratkozna.
1: Igen, ez történt valójában. Na gyerekek, arccal a kampuszjáték felé, valakit még hagyd tegyünk boldoggá. Jó, menjetek kampuszozni, fesztiválozatok, úgyhogy jelentkezzetek. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt érek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: arcok mögött minden nap este 8-tól a Diszkóség, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten, telefonálj és nyerd meg páros napi jegyet.

0: Balaton. Strand Festival augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 g-os többféle Mercedes-szert, plastik vagy más párban rögzített Supershop kártyával csak 1999 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
11: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
10: Ezt azonnal le kell foglalni.
11: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
10: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
12: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
13: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
1: Újra lesznek filmvetítések a Pirogránit udvarban. Napközben akár 32 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szabadtéri filmvetítéseket tartanak Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben. A Zsök tájékoztatása szerint július 19-től 6 alkalommal, vasárnap esténként lesznek láthatóak az előadások a Pirogránit udvarban. A szervezők azt írják, romantikus dráma, családi animációs film és akciófilm is szerepel a kínálatban. A vetítések pedig egy kivétellel mindig este 9 órakor kezdődnek. Az augusztus 30-ai szezonzáró filmvetítés pedig este 8 órakor indul majd, igazodva a Szamárfül Fesztivál programjaihoz. Elfoglalta új helyét Siklóson a korábban a szolgáltatóház előtti téren álló felszabadulási emlékmű. Az alkotást tavaly szállították el a területről, ahol nagyszabású felújítási munkák kezdődtek. A város képviselőtestülete úgy döntött, a szobor új helyre, az iskola utcai zöld területre kerül, ahol a napokban fel is állították azt, írja a Siklósi Hírek. Az alkotás a II. Világháborúban elesett katonáknak állít emléket. Felcsillant a remény a komlói kézilabda csapat számára. A Carbonex Komló klubja kedden közösségi oldalán azt írta, a tulajdonosi kör, az önkormányzat és a támogatók közötti egyeztetések pozitív fejleményeket hoztak. Bár konkrétumokat még nem árultak el, annyit közöltek, van esély rá, hogy a felnőtt csapat mégis tudja vállalni az indulást az NB1B 2026-27-es szezonjában. A részletekről folyamatosan beszámolnak majd.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Ivóvízhálózat fejlesztési munkákat végeznek Pécs-Kertvárosban. A kivitelezés során lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát. Teljes utcára kell számítani a Péter és a Megye utca egy-egy szakaszán is. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. Egy szakaszon sávlezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy részén pedig közműépítés miatt ugyancsak sávlezárás van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma alapvetően napos időre számíthatunk, fátyol és gomoly felhők azonban szinte bárhol megjelenhetnek. Elszórtan rövid záporok is előfordulhatnak. Az északi északnyugati szél általában gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 32 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió.

0: 9 óra után 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, és már is folytatjuk. Még van kampuszjegyünk, van forma egy jegyünk. Jaj, nagyon szellemeseket írtatok. Igen, van bőr a képünkön, ugye az egymondatos vagy háromszavas kapcsolatot, hogy tartasz életben, az arra nagyon sok jó megfejtés jött, úgyhogy valószínűleg a naphallgatóját is majd onnan választjuk. Ők mehetnek forma egyre, ugye a pénteki futamra. Ez talán jövő héten lesz, úgyhogy jövő héten majd beszélünk a Szújóval is, egy ilyen kis Forma 1-es összegzéssel az Olit följük. Ugye itt most, hogy mindenki futballázban ég, meg nagy fogadások, mi is. Most már ott tartunk, hogy kívánságműsort vezet az, akinek a csapata vasárnap elbukja a VB döntőt, tehát szép lesz. Ez mindig az adrenalinnal teli műsorban ez ötletnek tűnik, hogy kijövünk, és 10 óra 10 perckor ez már miért mentünk ebbe bele, nem hiszem el. De ugye, nem baj, aki veszít kívánságműsorban 4 órát műsort
1: vezet. Az nyugtasson meg, hogy van, aki örül a hírnek, írt már természetesen a sales igazgatónk, csillogó szemekkel eladjuk.
0: ugye a vesztesnek azt találtuk, hogy itt kell maradni is 10-től 2-ig. Hát nem is kívánságműsor, de dalokat konferál, felvenni a hallgatókat, vagy megkérjük, hogy legyen kívánságműsor, egyszer engedjék meg nekünk, és 10-től 2-ig ad játszon ő hallgatói kérdésekre olyan dalokat, amit a hallgatók szeretnének. Ez a büntés, ez szeptember 10-ig le kell tudni. Egyszer egy adás után itt kell maradni. Nagymaros település végén Trafipax, az éjszaka felől érkezőket mérik, Feri küldte nekünk, ezt nem is értem, éjszaka vagy éjszak felől érkezőket?
2: Az éjszaka mérőket.
0: Az éjszaka felől érkezőket mérik, ez nem tudom pontosan mit jelent. Ha van friss, akkor küldjetek 0623-111-111 az SMS számunk. Azt mondja, múlt héten este pont erről a párkapcsolati dinamikáról volt szó az Intim Tóra című zsidó műsorban. Kari küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ugye ott mi, nem tudom, hogy ott mi volt, mi ugye itt arról fogadtunk, hogy a Gyurcsány kitalálta, hogy három mondattal, a három szavas mondattal rendbe lehet tenni egy hosszú távú kapcsolatot, illetve ez a titka. És ugye ő azt mondta, hogy jól van, drágám. Mi pedig a hallgatók által megpróbáltuk megfejteni, hogy mi lehet ez a három mondat? Nagyon-nagyon vicceseket. Nagyon-nagyon vicceseket írtak. A fogadás 90 percre szól, mert ha döntetlen, akkor Eszter ugorja be, kívánság műsorban.
1: Ja, de jó.
2: Amúgy azt nagyon megsínyleni az ország.
1: Itt aztán lenne csapkodás, mi?
2: Nem azt a csapkodás, elővenném azokat a titkos számokat, amiket úgy szeretek.
0: Igen. Na gyerekek, akkor még egy betekintés, csak hogy ugye mindig panaszkodunk, hogy miért nincs sok közvécé, meg miért nem ingyenesek ezek a vécék, hogy mi történik közben Egerben. Mi szeretünk ilyen lokális hírekkel foglalkozni, csak így kikitekenteni a kis országunkba, hogy mi történik. Próbáljuk megfejteni az esetet, hogy mégis mi történhetett, ugyanis adott egy egri közvécé. Ezek ráadásul ingyenesek, ami egy nagy dolog, eleve, hogy van vécé, meg hogy tudod használni. És hát valaki bement ebbe a vécébe, ahol történt valami. Amit nem tudunk, hogy pontosan mi.
2: Fizetős volt, ami történt? Vagy...
0: Valószínűleg nem. Ingyen történt, aminek történnie kellett. De hogy utána valamilyen baj történt, és a dugulást, vagy a problémát ő egy 2,5-3 méteres faággal próbálta meg elhárítani, és fogta a faágat, és beleállította a WC-be.
2: És ott hagyta.
0: És ott hagyta, úgy, hogy nincsen semmi nyom, tulajdonképpen a WC egyben van, nem verte szét, nem vandálkodott, hanem bedugta a 3 méteres fát a WC-be.
1: Na de mi az a fekete anyag az aljába?
0: Az egy jó kérdés. Az valami
1: zacskó?
0: Vagy a...
1: Fekete zacsi?
2: Nekem úgy tűnik, mint egy fekete kukászsák lenne, de lehet, hogy nem az.
1: Olyan, mintha aszfalttal vagy izével kátránnyal beöntötték volna a budit, és beleállították volna ezt a két

0: egy három darab faágat. Egy rövidebb, egy hosszú, meg egy közepes van benne. Érthetetlen. Tehát...
1: Na. Igen. Azt mondják, ez a WC a Népkertben van, az Egri strand közelében. Kaptuk már is SMS-ben, tehát tudnak az egriek erről a történetről. Igen. De hogy így, tehát mi kell
0: miért?
1: Ahhoz?
0: Azt mi kell ahhoz, hogy miért? Azért, mert nincs agya. Azért, mert az ilyen hülyét oda kéne állítani, és be kéne kenni szarral, hogy az egész nap a városba álljon.
1: Kiállítani, mint régen?
0: Igen.
1: A tolvajokat?
0: Igen.
1: Bűnösöket?
0: Igen. Hogy ezért nem haladunk sehova, érted? Hogy csinálnak valamit, van végre egy használható budi a városban.
1: Egyébként ez tök jó.
0: Nem kell bekéreckedned, oda mész, és elvégzed a dolgodat. Hogy
2: jó, először is miért belemegyünk, hogyan kérezkedsz be másnak a WC-re? Tessék, Feri.
0: Hát hozzád megyek, és nem azt hozzám, mondom, hogy szerelő
2: nem,
0: vagyok,
2: egerbe
0: tudod.
2: Vagy, egerbe vagy, ott, és ugye rájöttél, hogy a buxus van beletunkolva a WC-be, amiben te menni akartál.
0: Igen, hát akkor elmész valami étterembe, elmész a moziba, a nem tudom hova, és akkor azt mondod, hogy legyen.
2: Egy jegyet kérek a 7.30-asra, és merre van a mosdó?
0: És ne haragudjanak, mert nagyon kéne. Érted?
2: De figyelj, alapból én nem vagyok biztos benne, hogy tudjuk, hogy mi történt.
1: Igen, ezért ez egy jó kérdés a hallgatóra, azért ne vessük el a történet első pontját, hogy mi van, ha ez egy emberből jött ki. Tehát azért egyértelműen csak az van itt, hogy vandalizmus, valaki kiment be hozzá egy falakat, teljesen elvetjük azt, hogy valaki ráült a budira, majd maga alá nézett, és ott volt egy 3 méteres fadarab. Szóval ezt elvetjük.
2: A csapból is a rostfogyasztás folyik.
1: Igen, nem lehet, hogy ő ezt komolyan vette.
2: És akkor most ő leküzdött ezt magába, leszállt erről a karóról,
1: igen.
2: És aztán utána még meghúzgáljuk az interneten?
1: Igen, tehát bántjuk, azért még nem tudjuk, hogy mi történt. Ráült a budira, egész egyszerűen ez megtörtént, kihajtott.
2: Mi, hogyha nem is ember volt, amúgy ne haragudj meg, ez egy szakszerű gátépítés.
0: Egy hód volt. Az volt már opció, hogy tulajdonképpen ez a fa kinőtt a budiból.
1: Na most ezt mondom, hogy a másik az mi van, ha ez a fa ez alulról megérkezett, és az egri csatornahálózat annyira élő flórája és faunája van, hogy alulról kinőtt, csak senki nem használta a közvécét, mire benyitottak egy fa kinőtt a fajancból. Ezt se vessük el egy nagyon durva helikobakter fertőzés után.
2: És hogy milyen egyszerű haiku lehetne ez? A fa kinőtt a fajancból.
1: Igen, mert egyébként jól néz ki, tehát hogy ez itt jön fölfelé, tökre azt látod, ki, vagy akár annak is tűnhet, hogy...
0: Műalkotás?
1: Hogy ez egy ilyen valami kicsit fura, ilyen eklektikus műalkotás. Hogy ő ezt gondol, a művész ezt gondolja a jelenkorunk világáról.
2: Milyen nehézségeid vannak alhasilag, hogyha erre adod a fejedet? Igen. Mi, hogyha nem is a WC-ből akartam kipiszkálnám saját magából? Igen.
1: Sok magvas diéta eredménye lehet?
2: Ez biztos, hogy az. Ez plusz az időszakos böjt.
1: Igen, az időszakos böjt, a túlzott rossz fogyasztás egyébként ezt megnyerhet, igen.
2: De amúgy ez tudja, nem az van, hogy így hallotta egy hóda, hogy folyik folyamatosan a víz, nem volt azt rendesen megcsinálva. Oda ment az, hogy na ezt nem. Erre tettem fel az életemet, és oda vitte, beletunkolt, aztán távozott.
1: És azt mondta, hogy akkor nesze nektek. Egyébként milyen jó, hogy az egrieknek vannak ilyen közvécéig, meg hogy ezek ingyenesek. Ezek tök jó, hogy azért így állítgatják, meg gondozzák
0: voltak,
1: őket. Igen.
0: Mert már most odaírták, ugye, hogy akkor a B-verzió az, hogy lezárjuk, odaírtatjuk a WC-s nénit, és fizetős lesz, és akkor 200 vagy 400 forintért mész
2: be. Ez megint egy túlkapás szerintem, mert most azért, mert van egyetlen egy elmebeteg, aki csinál egy ilyet, azért meg kell büntetni az összes többi nem elmebeteget. Tehát, hogy...
0: De azért, mert nem ez az első, ott mellékeltek képet, egyszer már összefújták.
1: Egyébként ez szerintem egy ilyen generációs vagy egy össztársadalmi probléma, amit ír is egyébben igaza van. Ez a közös tulajdonra való nem vigyázás, ez valahogy azért így a vérünkben van.
2: Közös lónak túrós a háta, igen. Ahogy megmondták régen.
1: De tényleg így van, hogy ez még valahogy nekünk nem ment. Tehát, amíg elmész egy osztrák közvécébe, Bécsbe, azért azt látod, hogy igen, egyben van. Ott is ingyenes, de valahogy ott az a szemlélet, hogy elmész tényleg Dániába, elmész Koppenhágába. Tehát elmész ezekre a helyekre, nagyon sok ilyet lát, csak úgy gondolkodnak, hogy én most erre vigyázom, gyere te is vigyázz rá, óvjuk együtt. Tök más a gondolkodás. Ez valahol nagyon alulról kellene elindítani, hogy 20 év múlva majd az a generáció, akinek már van egy közvécé, azt mondja, hogy nem, én ebben már nem teszek faágat meg semmit, hanem vigyázok rá, tök jó, hogy van. De nem érettű, ez nincsen. Magyarul nálunk ez még nem alakult ki, de miért nem? Hát most már azért közben fölnő egy generáció, akit mi próbálunk arra tanítgatni, hogy vigyázzon.
0: Hát te próbálsz, meg néhányan próbáljuk, de szerintem...
1: Vagy ezek még mi vagyunk?
0: Ezek még mi vagyunk.
2: Szerintem ezt te voltál konkrétan.
0: Igen, csak nem emlékszel, nem olyan részek voltál.
2: Ez egészen pontosan te voltál. Az a helyzet, hogy szerintem meg... Értem, amit mondasz, és van ennek jelentősége, meg persze mindent mondjuk a gyerekeknek, tanítsuk meg őket erre, de higgyétek el, hogy ezt nem az a réteg csinálta, aki amúgy utána elsétál és kivesz egy könyvet a könyvtárból.
1: Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem.
2: És azt sem gondolom, hogy ezek a képek, meg ez a felhívás, ez a poszt eljut ezeket az emberekhez, akik ilyet csinálnak, mert ezek ilyen ezek egy beteg emberek.
0: De valószínűleg ő nézi a Facebookot egyébként, és el is jut, és azt fogja mondani, hogy de hát mekkora buli volt. Na,
2: igen, mert hát tegeljünk be rajta.
0: Igen,
2: akkor
0: rólunk írnak.
1: De valahogy ez az állapot van az állomásokon, ez van az igen, a megállókban, mindenek. Tehát hogy valahol maga ez a közös tulajdonra nem vigyázás, ez nem csak a WC-ben ütközik ki, ez mindenhol itt, vagy hol van a bibi, vagy hol van a...
2: Ó, de mi, hogyha ez csak egy széntablette, csak még nem oldódott fel.
0: Elég nagy.
1: Igen. Egyébként szerintem ez visszaveszi a városvezetés és üzemeltetés, ezért pénzt kér, azért így a világon semmi baj nincs. Nem. Tehát az, hogy fizetek egy szolgáltatást, de az rendben van tartva, hát most mi a jobb? Így van, de ingyen van, és ilyen állapotban van, vagy csak fizetök 500 forintot, de akkor van ott személyzet, rendben van tartva. Igen, én kifizetem inkább, mert sajnos nem tartunk még ott, hogy a közös jóra, vagy a közös tulajdonra vigyázunk. Ha nem érettünk meg rá, akkor fizessük ki. Ez hát nem tudsz mit csinálni.
0: Érted, ez megint a visszalépés, hogy egyébként van valami, amit jól megcsináltak, ingyenesen a közjavára bocsátották, és 6-10-100 ezer hülye miatt ezt vissza kell lépni. Igen, és nem a 200 forintot sajnálom, sőt, tök örömmel, mert én annak is örülök, ha van fizetős WC valahol, mert Pesten egy csomó be van zárva.
1: Be van
0: a belvárosban nem
1: olyan
0: tudsz
1: állapotok
0: úgy bemenni,
1: vannak, igen.
0: Igen. Lezárták azt, és pontosan ezért zárták le, és lehet jönni a külföldiekkel, ők is csinálnak ilyet, de nézd meg, itt van az egri példa, ami hát nem tudom, hogy külföldi vagy magyar, tök mindegy, hogy semmi ilyesmiben nem lehet előrelépni. Ahogy a szemetet szétdobáljuk, ahogy a cigarettacsikket elpöckölik az emberek, ez gyerekek, ez mind ugyanaz. És igen, akkor kimész, amit mondtál, Ausztriába, hogy tisztaság van, hogy rend van, persze ott is van, ahol nincs, de mégis léptékekkel előrébb vannak, mint a, mert ez közös felelősség, ebbe agyba kéne fölnéni az összes ilyen feladathoz, mint ahhoz, hogy amikor azt mondják, tegnap beszéltünk róla, hogy a munkahelyen ugye mit vettek el tőled, azért vették el a budipapírt, haver, mert valaki ellopja a kávékapszulát, és azért veszik igen el, mert valaki zsákszámra hordja haza. Igen. Mert azt gondoljuk, hogy az mindenkié, akkor az enyém annyira, hogy a családom is azt hisz.
1: Azt elvetjük, hogy eltűnt a WC kefe, és nem akartak a kis anyja a WC-t. Ezt teljesen elvetjük, ezt a verziót.
0: Hát oda egy fa elég lett volna, ez három.
1: Ez a verzió, ez nincs, hogy azt mondta, hogy már pedig te lemész. Már pedig én nem hagyom itt. Fogott egy fát, és elkezdte tunkolni. Aztán utána szépen ott hagyta. Tényleg szomorú, mert hogy közben meg egyébként tökre tudnánk előre lépni, de így
2: viszont
1: nehéz lesz.
2: Viszont megoldott egy csomó problémát, mert ergonomiai szempontból meg az van, hogy egy ilyen fában nagyon könnyű kapaszkodni. Tehát,
1: igen. Holnaptól ez egy mozgássérült WC, igen, ahol fán tudod felúzni magad.
2: Így van.
1: Na mindegy, inkább fizessünk érte, gyerekek, de tényleg jó a polgi, vagy nem tudom, ki írta ki ezt a posztot, tök igaza van, hogy egyszerűen valahogy még nem értünk el ide. Na jó van, hívjuk a kampuszos játékunkat, mondd Anna.
3: Nem volt ugye fölvetésetek, hogy 10-11-en.
1: Nem, most
3: ezért tettem én egy ilyen kis kísérletet rá, hogy ugye 40 betűből áll a szűkített magyar ABC, nagyon-nagyon sok betűvel írtam föl hallgatókat, a Danitól elkezdve a Szabinán át, a minden nem sorolom, Norbin át, a Sanyikán, a Csongor. Mondjatok egy számot, direkt nem sorrendbe írtam az ABC-t.
0: Tehát
3: az A az 8-as, a C az 12-es, az E az a 40-es, tehát 40 betű. Mondjatok egy, ugye őt kérne a XY.
1: De lehet, hogy én ezt most nem is értem.
0: Csak mondj egy négy számot.
3: Egytől 40-ig mondj egy számot.
1: 6-os, 4-es.
0: 9-es.
3: A 4-es, én az S betűhöz rendeltem, tehát egy S betűs embert fogok hívni.
0: Most az S-esek.
1: Én azt gondolom, nem lehet azt mondani, hogy beleszürkültél ebbe a 15 évbe. Tehát, hogy ez a vád nem érhet téged, hogy nem találsz ki mindig valami kis újdonságot. Nem hagyod ezt elszürkülni. Nem hagyod rutinszerűvé válni a munkát. Jó, megcsavartad ezt a játékot, valaki megy a kampucra, ez a lényeg.
3: Ennyi. Kész.
1: Ennyi.
3: Ez.
1: Már hívjuk is. Ez, mint Péter. Szia, Péter. Hát csak vegye föl, érted? Hiába eszes. Szabina! Hello, Szabina!
4: Sziasztok!
0: Hello!
1: Szia,
0: hello,
1: Szabina! Mi vagy? Vezetsz, hogy mit csinálsz?
4: Sziasztok! Hát most éppen félreálltam, mert nem gondolom, mert nem igazán az F betűnél vagyok.
1: Na de ez nem F, hanem S. S,
0: mint Szabina.
1: Szabina, igen.
4: S! Azt, én
1: F-et értettem,
4: bocsánat.
1: Hogy leveszed a kihangosítót, átveszed simára.
2: És ilyenkor szedett letenni.
4: Bocsánat, remélem, hogy...
1: Szabina, sokkal
4: remélem, hogy lehet hallani, mert pont most jött pont most jöttem át a határon.
1: Na, zöld határ, merre kifizett? Három albában nálad még a csomagtartom, vagy mi a helyzet? Szabina, jó, jobb a vonal, sokkal jobb. Na, mit szólsz? Mondj egy szlogen nekünk, és akkor lehet, hogy ott leszel a kampuszon, ha... de el ne ronsd.
0: Jó, ez az!
1: Hát te,
0: de menő volt.
1: Szerintem jó volt.
5: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
1: Mikráns vagy, Szabina, mikráns vagy. Semmit nem hallottunk a szlogenből, de mi annyira jó fejek vagyunk, hogy elhisszük neked, hogy te ezt elmondtad.
4: Oké.
1: Jó?
4: Mondjam újra!
1: Ne, egyszer elég.
2: Most már így jó lesz.
1: Abszolút jó. Kivel mész kampuszra, Szabina? Kit viszel?
4: A párommal.
1: Na, tök jó voltatok már, vagy az első?
4: Nem, még soha, még Debrecenben sem.
1: Na, nagyon
4: jó.
1: Jól van, érezzétek jól magatokat, mondunk mindent, akkor, hogy melyik nap tudtok menni, vagy ti választjátok, ezt nem tudom, hogy van, de biztos, hogy jövétel ott lesztek a kampuszon, jó?
4: Jó, rendben, köszi szépen.
1: Jól van.
0: Szia,
1: ciao. Maradjunk az eredetinél, Anna.
3: Figyelj, tudod, jó, a tizedik. Nagyobb volt a füstje, mint a hangja.
1: Azt gondolom, nem volt rossz ötlet, de térjük vissza a 64 országos világbajnokságot.
3: Tehetek én erről?
1: Jó, szerintem.
3: Tehetek én erről?
0: De jó volt.
1: Aranyos volt, nem volt. Jól megkavartad, de...
0: Izgalmatlan melót tettél bele, tehát ez látszott.
1: Elszakköröztél fél óráig, térjük vissza holnap az eredetén. Mit szólsz hozzá?
3: Szerintem jó.
2: Amúgy megvadultál ChatGPT-től, szerintem ez van, hogy ellettek. Igen, az van, ez van.
1: Anna nem hagyja elszürkülni a hétköznapokat. Tekeri, csavar, csűrje. Fölállított egy ABC sorrendet, egy éze, abakuszt hozott, érted?
2: Figyelj, Anna, ha már itt vagy, hogy mikor lesz amúgy a kihirdetés, hogy kit vettek fel hova?
3: Az csütörtök, az jövő hét csütörtök.
2: Jövő hét csütörtök.
3: Igen.
2: Big day.
3: Jaj,
2: reggel, este van, ugye?
3: Este jönnek az SMS-ek.
2: Úristen, na jó, hát akkor elkezdhetünk lassan szurkolni majd a fiataloknak.
3: Én már beizítottam, gin tonic behűtve. Ha nem sikerül, azért iszunk, ha sikerül, meg azért.
1: Én így vagyok minden nap a presszomban.
2: Így van.
1: Ha van okom azért, ha nincs okom azért, elindulok, leülök, úgy beverem a Bloody Mary-t, meg az irkávét, mint a húzat. Utána felgyőzöm meg magam, semmi okot nem talál. Ma azért iszom, mert nem találtam olyan okot, amire igyek. Már ott is vagyok. Hopp, ott a Bloody Mary.
3: Mondtam Karinának, semmi probléma.
1: Csütörtökön hirdetik. Igen, jövő héten az egyetemi felvételi
2: koncertjukat. Ha minden jól megy, akkor már tudtok aznap kívánság műsort csinálni. Úgyhogy akkor már majd kérhetik nek a számokat a fiatal.
1: Hát akkor csütörtök este kérhetik, akkor pénteken kell itt maradni. Friss egyetemisták, jövő csüt pénteken biztosan
0: pénteket
1: maradok.
0: Pénteket ott, hogy nem jó a péntek. Hát ne, ezt beszéltük hát a délután.
2: Csütörtök este nekem jónak hangzik. Úgy hallom, szabadok vagytok.
1: Bárki vesz itt a fogadáson, szeptember 10-ig kell teljesíteni a 4 órás műsorvezetés 10-től 2-ig.
2: Így is van.
1: Na jó van, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival, és hívjuk még a naphallgatója gyerekek, mert még mindig van Forma 1 jegyünk, úgyhogy ezt is odaadjuk valakinek. Jó, jövünk rögtön a hírek után.
5: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
8: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt! Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a
11: 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
13: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
12: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
13: Szállás.hu.
12: Úgyis tett.
14: Reklámot hallottak.
15: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
1: Külföldi diákok tanulnak magyarul a PTN nyári egyetemén. Napközben akár 32 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Idén is külföldiek tanulhatnak magyarul a Pécsi Tudományegyetem nyári egyetemén. A vasárnap kezdődő magyar nyelv és kultúra kurzusra több mint 20 országból érkeznek fiatalok Pécsre, közölte az egyetem. A kéthetes programnak idén nyáron a bölcsészettudományi kar ad otthont. A kurzus során a tantermi munka mellett a diákok részt vesznek múzeumlátogatáson, gasztronómiai programokon, kirándulnak Siklósra, Villányba és Orfűre is. Az idei év újdonsága egy városi kihívás lesz, amelynek során a hallgatók egy játékos útlevél és feladatok segítségével fedezik fel Pécset. Az első fokon kiszabott 9 év fegyházbüntetés súlyosítását indítványozta a pécsi fellebbviteli főügyészség annak a férfinak az ügyében, aki a járdán ütötte el autóval haragosait, és a közlekedési szabályokat megszegve a gyalogosok biztonságát is veszélyeztette 2024. májusában Pécsett a Centrum parkolónál, közölte szerdán a vádhatóság. Az elsőfokú ítélet ellen a vádlott és védője is fellebbezést jelentett be, így az ügy másodfokon folytatódik. Folyamatosan zajlik a közterületek szépítése, rendbetétele Szentlőrincen. A város most a közösségi oldalán számolt be a legutóbbi munkákról. Mint írják, a közüzem munkatársai lakossági kérésre visszavágták a sövényt a Királyegyháza felé vezető kerékpárúton, így az ágak már nem lógnak be az útra, és ismét jól belátható a szakasz. Emellett megtörtént a játszótéren a kaszálás és gazolás, így az odalátogatókat ismét rendezett, tiszta környezet fogadja. Ivóvízhálózat fejlesztési munkákat végeznek Pécs-Kertvárosban. A kivitelezés során lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát. Teljes utcára kell számítani a Péter és a Megye utca egy-egy szakaszán is. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. Egy szakaszon sávlezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy részén pedig közműépítés miatt ugyancsak sávlezárás van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma alapvetően napos időre számíthatunk, fátyol és gomoly felhők azonban szinte bárhol megjelenhetnek. Elszórtan rövid záporok is előfordulhatnak. Az északi északnyugati szél általában gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 32 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Rádió 1! Én azt a dumát is szerettem, hogy ez az egri harcos egy igazi karót nyelt ember lehetett. Ez is egy jó dum egyébként az egri közvécé fával történő megrongálására. Itt vagyunk, illetve vagyok, de nem baj, ma csináljátok, csak nyugodtan, mert csak egy best of konf van. Hát mi?
4: Soha nem vagyunk magadra, Balázs.
3: Köszönöm szépen, hogy velem vagytok a bajban.
4: Nagyon szerint cigizik, de én igen.
3: A ajándékot kaptam korra reggel, hát milyen rendesek vagytok, hát még látóhatáron belül sincs az én születésnapom, de már megérkezett ez a kis ajándék a maga 60 kilójával.
4: És 40 évével.
3: És 40 évével, úgyhogy átadtátok az ajándékot, ez holnap után már... Balcsinál, de hello, gyere, semmit, dolgozunk. És Fletó után megfejtettük, hogy mi az a három szó, amit ha kimondanak hallgatóink, akkor szerintük attól jobban működik a házasságuk és a hosszú távú párkapcsolatuk. Nagyon jó megfejtéseket kaptunk, mélyeket, szépeket, vidámakat, szomorúakat, hogy mit kell mondanod a párodnak három szóban, amitől szerinted egy hosszú távú kapcsolat működik. Ezeket most már hallgatjuk újra.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked, és most Feri behozza ezt a stúdióba.
3: Hát én most hoztok nekem valamit?
4: Uh-huh. Megindítjuk a szüli hetedet.
3: Ne csináljátok, hát még meghatódom a végén.
4: Ne hatódjál meg, mert nincs az már öreges lenne.
3: Fogamba.
4: Nem, ez kapor volt, amit tettél.
3: Ja, igen, nem, viszont fikás az orrod.
4: Viszont, de akkor csukd be szemed, ne nézzed.
3: Jó, becsukom a szemem.
4: És hogy vágtál rá.
3: Nem csalok.
4: Nem mehet, tessék, nyithatod.
3: Ne, hiszem el. nem hiszem el, hogy ezzel engem is megbüntet. Ezt nem hiszem el.
5: Senki
3: ez
5: nem
3: ugyanaz is átfestve.
5: Senki nem vehet el.
3: Ezt nem hiszem el.
5: Mindenkinek fájnia kell.
3: Ezt nem hiszem el.
4: Tele van a tankja. Tele van a tankja, úgyhogy pont jó lesz neked a szigetre.
3: Ezt nem hiszem el.
6: Szerintem megvett egy gyárat.
3: Hallod? Kaptam egy lilára lefestett, ugyanolyan...
4: Ez a gyári színe.
6: Sose volt ilyen szín.
3: Egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jáva motort, mint a Feri. Nem hiszem, neked gyárad van?
6: Vagy fölvásárolta az összes működő modell
4: Magyarországon. Nem léptem ki a csoportból. És akkor megláttam ezt a lila színt, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
3: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgette, majd levisszük. Aranyos vagy, de még egyről nem tudom hova tenni, és erre egy hónapban megbüntetsz egy ilyennel engem. Hát te tényleg a sátán vagy.
6: Ilyen fölhívott, hogy óriási ötlete van. Na, mondjad kicsit, mit csinálj?
3: Egy lila jáva motor.
6: Szereztem még egyet. Te oti színekben van. Oti színek, mert ez oti szín.
3: Úristen, oti szín. Zseniális.
4: De miért most ezzel nem látod magad a sziget már színpadon karikázni?
3: Úgyhogy sziget színpad is látom magam, de tudod mi van? Az van, hogy a kedvenc bisztróm az Földváron van. Oda nem mehetek már kocsival, mert ugye alkoholos italokat fogyasztok, és most gondolkoztam azon, hogy viszont lusta vagyok már kitekerni, veszek egy rollert. És vele fogok menni.
6: De nagy a Balaton-Barton.
4: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom neked.
3: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
4: És lehet rá, hogy ül is, tehát plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-os.
3: Hát sose ment a Feri, amikor lementünk Velencére 55-tel. Hát 40-nél már megkattant a izé.
6: Igen, micsoda, 70-nel is mentünk lefelé.
3: Egyébként igen, lejtőn.
6: A lejtőn, oké.
3: Nagyon szép, köszönöm szépen, igazán megható, egy lila jáva motor. Neked valami gyárad van?
4: Nem mondom, hogy beléptem be a jáva csoportba, és elfelejtem kilépni, és mindig jönnek, és akkor így, ahol egy van, ott kettő. Plusz ugye lesz majd jövőre, amikor mentek le megint a Velence Budapest távol, és azt nem lehet, hogy te mindig egy jó motorral mész.
3: Ez igaz, de az Feri vonulása kell, hogy legyen. De egyébként igen, akkor majd ezt akkor leasingbe odaadjuk valakinek.
4: Így van, vagy egy váltómotor, de amúgy szerintem elfogad.
3: De nem mondd, hogy ez gyári szín ez a lila.
4: Ez a gyári szín, megesküdött rá a srác.
3: Ilyen lila.
4: Megcsináltatták, hogy tehát kikevertették ugyanezt a szint, és ez a gyári szín, ami 86-ban kijött.
3: Igen. Nem csináljuk meg a Balázs Goes to Földvár túrát. Egyrészt, mert a Ferinek van Feri Goes to Velence, kettő, hogy négy óra.
4: De Velencéről már közel van a Földvár.
3: 4 óra, mire leérünk. Ráadásul megfogadtuk, hogy Ferinek az egy szezonnyitó motorozása lesz minden évben, amíg rádiózunk, hogy lemegyünk Velencére. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm.
4: Nagyon szívesen, csak azt mondani, hogy imádom az olyan ajándékot, ami ugyanannyi örömet okoz, mint amennyi akkor a teher.
3: Hogy vigyem le, hogy szállítsam le. Honnan tudok keveréket beleszerezni? Az nincs a kutakon már keverék.
6: Hát azt neked kell bekeverni.
3: Nekem?
6: Igen. Ma veszel egy 5 literes kannát, rázogatod, érted?
3: És bekevered a
4: garázsba. Ez tök jó. Hát ott lesz a garázsba, azt nem kell járnod benzinkútra.
3: De fogom szeretni, és csapatok át Földvárra. Csoki az üveg Tigrisbe. Ez minden itt.
4: És gondolj be, hogy szigetem, mindenki ott fog majd a porban poroszkálni, te meg egyszer csak... Ceglédről jött, és Dominik készítette, csak ennyi szeretném mondani.
3: Igen, Ceglédnek, Dominik, köszönjük szépen, ma már visszakapod.
6: Vissza tudod vásárolni.
3: Igen, ha eljössz, és visszaviszed oda, hozták, komoly pénzeket fizetek neked. Nem, ezt ma le kell szállítani Balcsira. Ja. Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van, tehát hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám.
5: Befogod a pofán.
3: Befogod a pofán.
6: Jó, folytatás, nem tudjuk.
3: Na, igen. Vedd meg nyugodtan, ugye jönnek
4: a... Jó? Ez a mondat kérdez, befogod a pofán.
3: Igen, közös hitel összetart, írja valaki. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok, és ettől működik szerintetek a kapcsolat. Szenzációs megfejtések jönnek egyébként.
4: Költöz vissza anyádhoz,
3: valamit nem tudok beolvasni. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló, nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
6: Ez egy jó mondat.
3: Jó mondat? Szeretjük, hogy cipőt is vehetsz?
6: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
3: Valakinek ugyan több szőből áll, de igazad van, ne haragudj, bocsánat. Ettől működik egy hosszú távú párkapcsolat. Ez már több szó azért, de nagyon ellentétes szemléletű, például maradj már csendben. Kicsit szarszag van, az nem tudom, hogy mit. Az megmondom őszintén, nem tudom, hogy hogy segíti elő a hosszú távú párkapcsolatot, de értem, hogy vissza kell jelezni a másiknak. Igen. Tehát, hogy fontos a visszajelzés. Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
4: Mihez van kedved?
3: De jól esik ez.
6: Na?
4: Feri? Mihez van kedved?
6: Hát, ha én azt elárul. Ja.
3: Jó mondat.
4: Jó mondat.
3: Szerintem szerint
4: jó?
3: Én ezt adom, ez egy tök
4: jó,
3: kedves
4: ez
3: mondat.
4: Nagyon, ez nagyon. Nekem tetszik, a főztél vagy hánytál?
3: Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Mm. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretett nyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél enni.
4: Mondja a konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzerveket eszik.
6: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
3: Hát nem vagyok egy nagy főző.
6: Ez igaz.
3: Na, de az anyukák szeretett nyelve, a nagymamák szeretett nyelve, a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem, vagy az utalás. Az egy szeretett nyelv, igen. Azt mondja,
6: egy hol... ilyen jó a segged, annak tudtok örülni?
4: Én nagyon, Laci szoktam mondani, amikor esetleg úgy találja. És akkor ezt, ezt nagyon értékelem.
6: Jó lesik.
4: Nekem két férfi van az életemben, a férjem és Laci. És mi így vagyunk hárman. Mi így vagyunk hárman boldogok.
6: Péter most nyert egyet.
4: Péter elfogadta a sorsát. Péter, go with the flow.
3: Eladom a motorom. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez hozta meg a hosszú távút, hogy beáldozott gondolom valamit azért, hogy béke legyen.
4: Mondjuk nem akart meghalni, vagy ilyesmi.
3: Az is lehet, igen, nem akart meghalni, vagy féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy a hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy nem eladom a motorom.
4: Jó, itt egy aha. Másik, 20 év futamidő.
6: Az
3: igen, igen, igen.
6: Az
3: nagyon szeretem a mondatot, hogy összefogom a hajamat. Leesett mindenkinek. Igen. Szép mondat. Jó, szép mondat.
6: Szerintem ez egy kedves törődő.
3: Szerintem ez egy törődő mondat.
4: De hogyan mondod?
3: Összefogom a hajamat. Várj egy picit, összefogom a hajamat. És ez szerintem ez egy szép mondat.
4: Összefogom a hajamat!
3: Na, így inkább. Hát ezt inkább így ne csináld.
4: Mondom, hogy bárhogy működik. Ja, hát, mindenre jó.
3: Akkor mindenre inkább együnk valamit, és nézzük a meccset.
4: Te is mondjam, hogy...
6: Jó, nem tinderezek már. Az is összetartja.
3: Az is jó. Tessék a távkapcsoló, vagy például nyugodtan pihenj még. Na, a nyugodtan pihenj még,
4: az jó, az egy, a szerintem az egy kedves. Még, az a van hozzá, a mihez van kedves, a nyugodtan pihenj még, ezek olyan dolgok, amitől már most egy kicsit izgalomba jöttem.
3: Igen.
4: Ezek jó dolgok, ezek kedves kapcsolati dolgok.
0: Balázsék a Rádió Egyen!
3: Na, még gyorsan egy naphallgatóját hívunk, így 3-4-10 után 3 perccel, ő meg még kap Forma 1 jegyeket is, és aztán szépen áll. Vonulunk, hogy holnap még jöjjünk a hétvége előtt.
4: Yes, sir.
3: Ez olyan kedves. Azt hittem, valami durvábbat választasz.
7: Hello.
3: Balázsék, jó reggelt.
7: Jó reggelt.
3: Hello. Hát nem... Nem számítottál ránk így 10 óra, vagy 10 perccel.
7: Nem, egyáltalán nem. Mert bele vagyok fordulva a melónba.
3: Mit dolgozol, mit csinálsz?
7: CNC megmunkálás.
3: CNC megmunkálás. Aha.
7: Így van.
3: Szereted a Forma 1-et?
7: Hát, ami azt illeti, igen.
3: Azért, mert hogy megmutatjuk, hogy mit van. Figyelj, ezt nyerted, anélkül, hogy nem mondtad.
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros pénteki belépő a 41. Magyar Nagydíjra a főtaxi felajánlásából.
3: Na?
7: Ne! Ez komoly? Ne.
3: Ez van komoly. Ketten el tudtok menni, vagy lehet, hogy nem páros. Szerintem páros. A pénteki szabad edzés, autó megnézés, nem tudom, mi van benne a pénteki napban, de hogy tudtok menni.
7: Elképesztő. Nagyon jó, zseniális, nagyon szépen közül. Úgy folytattátok a napot, el sem tudom mondani.
3: De jó, nagyon jó, örülünk akkor neki.
4: Hát esetleg beleesztergálnád a Balázs nevét valamibe az.
3: Igen, hadd örüljön a munkadat.
7: Figyelj, nyestet akarok esztergálni egyébként, ezt akartam neked jelezni. Én is bent vagyok a nyest imádók csoportjában. Elképesztő, nagyon imádom.
4: Figyeljem, hogyha csinálnál egy filmnyestet, az lehet, hogy eltántorítana minden nyestet utána.
7: Raktam ki egy képet a Skynest öntudatra ébredt.
4: Azt te csináltad, azt látod, az ő király.
3: Az én voltam. Jó, de jó, a Skynest után a Skynest.
4: Már csak azért is megérdemelted volna, úgyhogy...
7: Akkor majd dobja már egy lájkot, hogy az egy kicsit legyen már virálisabb, tudod.
4: Biztos, hogy benne nincs belőtt az a lájk?
7: A tiéd?
4: Igen, igen.
7: Nem tudom, álnévem vagy?
4: A civil profilommal vagyok rajta. Az pedig úgy van, hogy Sebestyén Balázs.
3: Igen, vagy
6: oficiál
3: az eredeti. Igen. Elképesztő ez a nyestes csoport, mit megy egyébként.
7: Zseniális, csípem nagyon. Igen.
3: Jól van, oké, akkor érezd magad jól jövő héten a Forma 1-en, és akkor dobj egy SMS, hogy milyen volt, jó?
7: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, vigyázzatok magatokra, legyetek jók, legyen szép napotok!
3: Ciao,
6: hello. Végre örül valaki.
3: Örül, jó helyre megy akkor a jövő hét pénteki Forma 1-es.
4: Visszamenj estergálni.
3: Így van.
6: Így a végére. Jövünk-e holnap? Sokan kérdezik.
3: Szerintem igen.
4: Péntek az én napom.
3: Nyomjunk egy hetet végig, gyerekek, aztán a jövő héten kitaláljuk, mi lesz.
6: Miért, múlt héten volt valami? Vagy jó.
3: Lenyomjuk, hamar meg vagyunk.
4: Akkor a pofám volt. Majd nem bevittem szervizbe az autót pénteken. Azt tegnap kell telefonálni. Hát nem lesz délelőtt még se idő.
6: De kicsit később.
3: Én is ezért lazában vagyunk, de azért minden nem megy át. Ja, nyomjuk le a holnapot.
6: Persze, jövünk.
3: Jövünk, srácok. Fiúk, lányok, puszi mindenkinek. Sziasztok, holnap tali. Ciao, ciao.
0: És uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
2: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor még több mix.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Gól! Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
8: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
10: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlenappot! A Verva 100 Premium benzin 35 forinttal olcsóbb literenként augusztus 31-éig, a többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
9: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
12: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Silence. Rádió egy csak igazi mai sláger megy, hát csend az nem lesz itt. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Óriási közös zenehallgatásokban vagyunk, a nyár legjobb zeneit válogatom. Ráadásul játék is lesz majd. Campus Fesztivál páros napi jegyekért megy. Nem sokára a harc itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Gémerek, figyelem, a Fortnite-ban hamarosan David Beckham-mel is lehet lövöldözni. Hát azoknak mondanám, akik nem vágják, ez nem egy focis játék, hanem egy harcolós lövöldözős, ami például azzal is a játék mellett tartja a gémereket, hogy folyamatosan változik a sztori, a játék térképe, és rengeteg sztár kerül bele, akikkel játszani lehet. Most például David Beckham a legújabb, úgyhogy ő Messi, vagy éppen Harry Kane példáját követve a Fortnite-ban is megtalálható lesz, de korábban például Lady Gaga-val is lehetett már harcolni. Na, ő fog most énekelni itt a

0: Míg a nyugati ország részben borús, esős volt a reggel, keleten 7 ágra sütött a nap, de mindenhol várható a napsütés a szakik szerint. Ahol viszont tartósabban lesz borulás, ott is 30 fok lesz a maximum. Megnéztem, az előrejelzés szerint a hétvégén is változóan napos, felhős idő lesz, 34 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Napsütés, terasz, friss ízek, I love Pécs Café.
2: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menü ajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
4: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Fejtett bableves metéltel és lassan sült sertés tarja rukkolás burgonyapürével, esetleg paraős fetás lángos nyári salátával vagy bolonyai penne. A Teleki Bisztróban, Pécsön a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Olasz zöldségleves és csirkemezték tejfölös paprikás szószban házigaluskával, vagy táj zöldséges penne pirított szezámmal. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Gyümölcsleves korlátlan fogyasztással és A. rántott tökrizssel, ördögmártással, B. kalocsai töltött sertés szelet rántva petrezselymes burgonyával, savanyúval, vagy C. pirított csirkecsíkok grillzöldséggel, rizssel. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat: brokkoli krémleves leves gyöngyel, vagy orjaleves gazdagon és barbecue csirkecomb majonézes kukoricasalátával, vagy cordon bleu hasabb burgonyával. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat meggyes és túros rétes. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A MyBistroban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt, az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Gyümölcsleves és rántott csirkemell kukoricás rizssel, vagy girosztál hasább burgonyával joghurtos öntettel, esetleg húsleves cérnemetéltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj hasább burgonyával vagy párolt rizssel. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
2: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora a legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
5: This is the World is Mine Radio Show.
2: A házigazda, Jó

0: 9-től a Rádió 1-en és a weben élőben.
1: This is the World is Mine Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, bármit is csináljon most a Rádió 1 hallgató. Dolgozzon, vezessen, vagy pihenjen, nyaraljon, nyerje meg jövő hétre a Campus Fesztiválra a páros belépőjét tőlem. A mai nap folyamán is többször lesz játék, este majd Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban is. Most ki a mázlista, halló!
1: Szia, Niki vagyok, a játéket szeretnék jelentkezni.
0: Niki, honnan csörögtél?
1: Gyöngyösről.
0: És te vezetsz?
1: Igen.
0: Ah, merre felé, Gyöngyösön egyébként?
1: Igen.
0: Dugó nincs?
1: Nincs.
0: Átnézel a többi autóba, mindenki a Rádió 1-et hallgatja?
1: Na, valószínű, igen.
0: Hát akkor hadd lássák, hogy hogy néz ki egy tizedik telefonáló!
1: Tényleg? De jó!
0: És hallja mindenki Gyöngyösön, hogy kell a Rádió 1 szlogányét sikítani!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Így kell, bizony!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
1: Ez nagyon szuper, már próbálkoztam nagyon sokszor.
0: Végre most összejött.
1: Igen, összejött, hál' Istennek.
0: Remélem mindenkinek jó példa vagy, hogy nem szabad feladni, folyamatosan próbálkozni kell, és még nagyon sok játék lesz, ma is, holnap is, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokság tegnap esti második elődöntőjén Argentína drámai fordítással ejtette ki Angliát, elképesztő végjátékot produkálva 2-1-re győztek Messiék. Egy feszült hangulatú meccset láthattunk, ahol az első gólt az angolok szerezték, ezután a szövetségi kapitány védekezőbb szerkezetre váltott, és ez meg is bosszulta magát. Anglia átengedte a kezdeményezést, és a meccs hajrájában mindössze 12%-ban birtokolta a labdát. A nyomás góllá érett, a 85. percben Enzo Fernández egy gyönyörű távoli lövéssel egyenlített, a kegyelem döfést pedig a csereként beállt Lautaro Martínez vitte be a 92. percben, Messi gólpasszából fejelt a kapuba. Argentína tehát a döntőben, ahol Spanyolországgal mérkőzik meg a trófeáért.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
4: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
7: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerül.
6: Az Urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: A Nemzeti Lovas Színház az Unicorn és Legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra, július 18-án. Részletek élménybirtok.hu. Ismét zenés éjszakai fürdővel vár a Harkányi Gyógy és Strandfürdő július 18-án. Az est sztárfellépője DJ Flower, vagyis Voksán Virág, aki 2007 óta a hazai és nemzetközi klub élet meghatározó DJ-je. Emellett DJ Duli és DJ Bara is gondoskodik a jó hangulatról. Fürdőzés a csillagos ég alatt július 18-án 23.30-ig. Info harkanyfürdő.hu. A Moravec produkció meghívására a Rátonyi Robert Színház humoros, fordulatos, érzelmekben gazdag zenés játékkal látogat Pécsre, hiszen a Pécsi Nyári Színház keretén belül látható lesz a Nagymama című előadás július 16-án. Főbb szerepekben Kálai Bori és Paragó András. 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17 és 19 között Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzi játék, óriási akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sváb zenekar és a Juhé Ausztiról is Ausztriából. 40 éve, hogy a Queen Magyarországra látogatott és történelmet írt a legendás Népstadion koncerttel. Ebből az alkalomból egy igazán exkluzív helyszínen, Pécsen, a Káptalan kertben idézik meg ezt a megfelejthetetlen estét. Egy nagyszabású koncert, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band és a Szolnoki Szimfonikusok közösen hozzák el a Queen legnagyobb slágereit. Augusztus 7-e péntek, Pécs, Káptalan kert. Wine & Vibe, augusztus 15-én Villányban a Maul Borászat udvarán. Fantasztikus DJ-k, többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Kedvezményes elővételes jegyek, winevibe.hu.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
11: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
12: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepecs.hu.
13: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
14: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
13: Neked Sedacur Forte kell.
14: Sedacur Forte?
13: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
15: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottál.
0: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello, mindenkinek, Györke Attila vagyok, remélem betalálnak a zeném. Na most tessék figyelni! Az igazi mai slágerek között a nyár egyik legbulisabb zenéjét indítottam. Bambolé, az olasz DJ Alex Kenji következik, aki 8 különböző álnéven adott még ki dalokat, de én ezt az alteregóját csípem nagyon. Bambolé!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

kifejezetten szereti az élő hangszereket a dance-zenében. Gitár, trombita, szaxofon gyakran kerül a számaiba, de akár az élő show-iba is. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1-en

0: Rádió egy mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: A július 6-ai világpremier után végre ezen a hétvégén már a magyar mozikban is látható Christopher Nolan új filmje, az Odüsszeia, az Oppenheimert követő filmjében Homérosz eposzát viszi vászonra. Odüsszeusz, a trójai háború hőse, 10 éven át tartó viszontagságos hazaútját járja Ithakába, ahol felesége Penelope és fia Télemakosz várja. Útközben olyan mitikus lényekkel kerül szembe, mint a Küklops, Polifémosz, a szirének vagy Kirké varázslónő. A rendezőre jellemző, gyakorlati effektekre és valós helyszínekre építő, teljes egészében 70 mm-es IMAX kamerákkal forgatott eposz sztár szereposztásában Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya és Robert Pattinson is feltűnik. Jó mozizást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió egy mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: interjú egy Jack Daniel stage-en. A lemezjátszó mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Napsütés, terasz, friss ízek. I love Peach Café.
3: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
0: Menü ajánló a Rádió 1-en.
3: Nem fáj majd a hasa tőle.
0: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
4: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Fejtett bableves metéltel és lassan sült sertést tarja rukkolás burgonyapürével, esetleg baraős fetás lángos nyári salátával vagy bolonyai penne. A Teleki Bistróban, Pécsön a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Olasz zöldségleves és csirkemezték tejfölös paprikás szószban házigaluskával, vagy táj zöldséges penne pirított szezámmal. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebédet az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Gyümölcsleves korlátlan fogyasztással és A. rántott tökrizzsel ördögmártással, B. kalocsai töltött sertés szelet rántva petrezselymes burgonyával, savanyúval, vagy C. pirított csirkecsíkok grillzöldséggel rizzsel. A Korzó étteremben Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat: brokkoli krémleves levesgyöngyel, vagy orjaleves gazdagon és barbecue csirkecomb majonézes kukoricasalátával, vagy cordon bleu hasabb burgonyával. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat meggyes és túros rétes. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistróban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Gyümölcsleves és rántott csirkemell kukoricás rizssel, vagy girosztál hasább burgonyával joghurtos öntettel, esetleg húsleves cérnemetéltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj hasább burgonyával vagy párolt rizssel. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: Más nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig.
1: Reklámot hallottál. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerbe, nyaralás, pihenés közben is. Az ország döntő többsége ebben a két hónapban van szabadságon, a mázlisták akár több hetet is. Van, akinek egy hét vagy pár nap jut, vigye magával mindenki a nyaralására a Rádió 1-et, jó? A hétvégénk egyébként változóan napos felhős lesz, az előrejelzés szerint 34 fok körül lesz a csúcs, a nagyobb tavaink pedig 25 fok körül vannak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától ma is Rádió 1 Live Mix Summer Edition Juhász Gerivel és Metzger Vikivel ma, akinek a vadonatúj dalát is bemutatjuk ma délután este itt a Rádió 1-en. Most pedig azonnal indítjuk a déli mixet. Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár és vakáció, akkor még több mix. Indul a Rádió 1 Live Mix. Summer Edition. Egész nyáron 2 óra mix élőben Magyarország legjobb DJ-vel. A Burger King támogatásával. Just the way you are. Live Mix. Minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
2: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
3: Szerintem tegyük ide a lapozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
3: Úgy is tett.
5: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
6: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
5: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
7: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
8: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
11: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
12: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
14: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba. I Love Peach Café. Peach, Széchenyi tér 1.
15: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
16: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
17: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
18: Ha Pécs, akkor Volán taxi. Már appon is.
0: Reklámot hallottál.
12: Az 50 legjobb. Igazi mai sláger csak a Rádió 1-en. Minden szó.

0: Rádió 1 Top 50. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger.

0: nem simos lágerek.
1: Nem simos lágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, gyönyörű csütörtök délutánt mindenkinek. Hát itt Baranyában nem igazán számíthatunk lehűlésre, legalábbis komoly lehűlésre a következő napokban. Hétfőre ígérnek talán 20-21 fokot, de egyelőre 28-30 az átlag hőmérséklet. Kitartást addig is. Mi hozzuk a hűsítő slágereket, és egy-két hűsítő programot is ajánlunk, sőt, belépőt is ígértem egy közelgő villányi eseményre. Ezzel kapcsolatban is hozom a részleteket, majd Bibi Rex és a Faithless közösét, a Daily Mix zenei lista velük folytatódik, hamarosan pedig a programajánlatokból is válogatunk. A stúdióban Molnár Kristóf, a 90,6-on Pécsen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Igazán különleges hangulatot kínálnak villányban a Maul borászatnál. Érdemes a vinevibe.hu oldalon böngészni, ugyanis a Wine & Vibe Fesztivál idén sem marad el. Augusztus 15-én lazíthatsz igazi chill délután, bár már 11 órától a lemezjátszókhoz áll DJ Edda, de utána Breda Bia, Nigel Stately, Andró, Voksán Virág is feltekeri a hangerőt. Naplemente a szőlők felett, street food élményekkel, különleges borválogatással, ide szól majd a következő belépünk. Ha ott lennél te is a Wine & Vibe Fesztiválon villányban augusztus 15-én, már jöhet is az SMS, telefont elő, annyit kell írni, hogy rádió egy, és figyeld a készüléket, nem sokára sorsolunk. Számunk a régi 0630 7906 906, jöhetnek az üzenetek. Fontos info, a játékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
1: Reklámot hallottál. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy.

Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép délutánt, jó étvágyat! Az ebédszünet alatt a legpörgősebb slágereket hoztuk, de a folytatás már a programajánlatokén, meg persze a játék is helyet kap. Nálunk aztán Ray Dalton sikerdala szól, a Bad Running előkészítve itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Újabb nyertes itt a Rádió 1-en, a Wine & Vibe villányi programra sorsolunk belépőket, ahol 9 fantasztikus DJ, koktélok, street food ételek, és természetesen a felejthetetlen hangulat várja az érdeklődőket. Wine & Vibe a Maul borászatnál, a következő hallgatót is ide hívjuk.
3: Igen, tessék!
0: Hello, Kristóf a Rádió 1-től, hogy hívnak?
3: Szia, Bea vagyok.
0: Bea, gyorsan írom is a neved a nyerteseink közé, gratulálok!
3: Ó, nagyon szuper, pont vannak még ismerőseim, akik el akarnak jönni, szóval ez tökéletes lesz.
0: Szuper, elkísérheted akkor te is őket, a Maul borászatnál lesz majd a program. Jártál ott villányban?
3: Hát a borbirtokon nem, de nyilván közösen bulizni, igen.
0: Örülök neki, hát érezzétek jól magatokat, de azért a Rádió 1-es szlogent hadd halljuk.
3: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Köszönjük szépen, érezd jól magad, augusztus 15-én te is ott lehetsz a Wine & Vibe bulin villányban a Maul borászat udvarán. Egyre nagyobb Rádió 1-es közönséget tudok toborozni, holnap pedig folytatjuk, újabb belépő keresi majd gazdáját itt a Rádió 1-en.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: A Moravec produkció meghívására a Rátonyi Robert Színház humoros, fordulatos, érzelmekben gazdag zenés játékkal látogat Pécsre, hiszen a Pécsi Nyári Színház keretén belül látható lesz a Nagymama című előadás július 16-án. Főbb szerepekben Kálai Bori és Faragó András. Ismét zenés éjszakai fürdővel vár a Harkányi Gyógyi Strandfürdő július 18-án. Az est sztárfellépője DJ Flower, vagyis Voksán Virág, aki 2007 óta a hazai és nemzetközi klubélet meghatározó DJ. Emellett DJ Tuli és DJ Bara is gondoskodik a jó hangulatról. Fürdőzés a csillagos ég alatt július 18-án, 23.30-ig. Info harkenyfürdő.hu. A Nemzeti Lovas Színház az Unicorn és Legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra, július 18-án. Részletek élménybirtok.hu. 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17 és 19 között Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, óriási akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sváb zenekar és a Juhé Ausztiról is Ausztriából. 40 éve, hogy a Queen Magyarországra látogatott és történelmet írt a legendás Népstadion koncerttel. Ebből az alkalomból egy igazán exkluzív helyszínen, Pécsen, a Káptalan kertben idézik meg ezt a felejthetetlen estét. Egy nagyszabású koncert, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band és a szolnoki szimfonikusok közösen hozzák el a Queen legnagyobb slágereit. Augusztus 7-e péntek, Pécs, Káptalan kert. Wine & Vibe, augusztus 15-én villányban a Maul borászat udvarán. Fantasztikus DJ-k, többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Kedvezményes elővételes jegyek, winevibe.hu.
2: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
4: Strandok éjszakája Harkányban. Július 25-én a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben egész nap színes családi programokkal, látványos előadásokkal, LED show-val, sok zenével és fürdőzéssel várunk mindenkit egészen éjfélig. A legkisebbek örömére többek között jön Richard Davidson bűvész és a Ne felejts báb színház. És amikor leszáll az este, kezdődik az igazi strandparti Chris Lawyerrel, Krotterrel, DJ Dulival és DJ Barával. Bővebben a programokról harkányfürdő.hu. Strandok éjszakája. Ne maradj le róla!
5: Svájci precizitás minden egyes csészében.
6: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
5: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
6: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
5: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
7: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
8: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
9: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 90,6.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Bőven válogathatunk nyáron programokból itt a környéken. Este például a Káptalan kert szabadtéri színpad ismét megtelik. A Moravec produkció meghívására a Rátonyi Robert Színház jön majd Pécsre. A Pécsi Nyári Színház keretén belül bemutatják a Nagymama című zenés játékot Kálai Borival a főszerepben. De ha már az esti előadásoknál tartunk, akkor a jazz szerelmesei sem panaszkodhatnak. Olá Dezső trió Intermezzo előadása lesz. Látható és hallható a Zsolnai negyed Pirogránit udvarán. Lesz lehetőség válogatni, ahogy mi is válogathatunk a legfelkapottabb dalokból. Taylor Swift slágere a folytatásban. I had a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. További nagyon-nagyon kellemes délutánt mindenkinek. Figyelj arra, hogy nem csak akkor érdemes használni a naptejet és a fényvédőt, ha tűz a nap. 30 plusz fokokat mérhetünk a következő napokban is, és bizony az UV-sugárzás ismét gondot okozhat. Ha sokat sétálsz, biciklizál vagy autózol, akkor foglalkozz a bőröddel. A szakemberek szerint legalább 30-as faktorszámú fényvédő ajánlott, amit 2 óránként érdemes újra felkenni, és nem csak akkor, ha vízbe mész. Figyelj az egészségedre. Mi is figyelünk a legpörgősebb dalokra, azokat bízd ránk. Holnap dél és 2 között pedig a helyi témákkal jövünk ismét. Molnár Kristófot hallottad a 90,6-on Pécsen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
3: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
2: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
6: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
0: Reklámot hallottak.
7: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos műzikeljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra, július 18-án. Részletek élménybirtok.hu. Ismét zenés éjszakai fürdővel vár a Harkányi Gyógyi Strandfürdő július 18-án. Az est sztárfellépője DJ Flower, vagyis Voksán Virág, aki 2007 óta a hazai és nemzetközi klub élet meghatározó DJ-je. Emellett DJ Duli és DJ Bara is gondoskodik a jó hangulatról. Fürdőzés a csillagos ég alatt július 18-án 23.30-ig. Info harkanyfürdő.hu. A Moravec produkció meghívására a Rátonyi Robert Színház humoros, fordulatos, érzelmekben gazdag zenés játékkal látogat Pécsre, hiszen a Pécsi Nyári Színház keretén belül látható lesz a Nagymama című előadás július 16-án. Főbb szerepekben Kálai Bori és Paragó András. 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17 és 19 között Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, óriási akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sváb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. 40 éve, hogy a Queen Magyarországra látogatott és történelmet írt a legendás Népstadion koncerttel. Ebből az alkalomból egy igazán exkluzív helyszínen, Pécsen, a Káptalan kertben idézik meg ezt a felejthetetlen estét. Egy nagyszabású koncert, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band és a szolnoki szimfonikusok közösen hozzák el a Queen legnagyobb slágereit. Augusztus 7-e péntek, Pécs, Káptalan kert. Wine and Vibe, augusztus 15-én Villányban a Maul Borászat udvarán. Fantasztikus DJ-k, többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Kedvezményes elővételes jegyek winevibe.hu.
7: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
9: Utazási csomagjából ne felejtse el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
12: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
7: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Reklámot hallottál.
7: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!
13: Rádió
7: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: A rádió egyen a legnagyobb a zenei változatosság.
1: Sziasztok, Dóri vagyok a büféből. Mindig rádió egyet hallgatunk, imádok benneteket. Sziasztok!
0: Nincs megállás,
2: A rádió egyen csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: things that I've got.
1: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Üdvözlet ezekkel a zenékkel a nyaralóknak. Hát ma is az járt jobban, aki külföldön a tenger mellett hallgatja a zeneimet, mert hogy az ország nagy részén nem lehetett napozni, barnulni. Hát majd meglátjuk, hogy lesz-e erre lehetőség a hétvégén, mert hogy a hosszú távú előrejelzés szerint szombat hajnalban jön egy hideg front, hoz majd záporokat, zivatarokat, meg szelet. Vasárnap délután este pedig újabb hideg front jön majd észak-nyugat felől.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Scienlink.

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Legközelebb szombaton lesz meccs a foci VB-n, az elődöntőkből való drámai kiesés után a két csalódott európai óriás Franciaország és Anglia csap össze a bronzmérkőzésen. Franciaország a spanyolok elleni gól nélküli vereség után szeretne javítani, az angolok a tegnap esti argentinok elleni utolsó perces szívszorító kiesést követően bizonyítanának, hogy ők a világ harmadik legjobb csapata. A két gárda régóta tartó komoly rivalizálást ápol egymással, legutóbbi VB találkozójukon a 2022-es katari negyeddöntőben a franciák diadalmaskodtak 2-1-re. A szakértők és a fogadóirodák rendkívül szoros küzdelmet várnak most is, és a keret mélysége és a gólvágó Kylian Mbappé jelenléte miatt Franciaországot tartják a mérkőzés minimális esélyesének.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Élvonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Megi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Soer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyelj a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, meg!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértradio.hu.
5: Lapozz rá a nyárra! Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
6: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
9: Ne!
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

most indul a játék. Július 22-én, 23-án, 24-én és 25-én Campus Fesztivál Debrecenben a Scooterrel, a Swish Discóval, Armin van Burennel és a magyar fesztiválzenekarok legjavával páros napi jegy nyerhető tőlem. Ráadásul egy tetszőlegesen választható napra, csak 10-ként kell elérni a 20-311-111-en és a fülembe kell sikítani a rádió egy szlogenjét. Hajrá, hajrá, sok sikert!

0: Igen, csak igazi mai sláger megy. Játékot indítottam az előbb, és valakit bejuttatok a kampuszra, hogy sok-sok külföldi és magyar fesztivál fellépő mellett a Rádió 1 stage-nél is bulizhasson a DJ-inkkel. Halló!
1: Szia, kampuszolnék a Rádió 1-jel.
0: És hogy hívnak téged?
1: Engem Katának hívnak.
0: Kata! Mit csinálsz, miközben Rádió 1-et hallgatsz?
1: Dolgozom, épp most kapcsoltam ki a gépet, hogy ne zúgjon.
0: Miért mi lehet az, hogy ennyire zúg? Betonkeverő vagy kukorica daráló gép? Mi lehet hangos még?
1: Szabászgép.
0: Szabás, varrás, háttérben a Rádió 1-jel, és viszed bulizni a kollégákat?
1: Hát, majd meglátjuk.
0: Két jegyet tudok adni, mert tizedik lettél!
1: Köszönöm szépen! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Jár a két jegy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Nagyon örülök. Csak ide kell átugrani a szomszédba, úgyhogy...
0: Na, honnan hívtál?
1: Nyíregyházáról.
0: Akkor most kapcsold vissza a gépet, játszom neked a jó kis zenéket. Jövő héten pedig buli!
1: Ó, szuper, köszönöm!
0: A nyár leg-

0: Rádió egy mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: A július 6-ai világpremier után végre ezen a hétvégén már a magyar mozikban is látható Christopher Nolan új filmje, az Odüsszeia, az Oppenheimert követő filmjében Homérosz eposzát viszi vászonra. Odüsszeusz, a trójai háború hőse, 10 éven át tartó viszontagságos hazaútját járja Ithakába, ahol felesége Penelope és fia Télemakosz várja. Útközben olyan mitikus lényekkel kerül szembe, mint a Kyklopsz, Polifémosz, a szirének vagy Kirké varázslónő. A rendezőre jellemző, gyakorlati effektekre és valós helyszínekre építő, teljes egészében 70 mm-es IMAX kamerákkal forgatott eposz sztár szereposztásában Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya és Robert Pattinson is feltűnik. Jó mozizást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió egy mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár és vakáció, akkor még több mix. Indul a Rádió egy Live Mix. Summer Edition. Egész nyáron 2 óra mix élőben Magyarország legjobb DJ-vel. A Burger King támogatásával. Just the way you are. Live Mix. Minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt.
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
5: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
6: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
5: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
7: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
8: Köszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
10: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
11: A Moravec produkció meghívására a Rátonyi Robert Színház humoros, fordulatos, érzelmekben gazdag zenés játékkal látogat Pécsre, hiszen a Pécsi Nyári Színház keretén belül látható lesz a Nagymama című előadás július 16-án. Főbb szerepekben Kálai Bori és Faragó András. Ismét zenés éjszakai fürdővel vár a Harkányi Gyógy és Strandfürdő július 18-án. Az est sztárfellépője DJ Flower, vagyis Voksán Virág, aki 2007 óta a hazai és nemzetközi klub élet meghatározó DJ. Emellett DJ Duli és DJ Bara is gondoskodik a jó hangulatról. Fürdőzés a csillagos ég alatt július 18-án, 23.30-ig. Info harkenyfürdő.hu. A Nemzeti Lovas Színház az Unicorn és Legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra, július 18-án. Részletek élménybirtok.hu. 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17 és 19 között Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, óriási akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sváb zenekar és a Juhé Ausztiról is Ausztriából. 40 éve, hogy a Queen Magyarországra látogatott és történelmet írt a legendás Népstadion koncerttel. Ebből az alkalomból egy igazán exkluzív helyszínen, Pécsen, a Káptalan kertben idézik meg ezt a felejthetetlen estét. Egy nagyszabású koncert, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band és a szolnoki szimfonikusok közösen hozzák el a Queen legnagyobb slágereit. Augusztus 7-e péntek, Pécs, Káptalan kert. Wine and Vibe, augusztus 15-én villányban a Maul borászat udvarán. Fantasztikus DJ-k, többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Kedvezményes elővételes jegyek winevibe.hu.
10: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
12: Nem hiszem el, megint csörög. Halló! Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
13: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
12: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
14: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
16: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
0: Reklámot hallottál.
10: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most!
0: Rádió 1!
10: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Hát drága Rádió 1-esek, akik ma inkább felhőket láttak, mint napsütést, azoknak rossz hír, hogy majd a hétvégén is lehet, hogy sok felhőt látunk majd. Úgy néz ki, hogy két hidegfront is elér majd minket, az egyik szombat virradóra, a másik pedig vasárnap délután este.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Most például jön egy, amitől az idei nyarunk vidámabb, bulisabb, BB Rexa és a New Religion. Az énekesnő pedig imád improvizálni a stúdióban. Beéneklések, hajlítások, bekiabálások teljesen spontán jönnek, és végül sokszor benne is maradnak a végleges verziókban. BB Rexától ezt a dalt szeretjük most nagyon a jelenben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: piercés vár. Rádió egy Jack Daniel stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokság tegnap esti második elődöntőjén Argentína drámai fordítással ejtette ki Angliát, elképesztő végjátékot produkálva 2-1-re győztek Messiék. Egy feszült hangulatú meccset láthattunk, ahol az első gólt az angolok szerezték, ezután a szövetségi kapitány védekezőbb szerkezetre váltott, és ez meg is bosszulta magát. Anglia átengedte a kezdeményezést, és a meccs hajrájában mindössze 12%-ban birtokolta a labdát. A nyomás góllá érett, a 85. percben Enzo Fernández egy gyönyörű távoli lövéssel egyenlített, a kegyelem döfést pedig a csereként beállt Lautaro Martínez vitte be a 92. percben, Messi gólpasszából fejelt a kapuba. Argentína tehát a döntőben, ahol Spanyolországgal mérkőzik meg a trófeáért.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: teljes hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 90,6 Rádió Egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió Egyen. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
4: Strandok éjszakája Harkányban. Július 25-én a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben egész nap színes családi programokkal, látványos előadásokkal, LED show-val, sok zenével és fürdőzéssel várunk mindenkit egészen éjfélig. A legkisebbek örömére többek között jön Richard Davidson bűvész és a Ne felejts báb színház. És amikor leszáll az este, kezdődik az igazi strandparti Chris Lawyerrel, Krotterrel, DJ Dulival és DJ Barával. Bővebben a programokról harkányfürdő.hu. Strandok éjszakája. Ne maradj le róla!
5: Villány idén-nyáron új ritmusra ébred. Fantasztikus DJ-k többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál a Maul borászat udvarán. Ez a Wine & Vibe augusztus 15-én Villányban. Szerezd meg kedvezményes elővételes jegyed még ma winevibe.hu.
6: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskolaszert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár, Pécsen, a pláza mellett.
7: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
8: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
9: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
10: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Szerviz profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
11: Napsütés, terasz, friss ízek. I love Pécs Café.
0: Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a rádiót?

0: akkor rádió egy.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió egy.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a Rádió 1, 16 óra 14 perc, közlekedési információk. Istvántól tudom, hogy az M1-esen ma Komárom és Tatabánya között van torlódás a sok kamion miatt, ahogy írta István. Szilárd infója pedig az M3-asról Gödöllőnél, a Babati pihenőnél a tegnapi baleset után teszik rendbe a pályát, úgyhogy a 32-es kilométernél mindenkit terelnek, és a dugó legalább 2 kilométeres. Köszönjük szépen, várjuk még a közlekedési híreket. Autós barátaimnak pedig jön egy nagy Rádió 1-es kedvenc, Tiestótól és Karol G-től.

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: A július 6-ai világpremier után végre ezen a hétvégén már a magyar mozikban is látható Christopher Nolan új filmje, az Odüsszeia, az Oppenheimert követő filmjében Homérosz eposzát viszi vászonra. Odüsszeusz, a trójai háború hőse, 10 éven át tartó viszontagságos hazaútját járja Ithakába, ahol felesége Penelope és fia Télemakosz várja. Útközben olyan mitikus lényekkel kerül szembe, mint a Kyklops, Polifémosz, a szirének vagy Kirké varázslónő. A rendezőre jellemző, gyakorlati effektekre és valós helyszínekre építő, teljes egészében 70 mm-es IMAX kamerákkal forgatott eposz sztár szereposztásában Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya és Robert Pattinson is feltűnik. Jó mozizást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció,

a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap, már 2 órában, délután 5-től 7-ig.

0: nyertünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, 16 óra 41 perc, közlekedési infók. Peti szólt, hogy Budapesten a Margit híd előtt van lassulás, a Pest felé haladó oldalon, a híd elején ugyanis délután baleset volt. Attika meg azt írta, az M0-áson sávzárra kell figyelni az M1-es felé haladva, a Felsőváros Cucorszigeti résznél. Jó utat! Most már csak percek kérdése, és 5-től Juhász Gerivel és Metzker Vikivel indul a Rádió 1 Live Mix, Summer Edition.

0: 24 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Legközelebb szombaton lesz meccs a foci VB-n, az elődöntőkből való drámai kiesés után a két csalódott európai óriás Franciaország és Anglia csap össze a bronzmérkőzésen. Franciaország a spanyolok elleni gól nélküli vereség után szeretne javítani, az angolok a tegnap esti argentinok elleni utolsó perces szívszorító kiesést követően bizonyítanának, hogy ők a világ harmadik legjobb csapata. A két gárda régóta tartó komoly rivalizálást ápol egymással, legutóbbi VB találkozójukon a 2022-es katari negyeddöntőben a franciák diadalmaskodtak 2-1-re. A szakértők és a fogadóirodák rendkívül szoros küzdelmet várnak most is, és a keret mélysége és a gólvágó Kylian Mbappé jelenléte miatt Franciaországot tartják a mérkőzés minimális esélyesének.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
13: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
14: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
15: Strandok éjszakája Harkányban. Július 25-én a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben egész nap színes családi programokkal, látványos előadásokkal, LED show-val, sok zenével és fürdőzéssel várunk mindenkit egészen éjfélig. A legkisebbek örömére többek között jön Richard Davidson bűvész és a Ne felejts Bach színház. És amikor leszáll az este, kezdődik az igazi strandparti Chris Lawyerrel, Krotterrel, DJ Dulival és DJ Barával. Bővebben a programokról harkányfürdő.hu. Strandok éjszakája. Ne maradj le róla!
16: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
17: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
18: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
19: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
20: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába!
21: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: A műsor támogatója a Burger King.
0: És most! Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben!
23: Csirpontosan délután 5 óra van, hello mindenkinek, hú, de hangosak leszünk a következő 2 órában. Metzger Vikit is felavatjuk a Rádió 1 Live Mix Summer Edition-ben. Hello Viki!
24: Hello mindenkinek, persze, hát megjöttem, hogy tudjátok már, hogy itt vagyok.
23: Na. Így van, ráadásul a világ jelenlegi legmenőbb és legújabb lemezjátszóin fogsz mixálni.
24: Igen, igen, nagyon szeretem, hála Istennek már jó néhány klubban van és fesztiválokon is, úgyhogy már kezdek hozzászokni, úgyhogy nagyon remélem, hogy behozzák több klubba is.
23: Viki rövidben van, trikóban van, úgyhogy érdemes nézni is minket, csak mondom.
24: Jaj, ezt most miért mondtad, Geri?
23: Hát, hogy nézzenek minket.
24: Ez csak az esti, tudod, a Bird is my radio show-ba szoktuk mondani. Na.
23: Élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkban, és kevés duma, sok jó zene 2 órán át.
24: Bizony, itt is van Ed Sheeran és az Aziz Zam Guy Sheeman remixével, csak itt a Rádió 1 Live Mixben.
25: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Radio 1.

0: Summer Edition.
1: Yeah. Buliznék veled, mint a Post Malone, csak itt az unikum folyna az asztalon. Ha egy vasárnap nyílna rá alkalom, majd húsleves kérnék gazdagon. Sokan hívnak, csiripel a telefonod mindig, őszinte vagy, ez sokan csípik. Ha bízol valakiben, felnevetsz, pedig a legtöbb srác csak megsebezd, de én nem vagyok olyan srác, tudod, mert én nem veszekedek Facebookon, mert én nem kommentelek hülyeségeket, és nem a neten keresem az ölelésedet.

Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszóknál Metzger Viktória. Metzger Viktória. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig Mixben.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition egész nyáron 2 órában. Mellette most Metzger Viktória a lemezjátszói mögött. Közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset nemrég történt Budapesten a Szilágyi Erzsébet fasorban a Lotz Károly utcánál, és szokás szerint nagyon erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, különösen a komáromi csomópont és Tatabánya között. Mindenkinek jó utat! És hát Metzger Vikit jól megdolgoztatjuk ma, itt leszel a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben ugye egészen este 7-ig, aztán pedig maradsz még a Rádió 1 kívánság műsorban is, hiszen jöttök egy országos rádió premiérrel.
1: Igen, igen, és hát persze, hogy hova máshova, hát hozzád először, mint ahogy mindig minden új dallal, és már nagyon várom, jön majd Gabriel Dancer, Blanche, és bemutatjuk a legújabb közös zenénket, a One Kiss-t.
0: Érdemes tehát folyamatosan jó sokáig minket hallgatni, még egyszer mindez az országos rádió premier Blanche-sal, Metzger Vikivel és Gabriel Dancerrel este 7 óra után néhány perccel. Mi érkezik most?
1: Hát egy zseniális trekkel megyünk tovább, én nagyon-nagyon imádom Sam Felt és Rosalyn érkezik, úgyhogy ezzel folytatódik a Rádió 1 Live Mix-je.

0: Csak megtalálja egyszer a férjét, ez volt a Venice My Husband. A Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma mellettem Metzger Viktória élőben két teljes órán át, aztán Viki marad még a Rádió 1 kívánság műsorban is, mert hogy lesz egy országos rádiópremiér ma este.
1: Bizony, mennyit itt vagyok ma egyben, nagyon durva, hihetetlen.
0: Igen, Viki tényleg megdolgoztatjuk ma, és ne felejtjétek, hogy a Rádió 1 kívánság műsorban majd 7 és 8 között a Campus Fesztiválra is nyerhettek páros napi jegyet, két játékunk is lesz még ma, és hát neked Debrecen az a második otthon.
1: Igen, igen, nagyon-nagyon régóta játszom, több mint 10 éve a Campus Fesztiválon, úgyhogy én nagyon régóta ott vagyok már, és mindig zseniális bulik vannak, úgyhogy nehogy kihagyjátok, mert Magyarország egyik legnagyobb fesztiváljáról beszélünk jelenleg.
0: Így van, ott lesz az összes Rádió 1 DJ, a Rádió 1 stage-en, tehát reméljük, hogy a campuson is együtt fesztiválozunk veletek. Játék 7 és 8 között. Megyünk közben tovább.
1: Bizony, Ariel Grandéval szeretném folytatni, ugye ő most nagyon visszatérőben van, újra koncertezik. Én nagyon imádom a hangját, hogy tőle érkezik most a Yes and I, csak itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: Ed Sheerannel kezdtünk, és Ed Sheerannel zártunk, ami az első órát illeti. Ezt hívják úgy, hogy keretes szerkezet. Nagyon szép.
1: Ó, köszönöm szépen. Hát igen, van a Shape of You, egy zseniális verzió a Midi Culture-től, és én ezt még mindig szoktam játszani. Imádom egyszerűen. Meg hát nekem ez a kedvenc Ed Sheerandalom.
0: Ez egy nagyon jó dal, tényleg is. Jó régen szólt már itt nálunk a Rádió 1-en. Úgy is mondhatnám, hogy Mesker Victoria napot tartom ma, hiszen Viki itt van egészen este 7-ig. A Rádió 1 Live még Summer Editionben, aztán még marad a Kívánság műsorban is. Ráadásul hoz két vendéget.
1: Hát igen, és majd elkérem a félfizetésedet. Nem csücsöt.
0: Nem. Jó,
1: jó, figyelj, hogyha hozol nekem valami sütit vagy csokit, akkor ennyi.
0: Erős dupla kávé.
1: Jó, lehet? Egy dupla kávé amúgy a kövire, az tök jó ennyi. Lesz. Köszönöm szépen. Deal.
0: Úgy is duplázom ma, úgyhogy egy nagyon rövid hydration break, aztán pedig folytatjuk, jó?
1: Úgy is van.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne
3: menni. Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, meg!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Tankolj Max Motiont, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
11: A Praktikerben.
10: Júliustól.
11: Júliustól.
10: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
13: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
14: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
15: Lapozz rá a nyárra! Blikk, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
16: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
17: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
16: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
17: Tökéletes!
16: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
18: Vitara már 7,5 misitől, az Escross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
19: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
11: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
20: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlenappot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint alól csógliterenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
11: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
21: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
22: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
23: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
24: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
25: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
26: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
27: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
28: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
29: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
30: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
0: Az 50 legjobb, igazi mai sláger, csak a Rádió 1-en, minden szó.

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: hétig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Elmúlt este 6, továbbra is mixelünk. Hello mindenkinek, átálltunk nyári időszámításra. Rádió egy Live Mix Summer Edition minden hétköznap délután egészen 7-ig. Ma Metzger Viktória itt mellettem a lemezjátszóknál. Hello Viki!
2: Hello mindenkinek, szia Geri, úgy is van, itt vagyok veletek ma.
1: Meghoztam a brutál dupla kávét, csak a fizetésemet ne!
2: Ennyi! Jó, megtarthatod. Nem rabollak ki, amíg itt bent vagy, tudod, mondom, elmegyek pisilni, azt körbenézek itt az asztalodnál, hogy mi a helyzet.
1: Vikivel felturbózzuk magunkat, és Viki nem csak este 7-ig marad, hanem még a Rádió egy kívánság műsorban is, hiszen lesz ma egy országos rádió premier, és egy nagyon jó dalt fogunk nektek bemutatni 7 után pár perccel.
2: Igen, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogy fogjátok fogadni, szerintem nagyon-nagyon jó lett, és hát most így hazabeszélek, hiszen nem amúgy megállja a helyét nemzetközi platformon is simán, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz.
1: Mindez bő egy óra múlva, addig non-stop mix megállás nélkül. Menjünk tovább.
2: Bizony, startolunk is Alex Warrennel itt a Live Mixben.
3: At the turntables now, Viktória Metzger.

0: közlekedési információk jönnek nagyon röviden. Baleset Budapesten történt pár perce a Podmanicki utcában, a Jókai utcánál. Több autó karambolozott az M0-áson a déli szektorban Gyál közelében az M4-es felé, a 31-es kilométernél, és sokan haladnak az M7-es autópályán és a budapesti kivezető szakaszon. Lassú a haladás egészen az M0-ás autóút csomópontjáig. Így készüljetek, mindenkinek jó utat! És úgy készüljetek, hogy Metzger Viktória itt van egészen hétig a Rádió 1 Live Mix nyári kiadásában, a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben, aztán pedig marad a kívánság műsorban is, mert hogy lesz egy országos rádiókarrier.
1: Igen, igen, úgyhogy ilyen rekord időt töltök itt a Rádió 1-ben ma.
0: Addig pedig még egy csomó zseniális zenét szeretnénk nektek megmutatni, megyünk tovább.
1: Bizony, ez egy nagy különlegesség volt, én imádom Csami munkásságát, úgyhogy nagyon kedvelem, ráadásul, hogy délután az autóba tökéletes.

0: Nagy nagy slágerében még tavaly, 2025-ben ez volt a Wonderful Life. A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Holnap marad a kánikula, sőt rá is kapcsol, 37 fok lesz a csúcs, viszont úgy készüljetek, hogy hétvégére elromlik az idő, elmarad a Balaton átúszás is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
0: Úristen, az a basszus gitár a Dead Dance-ben az előbb, ah, kész vagyok, írja Ádám.
2: Jaj, de jó, örülök, hogy sikerült belőle egy olyan verzió találni, ami tetszik neked.
0: És hát lesznek még itt különlegességek a következő szűk fél órában. Jön megint egy nagyon rövid hydration break, elmegyünk, iszunk valamit Vikivel. Mármint nem hívom meg Vikit egy italra, férnél van.
2: Sajnos arra nincsen időm.
0: Iszunk egy kis vizet, jó? Aztán jövünk
2: vissza.
0: Jó,
2: jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
5: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
6: Villány idén-nyáron új ritmusra ébred. Fantasztikus DJ-k többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál a Maul borászat udvarán. Ez a Wine & Vibe augusztus 15-én Villányban. Szerezd meg kedvezményes elővételes jegyed még ma winevibe.hu.
7: Svájci precizitás minden egyes csészében.
8: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
7: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
8: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
7: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
9: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
10: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
11: This is the World is Mine Radio Show.
3: A házigazda, Juha.

0: Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Rádió 1.
1: Csak igazi ma is láger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi ma is lágerek a

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Tudjuk, hogy imádjuk a mixeket, tudjátok, hogy imádjátok a nyarat. Úgyhogy egész nyáron 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, minden nap más-más Rádió 1 DJ. Itt mellettem a lemezjátszóknál ma például Metzger Viktória, aki marad rendhagyó módon 7 óra után is, mert hogy be fogom mutatni egy szenzációs dalt, amit itt és most hallhatok majd elsőként.
1: Bizony, és hogy repül itt az idő, nagyon durva.
0: Ugye, hogy milyen gyorsan eltelik ez a két
1: óra? Gyorsan eltelik, jó, de hozzá vagyok szokva, a World is My Radio Show-ban is ugye 2 órát vagyok mindig, szóval már megszoktam. Csak fura így délután itt lenni, egész délután.
0: De milyen jó erőfényes napsütésben mixelni 2 órát?
1: Jó, igen. Mondjuk itt le van húzva a mi ez, róló.
0: Igen, de csak azért, mert sokkal jobbak a fények, és aki néz minket, a sokkal tisztában láthatja mondjuk a vállaidat. Most itt trikóban vagy. Direkt csinálom. És direkt. Ne felejtjétek, játék is lesz majd 7 és 8 között. A Campus Fesztiválra nyerhetek párosnapi jegyet 2 alkalommal is, tehát 2-szer is játszunk este 7 és 8 között. Megyünk tovább.
1: Bizony, egy saját remixel szeretnék tovább menni, amit szintén itt mutattunk be a Rádió 1-en. Nagy Bog és Des közösére jól leszek újrára, úgyhogy ezzel folytatódik a Live Mix.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ez volt ma a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Metzger Victoria mixelt két teljes órán keresztül, és hát Vikin marad még itt a stúdióban, ráadásul megérkeztek a vendégeink.
1: Úgy is van.
0: Mert hogy lesz egy országos rádió premier, nagyon jó a dal, amit készítettetek, ugye a gyönyörű Blanche-sal, valamint Gabriel Dancerrel, One Kiss a címe, és itt és most ma este fogjuk bemutatni.
1: Igen, elsőként. És ez egy nagyon nemzetközi track, úgyhogy nagyon füleljetek majd.
0: 7 óra után pár perccel, tehát országos rádió premier, maradjatok, mindjárt énekel, Kamrád.
1: Yeah.
0: Jön a Be Mine, sőt játék is lesz 7 és 8 között, Campus Fesztivál napi jegyekért, úgyhogy senki ne kapcsoljon sehová.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trump

0: érzés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt, a jövő héten telefonálj és nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
0: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
4: A 300 g-os csomagolt többféle nádudvari grillkolbász csak 999 forint.
3: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
6: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
5: Ezt azonnal le kell foglalni.
6: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
5: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
7: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
8: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap két tabletta Ginofilus Restore.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
11: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint. A 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok. Ettől működik szerintetek a kapcsolat. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló. Nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
14: Ez mi, egy jó mondat.
13: Jó felé. Mondat, szeretjük, hogy cipőt is vehetsz?
14: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
13: Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
15: Mihez van kedved?
13: De jól esik ez. Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Mm. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretett nyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
15: mondja
13: lenni.
15: A konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzervreket eszik.
14: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
13: Hát nem vagyok egy nagy főző.
14: Ez igaz.
13: Na de az anyukák szeretett nyelve, a nagymamák szeretett nyelve, a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem, vagy az utalás, az egy szeretett nyelv, igen. Eladom a motorom, hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez. Féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy eladom a motorom.
15: Jó, itt egy másik, 20 év futamidő.
14: Az
13: igen, igen, igen.
16: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most.
1: Rádió
16: 1. Indul. Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Nagyon izgalmas lesz ez a következő egy óra. Kétszer is fogunk játszani páros napi jegyekért a jövő heti Campus Fesztiválra Debrecenbe. Pár perc múlva pedig országos rádiópremier Metzger Viki, Blanche és Gabriel Dancer érkezik majd hozzám. A One Kiss című vadió zenéjüket fogjuk bemutatni. Szia István!
1: Szia! Kukinak az új számát kérném szépen.
0: Oké, okay, ennek Fire a címe. Kinek menjen?
1: Marcsinak küldeném és Csengének. Egyik a párban, másik a lányom.
0: És mit üzenünk a hölgyeknek?
1: Hát, hogy nagyon szeretem mind a kettőt.
0: Kuki és a Fire már pörög is nektek itt a Rádió 1-en. Köszi, hogy minket hallgattok. Jó pihenést!
1: Köszönöm!

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, 19:12 a pontos idő. Jön egy nem akármilyen országos rádió premier egy olyan dallal, amit itt és most fogtok nálunk először hallani. Itt van újra, még mindig a stúdióban Metzger Viktória. Hello Viki.
1: Hello, sziasztok. Igen, hát én beköltöztem.
0: Igen, ez egy Metzger Viktória nap itt nálunk a rádió egyen.
1: Nagyon jó.
0: Megérkezett a gyönyörű Blanche. Hello Blanche.
2: Hello, sziasztok. Köszi, hogy itt lehetek.
0: Mi is nagyon örülünk neked, és hát itt van Gabriel Dancer. Hello, hello.
3: Hello, sziasztok. Üdvözlöm a rádió hallgatókat.
0: Én úgy örülök, hogy józanul is találkozhatunk meg. Mi általában a rádió és születésnapi fesztiválon szoktunk találkozni, általában a buli végén, amikor én már elrúgom a lasztit, amikor vége az élő közvetítésnek, és akkor mindig a Gabinak a nyakába borulok, hogy én mennyire szeretem őt. De ez tényleg így van.
1: Én azt hittem, ez ma egy konzervatív, konszolidált műsor lesz, de nem, azt gondolom, hogy nem.
0: Nem, tudjátok, itt bármi megtörténhet. Nagyon jó ez a közös dal, amit megcsináltatok hárman. Ki volt a dalnak az alapötlete? Ez nagyon,
2: Gabriel Dancer.
3: Ez az a sztoria a dalnak, hogy hát most már szerintem több mint fél éve elkészült az első vágat belőle, nevezzük így. Elküldtem egy külföldi elég nagy kiadónak, ahol közölték, hogy tök jó minden, szuper, de hogy a vokál rész azt jó lenne megcsinálni élő vokalistával. Kaptam egy pár verziót onnan, hogy kikkel kéne együtt dolgozni, nem sikerült, és itt csatlakozott be Viki. Gyakorlatilag megkerestem, hogy mondom, figyelj, mert te úgyis ilyen énekes berkekben mozogsz elég sokat, hozzá már valakit létszi, és hallgass meg, hogy ez jó-e. És egy picit variáltunk rajta, hozott egy pár nevet, velük aha is próbálkoztunk.
1: Igen, egyébként azt hozzá kell tenni, hogy azért tartott fél évig, mert akivel először szerettük volna, ő nem akarta úgy felénekelni, ahogy mi szerettük volna, hogy rádió egy kompatibilis legyen. És akkor ezen ment a vívódás, mert amúgy egy nagyon nagy névről, vagy tehát egy ismert névről van szó, aha, és ő viszont ő annyira a saját stílusába szerette volna, hogy úgy voltunk vele, hogy de még meg azt szeretnénk, hogy menjen a rádió egyen, szeressétek, úgyhogy így jött a képbe Blanche, aki nagyon-nagyon tehetséges.
2: Igen. Köszönöm szépen, meg mutatta nekem a Gabi egyébként hónapokkal ezelőtt, hogy felénekeltem volna, hogy ez lesz a dal, és tetszik-e, mondom, ez nagyon jó lesz, adjátok ki, és akkor a végén az lett, hogy 3 nap alatt megtanultam a szöveget, és felénekeltem, és akkor most kész a dal.
0: De jó, miről szól maga a dalszöveg egyébként? Mi ennek a dalnak az üzenete?
1: Húha. Hát én kicsit belepirultam, gyerünk Blanche,
2: hát mondjad. Hát ez ilyen szerelmetes, intim, kapcsolódásos nóta, hogyha elcsattan az első csók, akkor utána nincs megállás, szerintem erről szól amúgy.
0: Oké. Okay. Jó, van.
1: Milyen szépen tudtad ezt most megfogalmazni.
0: Nagyon.
1: A Miss Mood nem így fogalmazna, szerintem.
0: Szeretjük, ahogy ő fogalmaz, csak az más.
1: Igen, igen, az ilyen este 11 után.
2: Jó, hát most még nem ott vagyunk.
0: Sziasztok, szeretném kérni Metzger Viki legújabb számát üzeni Robcsó. Ebben a percben. Hát Robcsó, ezt a legjobbkor küldted el, mert hogy ez a dal érkezik most. Hölgyek, akkor arra kérlek benneteket, hogy konferáljátok fel. Drága rádió egy hallgatók, hallgassátok, nagyon-nagyon fogjátok szeretni, bízunk benne, írjátok meg, hogy tetszik, jó? 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. A TikTokon meg a YouTube csatornánkon is élőben megyünk egyébként, úgyhogy tiétek a szó.
2: Akkor most pedig következzen Metzger Vikitől, Gabriel Dancertől, Blanche-tól a One Kiss.
1: Yeah!

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger, mely van kész egy vadonatúj dal Gabriel Dancertől, Metzger Viktóriától és Blanche-tól. Ez volt az országos rádió premier. Itt és most hallhatátok nálunk elsőként, úristen, mennyi üzenetünk van. Amit Blanche mondott, az annyira megérintett, hogy azonnal mentem a páromhoz egy nagy csókért. Imádom, már most ez a kedvenc számom, Zoltán.
1: Azt a mindenit.
0: Nagyon jó ez az új szám, gratulálok hozzá, József.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük.
0: Sziasztok, megint egy tökéletes dal Metzger Vikitől, ezért is a legjobb DJ, gratulálok a dalhoz, Roli.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, de nem lennék itt most, hanem lenne Gabriel Dancer és Blanche, úgyhogy óriási köszönet tényleg ezért a dalért, mert én is örülök, hogy egy ilyen projektben részt vehetek.
0: Nagyon vagány, nagyon jól szól, nagyon-nagyon modern. Te pedig, Blanche, mit csináltál New Yorkban a Times Square-en? Mi történt?
3: Kérlek szépen, ki volt vetítve a Times Square-en egy darabig a képem, mert hogy negyedévente van egy ilyen nagykövetségi lista, igazából a Spotify csinál egy egyenlőségi listát a lányoknak, aha, ebből van magyar, meg ebből van egy egész tehát ilyen világszerte, úgymond, és én voltam az előző negyed évben a Magyarországnak így a nagykövete, úgyhogy kiraktak a Times Square-re egy
0: kicsit. De menő! Gratulálunk!
3: Köszönöm szépen!
0: Egy belső spoén, hol van a bőrkapát? Viki, kérdezi Tomi.
1: Ellopta Gabriel Dancer.
0: Ez csak azért, aki szokta hallgatni, meg nézni, főleg a World is már Radio Show-t. Egyszer Viki bejött egy bőrkabátban, képzeljétek el, és azóta is azt hiányolja mindenki.
1: A fiúk elirigylik tőlem, igen. Valószínűleg azt hiszik, hogy férfi kabát, de amúgy nem. Az egy női kabát.
2: Szóval hát azért elég vagány szettekben szoktál megjelenni buliba is.
1: Köszönöm szépen, de te sem panaszkodhatsz.
0: Így van. Míg valaki azt kérdezi, a YouTube-on mikor lesz kint a videóklip?
2: Kint van már.
3: Kint van.
0: Nagyon jó.
1: Akkor meg is ahogy itt lement, premierbe lement, és egyébként még egy plusz info, hogy a rádió egy születésnapon amúgy előadtuk ezt így, premier plánba ezt a dalt, aki akkor szemfüles volt, az már egyszer hallhatta.
0: De jó.
2: Így van. Viki, arra lehetett megismerni, hogy ugráltam a DJ
0: pultban. Én pedig utána ugrottam a te nyakadban, miután te leszálltál a keverőpultról. Viki, nagyon jó a hajad, és Blanche is nagyon szép.
3: Köszönjük, nagyon szépen szép. Köszönjük.
0: De jó. Hát hölgyek, gratulálok. Gabi, neked is gratulálok. Tényleg nagyon jó a dal. Hallgassátok itt a Rádió Egyen, kérjétek tőlem a kívánságműsorban. Milyen lesz a nyár? Fellépések?
1: Hát rengeteg lesz igazából, szerintem lesznek közös helyek is, ahol fellépünk majd, Siófok talán.
2: Így van, hát a rezidenciádon ugye ott rengetegszer találkozunk, meg szerintem van egyéb fesztivál is, ahol
1: igen,
2: vagyunk.
1: Igen, rengeteg, ugye most berobbant a fesztivál szezon, úgyhogy ilyen nyarat élünk, és még az is lehet, hogy Debrecenben is találkozunk, nem?
2: Szinte biztos.
0: Oké. Okay. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Még egyszer egy nagy taps. Blanche, Viki, Gabi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Gratulálunk a dalhoz, és akkor reméljük, hogy jó sok buliban találkozunk, meg jó sok rádió premiéren találkozunk itt a Rádió egy stúdióban, jó?
1: Mindenképpen készülünk még közös projekttel szerintem.
3: Ámen. Sziasztok! Vagyok.
2: Köszönjük, sziasztok!
0: Ti pedig hívjatok, ha szeretnétek páros napi egyet a Campus Fesztiválon. Most indul a játék, a számunk 0-20-3-111-111. A tizedik nyer, hajrá! Hey!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, gőzerővel dübörög a nyár és a fesztivál szezon, és ha ti is szeretnétek fesztiválozni, számíthattok ránk. Halló, halló!
1: Melinda vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Melinda, mikor volt el utoljára egy igazán jó buliban?
1: Tavaly a Campus Fesztiválon.
0: Nem mondod, akkor buliztál utoljára?
1: Igen, igen, és már nagyon hiányzik a fesztivál hangulat.
0: De hát miért nem mozdultál ki egyáltalán az elmúlt egy évben?
1: Hát igazából pihentem, a barátokkal ugyanúgy találkoztam, meg a testvéreimmel is szóval.
0: De azért a fesztiválozás az más.
1: Igen, igen.
0: Na akkor mondj nekem egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Igen! Úristen, nagyon örülök, erre hiszem.
0: Úgyhogy egy év után megint jössz a kampuszra, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
1: Úristen, nagyon örülök. Nagyon jó volt tavaly is, és most nagyon örülök.
0: Kivel jössz majd?
1: A testvéremmel fogok menni.
0: Szuper, érezzétek jól magatokat. Néhány perc múlva még ebben az órában jön az újabb játék itt a Rádió 1-en, most pedig Taylor Swift énekel. Ez az Opelite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúszuk felek a számok azért. Tehát nálam állandóan nettó. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: is láger megy, és úgy készüljetek, holnap rákapcsol a kánikula, 37 fok lesz a csúcs pénteken.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Szia, Kata vagyok. Accentől szeretnék egy jó kis zúzó zenét.
0: Egy jó kis zúzó zenét Accentől, megnézem, mit tehetek. Kinek menjen?
2: A fiamnak, aki éppen itthon tölti a nyári szünetét.
0: Na, én pedig akkor, ahogy kérted, egy tényleg igazán zúzó zenét hozok Accentől. Ez a Don Levy, a Rádió Egyen. Köszi, hogy minket hallgattok, további szuper nyarat!
2: Köszi, neked is, szia!
0: És közben az újabb játékot is elindítom, ha jönnétek velünk bulizni jövő héten Debrecenbe a Campus Fesztiválra, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és hát a DJ csapatunk már óriási készültségben van. Jövő héten mindannyian ott lesznek majd Debrecenben a Campus Fesztiválon. Kit viszünk még magunkkal, ez a kérdés? Halló?
1: Szia, Pisti vagyok, és játszanék tizediknek.
0: Hello Pisti, honnan hívsz?
1: Hajdúszoboszlóról.
0: Ami ott van Debrecen közelében?
1: Hát elég közel, egy 16-7-8 kilométer.
0: És mikor voltál utoljára bulizni vagy fesztiválon?
1: Nem, mostanában van egy lassan 4 éves kisfiunk, úgyhogy hát már vagy 6-7 éve legalább.
0: Nem mondod komolyan, mert 6-7 éve nem volt el kimozdulni egyáltalán?
1: Hát ez a gyerekvállalás ezzel jár első körben. Aztán most már mamáékkal egész jól el van, úgyhogy most elmennénk egy kicsit. Egy napra gondoltunk is rá, hogy jól lenne itt a környéken kicsit kimozdulni.
0: Na akkor mondj nekem egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi, ma is láger
0: meg. Meg vagyunk, te vagy a tizedik!
1: Úristen, ezt nem tiszem el. Tudod, hányszor próbálkoztam?
0: Hányszor nagyjából?
1: Hát a telefonhívása szerint vagy 600-szor körülbelül. Úgyhogy folyamatosan nyomkodtam neki az elmúlt egész héten igazából.
0: Most végre összejött, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: De jó vagy.
0: Én csak a munkámat végzem, te vagy a jó!
1: Hát köszönöm szépen.
0: És akkor a feleségeddel jössz?
1: Igen.
0: Helyes, érezzétek jól magatokat, játék holnap is lesz ugyanígy egész nap a Rádió 1-en. Nálunk

0: A Rádió Egyet halljátok, utána Discosheet 9-től pedig jön ma is a World is Mine Radio Show egy csomó vadonatúj zenével és igazi különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Ma Regán Lilit és Joer Junior terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten, telefonálj és nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
0: Bulis a Rádió egy Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted, a te stílusod, a te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Utazási csomagjából ne felejts el!
5: Önnek a Protexin kell!
4: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
7: Vitara már 7,5 misitől? Az S-Cross meg 7,99 misitől? Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
9: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
10: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai slágerben.

0: 50. Miért hallgatják egyre többen a Rádió Egyet? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió Egyen a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió Egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: Diszkósít.
0: A Rádió Egyen DJ Juniorral, Hangvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, messi, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Rádió Egy DJ Junior nélkül, Bárány Attilával és velem, Hangvai PG-vel, a Diszkósít Radio Show.
6: Hello, hello, szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, csatlakozom Hangvai PG-hez, DJ Junior továbbra is házon kívül, egészen pontosan Olaszország romániai részén, vagyis Jezolóban, ő ott piheni ki a fáradalmakat, illetve ünnepli a születésnapját, mert hogy egyébként az ma van.
5: Boldog születésnapot a kedvenc lemezlovasomnak, és a
6: következő... Ne is mondd neki, Lamulti Anni, ő így érti.
5: Én nem vágom ezeket a külföldi szavakat, egy biztos, hogy boldog születésnapot az én kedvenc lemezlovasomnak, és a következő dalt, aminek a hátterében Roberto Vinicius, jó maga a Hangvai PG, az ő nagy-nagy kedvencét neki küldöm, jön a Bamboléó, és Alex Kenji-vel kívánunk kellemes rádiózást itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a Diszkósít Radio Show-ban.
6: Azt is, de a Bamboléó most.

0: jó egy csak igazi mai sláger, mely diszkosi trédiósok kettecskén Hanvai Pigyvel és Bárány Attilával. Jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között a Walterek, Athénák, Dejanok, Karmélák, Kármenek és Lestárok, a szülőnapos pedig, hogy azt már korábban is mondtam, Kis József, vagyis DJ Junior, Zólyomi Dani, a diszkosit hátterének biztosítója, Dégi Attila, Závec Rita, Balogh Petra, Wigner Anikó, Geyer Zsuzsa, Bánáti Peti, DJ Flash és Alessandro Strica. Isten éltes az ünnepelteket!
1: Jézus Szent Szűz Máriát, mindenféleképpen a Bánátinak és a Daninak is ugyanúgy születésnapot kívánok, ahogy a Juniornak, meg hát mindenkinek, aki ma ünnepli. Már is megyünk tovább, szól egy Roberto Vini és Hanvai Pigy Sebek mélyén, most itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is láger megy, a diszkosi tédősóban.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger, mert diszkosít Rádió Show, DJ Junior nélkül, Bárány Attila és velem Hambai PG-vel. Nézzük a hétvége fellépéseit. Szombaton én mindenkit várok Bogácson nagy-nagy szeretettel, egyébként egy korán kezdődő bulival, egy nagyon-nagyon jó feelingű helyen. Én már egyébként tegnap, ma is, illetve pénteken, szombaton és vasárnap egy nemzetközi sportrendezvényen zenéltem délután. Tessék csekkolni ezt a felületeimet, oda is várok mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Nekem 4 fellépésem lesz a hétvégén. Pénteken először Miskolctapolcára megyek, aztán utána Budapesten a Kopaszigáton játszok majd régi funky lemezeket. Szombaton pedig egész este Siófokon találtok a Nyár Egyetlen egyben, Siófokon első dance-szájszet bulián, ahol vendégem a Stadium X és Pure Beat Laci. Vasárnap pedig délután 2-től a Biztonság Béközé országos találkozón zenélek a strandon, a medence mellett a legkitartóbb követőimnek, a barátaimmal, szerintem kifulladásig. Várok mindenkit, aki szombaton este nem tud lejönni Siófokra, mert elfoglaltsága van. Minden információ a rajongói oldalamon, a Facebookon.
0: Most pedig jön ma estér az első Email Angel dal, ugyebár hetek óta most már 3-at játszok. Ez a Bad Times, a hosszú és az eredeti verzió, a világon csak nekem van meg. Itt szól ez most a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: voltunk 20 évesek, és ez csak megy így tovább a végtelenségig szerintem, sőt, lehet, hogy rosszabb is lesz még a helyzet. Meglátjuk. Egy biztos, a stúdióban Hanvai PJ és Bárány Attila, a DJ Junior ugyanis Olaszországban ünnepel.
1: Egyébként ugye már az 50 órás diszkózási rekord felállítás alatt, közben, előtt és azóta is nagyon-nagyon sokan kérdeztek tőlem, hogy ezt meddig lehet csinálni, meddig akarom csinálni, és én mindig azt mondom, hogy egyébként mindig is mondtam, hogy addig, ameddig annyira élvezem a diszkózást, mint amennyire csinálni fogom, és hogyha hívnak, akkor feltétlen. Viszont ha hívnak, de már nem fogom ennyire élvezni, akkor tudja, hogy nem fogom tovább csinálni. Na, a rádiózással pont ugyanígy vagyok, és ebben a 20 évben én még belelátok egy csomót egyébként, mert tényleg én ezt nagyon-nagyon szeretem.
0: Egy biztos, az ember megtalálja a számítását ezekben a dolgokban, és én is azért, és addig járok majd fellépésre, amíg pozitív energiát tudok meríteni azokból, akik egyébként eljönnek a rendezvényekre, amiken zenélek, és amivel boldoggá teszem saját magamat is.
1: Az egyik legkellemesebb dolog, amit szeretek a rádiózásban, hogy a világ legújabb és legjobb zenét elsőként le lehet játszani. Na, így volt ezzel. A Moving to the Sun is jön ma estére, a második Email Angel.

0: Még nem csinálod ugyanazt, ugyanott, ugyanúgy.
1: Hát én már voltam egyszer egy ilyen, nekem annyira unalmas volt, hogy az ami szenzációs. Tehát pont attól, hogy mindenhol rohanni kellett, és mindenhol tényleg más csináltál, de ugyebár semmit sem kaptál meg Isten igazándiból, és ez egy pont egy olyan óriási hajót volt, hogy tényleg több országot érintett Európában, de hát ízlések és pofonok. Amiben viszont szerintem egyetértünk, hogy ez minden idők egyik legjobb, de mindenféleképpen a legújabb diszkosít dala, ami érkezik itt a Rádió Egyen. Ez a Sorry, a háttérben DJ Junior Bárányától és jó magam Hambai PG. Itt a Rádió Egyen csak igazi mai slágermegy a diszkosít rédesóban.

0: ez a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy Hanvai Pitty a lejátszóknál, és a mikrofonnál mellette pedig Bárány Attila, készülünk a hétvégére, egyébként ez már nagyon-nagyon közeli, holnap párok mindenkit szeretettel Miskolc-Szapolcán, aztán utána Budapesten lehet velem szórakozni, de régi funky zenékre, a Kopaszigáton, szombaton pedig Dance Set, vagyis egész estés báránybuli Siófokon, és ezt duplázzuk majd, vagyis vasárnap délután 2-től a strandon, egy pool party, a Biszenső Béközép csapatépítő keretén belül minden Biszenső fannak.
1: Többen kérdezik tőlem, hogy az 50 órás diszkózási rekordbeállítás hanganyagát kiteszem-e majd valahova. Borzasztóan sok gyerekek 50 óra. Elkezdtem visszahallgatni, hogy mennyire vállalható, mert egyébként hát az utolsó órákban, az utolsó 15-20 órában már nem tudom, hogy mit csinálok, őszintén bemondom. Egy csomó vizualizációm volt, olyan gombot nyomtam, amit nem kellett volna, nem találtam a dalt, stb. Illetve az is megesett, mert feltett szándékom volt, hogy ez alatt az 50 óra alatt én nem ismétlek semmit, hogy valaki meglökte a pendrive-ot, és ott az utolsó 20 óránál és elfelejtette a játszó, hogy mit játszottam, és onnantól kezdve elkezdtem ismételni. Szóval nem vagyok benne biztos. Amit tudja, hogy elkezdtem az anyagot visszahallgatni, és hogyha vállalhatok, akkor mindenféleképpen ki fogom tenni. Most pedig megyünk egy olyan dallal tovább, ami a harmadik a sorban, ugye már tőlük most már hetek óta hármat játszok. Imál Angel, a magyar produkció. Itt jön most a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy. Addi

0: közé ma is Slágermegy diszkosít Radio Show, DJ Junior nélkül, de Bárány Attilával és velem, Hambai PG-vel búcsúzom is, méghozzá azzal, hogy szombaton Bogácson várok mindenkit sok-sok szeretettel, és tessék csekkolni a vadonatúj videókat a TikTok csatornámon. Szevasztok!
1: De se vagy már régi, se szolgált, se zen, és semmi nincsen. Na mindegy!
0: Ah, most fáradt vagyok még.
1: Én akkor már is mondom, tehát holnap este Miskolc-Tapolcán kezdek 19:45-kor, tehát biztos, hogy félőben megy a holnap esti adás itt a Rádió Egyen, mert ugye egyébként a lejátszóknál is én fogok állni, aztán utána érkezem a Kopaszigátra funkizni, szombaton pedig Dance Ice-et, vasárnap pedig Piszentsőr Béközép országos találkozó Siófokon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
2: Campus Fesztivál. Július 22-26. A debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

teljes hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan

0: Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium Max.
1: Hallgass egész nap a Rádió Egyet, figyelj a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Galili.
1: World is Mine Radio Show starts now. World is
2: Mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Első osztályú zenék jönnek innentől, első osztályú DJ-ktől. Mellettem Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
3: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót! Indítom is a mai adást egy olyan DJ-vel, aki egyébként modellként is tevékenykedik. Ő nem más, mint Joel Corey, tőle érkezik a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regáli

0: Mintha jó 20 éve készült volna ez a dal, pedig idei 2026-os és többek között, ezért a különleges hangzásvilágért szeretjük Bob Sinclair, Kiesa és az I Can Wait csütörtök este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Regál Lili a lemezjátszói mögött, ő is fellép természetesen jövő héten Debrecenben a Campus Fesztiválon, a Rádió 1 stage-en. Ha ti is szeretnétek ott lenni, holnap még nyerhettek tőlünk napi jegyeket adásban. Na Lili, most pedig jön tőled egy újdonság.
1: Érkezem most át a legújabb saját dalom, ami arról szól, hogy milyen érzés összetörni, csalódottnak lenni, és ezzel a dallal szeretnék erőt adni azoknak, akik hasonlóan éreznek ebben a pillanatban. Ez a Heal Me, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál.

money. I like money, fancy shit.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

His Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál.

0: Oldies Mine Radio Show-ban most itt a Rádió 1-en. Gordó jön, Reiner Zöneveld és a Loco Loco.
1: Azért nagyon különleges szerintem, mert ugye a műfaja, a stílusa nem mainstream, viszont jelenleg tarol az egész világon, és minden ajtót berúg, és szerintem rengetegen imádjuk. Úgyhogy érkezzem most ez, ami lázban tartja az egész világot jelenleg, ez a Loco Loco Gordótól itt a Rádió 1-en, a Oldies Mine Radio Show-ban.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Debrecenbe kéne menni.
1: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
1: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: teljes hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Galili. World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, mellettem még mindig a kékhajú lány, Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Ma is bemutatunk sok-sok új zenét, sőt, kicsit később új előadókat is. Kezdődjön a második szett.
2: Elsőként érkezzen Bibi Rexa és Faithless közöse a New Religion, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Regál

0: Alex Kenji és a Bambolé a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Alex Kenjinek egyébként képzeljétek el, van egy csomó álneve, például Yoshi Chandler, Green Sugar vagy éppen Orange Love, tehát ha találkoztok ezekkel a nevekkel, akkor nem árt tudni, hogy ezek bizony Alex Kenji alter egói. Regál Lilia lemezjátszói mögött Jennifer Lopez jön, méghozzá David Guettával.
1: Elképesztő, ugye két hatalmas sztárról beszélünk, és alkottak egy csodálatos dalt, úgyhogy elhoztam nektek ma itt a World is Mine Radio Show-ban, ez nem más, mint a Save Me Tonight. Itt a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött Regál

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Regál!

0: Jön még Joer Junior, és nagyon szeretjük az igazán váratlan találkozásokat, amikor két olyan előadó vonul stúdióba, akik külön-külön, hát eléggé távol vannak egymástól zeneileg. Na a Tóth Szentály és Fischer pontosan ilyen.
1: Valóban egy nagyon érdekes párosítás, viszont sikerült megalkotniuk egy olyan dalt, ami szerintem tökéletesen működik a rádióba. Ez nem más, mint a Favor, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a Word is My Radio Show.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Maga Regál Lilit mellettem egészen 11-ig a lemezjátszói mögött, és ha napjaimban valaki szeretne egy nagy slágert, akkor érdemes azt először a TikTokon befutatni.
1: Ezzel egyetértek, óriási trend volt ez a dal a TikTokon. Ráadásul én a Rádió 1 születésnapon is játszottam, úgyhogy szerettem volna most is lejátszani itt a World is My Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regán Lili.

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM a World is Mine Radio Showban a Rádió 1-en. Robin Schulz egyébként bő egy hónap múlva Magyarországon is fellép. Regál Lili mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Maradjatok, jön Joel Junior!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: Jack Daniel Stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: lelkileg befutott Joel Junior, és nagyon menő zenékre számíthatok tőle is, újdonságokra és olyan ritkaságokra, amik nem szólnak sehol máshol, egyetlen más műsorban, egyetlen más rádióban sem. Gyerünk!
1: Így van, csapatjuk tovább, érkezik Hypaton és az Out of My Head. Mindenkinek jó hallgatózás itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en. Oh, wow.

0: Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show csütörtök este, Joel Junior a lemezjátszói mögött mára is hoztál nagyon sok újdonságot, jön megint egy.
1: Olyan friss, hogy még ropog és nagyon meleg, Kungz érkezik és a Getaway című dala, ami szerintem bombana és lágel lesz, fogadjátok nagy szeretettel itt a Third Is Mine Radio Show-ban, a

0: Zenék minden este 9-től csak a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en, Joer Junior a lemezjátszói mögött, és hál' Istennek nagyon jók, nagyon igényesek mostanában a friss elektronikus zenék.
1: Így van, én is ebben vagyok, és főleg egyébként nyáron így a house zene egy kicsit mindig előtérbe kerül, és egy kicsit nagyobb hangsúlyt kap, és fantasztikus dalok érkeznek sorjában kifele. A következő is egy pont ilyen, Medusa, és a Don't Wanna Go Home-mal folytatjuk itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött Joer Junior. World is Mine Radio Show.

0: House zenét alkottak együtt. Ez volt a Free Your Mind, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem a lemezjátszói mögött még jó negyed óránál Joel Junior.
1: Hát maradjatok még egy kicsit velünk, stay a little longer, Joel Corey-val folytatjuk itt a World Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Manin Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet a mai közreműködők Regán Lili és Joer Junior nevében is, aki őket a lemezjátszók mögé terelgette. Az volt a mély Juhász Geri, a házigazda. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Stan Feld például, aki a születésnapi fesztiválunk egyik nemzetközi sztár fellépője volt 2026-ban, és minden fellépése előtt egy szigorú rutinhoz ragaszkodik. Alszik egyet fellépés előtt, aztán fekvenyom, mindig megcsinálja, vacsizik, egy kis könnyű vacsi, például a sushi, facetime-ol a családdal, aztán koffein, általában kávé vagy valamilyen energiaital, és nagyon örül annak, hogyha van egy pingpongasztal valahol a közelben. Nagyon szeret pingpongozni a Stan Feld. Őt hozom most, ez a Heart Like Mine a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, egy igazi díva köztük, Ray és a Where is My Husband, ha eddig nem lett volna nyilvánvaló, nagy teniszrajongó az énekesnő. Ott volt az angol esemény a Wimbledoni teniszbajnokság záró napján a 14. napon, mégpedig a VIP szektorban. Na de itt a VIP, az tényleg VIP, mert hogy olyan sztárok társaságában nézte a mérkőzést, hát ilyen fél méteres távolságon belül, mint Nicole Kidman, Dustin Hoffman, nagyon-nagyon előkelő. Where is my husband? Ezt azon most.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig Medúza, Fastboy és a Bad Memories. Amikor itt volt a Fastboy tesópáros a szülinapi bulinkon, megkérdeztem őket, hogy szerintük melyik az instant klasszikus daluk.
1: But if I had to say, if I had to choose, probably Bad Memories, yeah. Probably Bad Memories, because it's just the biggest and it's been all over the world, so we're very happy about that, very grateful.
0: Vagyis, ha nagyon választaniuk kell, akkor valószínűleg a Bad Memories az instant klasszikus, mert az egész világon nagyot ment. Hozom már is a Rádió Egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak tisztoljatok. Mindig tisztoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, hát ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k játszottak először, például a Live Mixben, például a World Is My Radio Showban, vagy a Diszkós Hitben, vagy Cookie is. Ugye mondanom sem kell, hogy a Rádió 1 Live Mix és a Cookie féle Before és After Party Show is megújult, a nyára való tekintettel két órások lettek a mixek, Summer Edition, és Rádió 1-es DJ-kkel legközelebb jövő héten lehet találkozni a Rádió 1 Stage-en a Campus Fesztiválon Debrecenben. Jön Bibi Rexa!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió-e, csak igazi mai sláger megy. A fesztivál szezon kellős közepén is. Jövő héten jön a Campus Fesztivál, július 22-től, és a nemzetközi sztárok mellett a Rádió 1-es DJ-k is fellépnek majd, tehát természetesen a Rádió Stage-en. Kollár, Nyuvik, Kuki, Jamina, Regálili, Lotfi Begi, Metzger Viktória és Jauri is, de az események kapcsolatos infók ott vannak a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Hát most Metzger Viktóriát hozom a folytatásban, a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös Édelszól már is.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan kedvenc Purple Disco Machine-ünk, aki a héten jó híreket osztott meg a rajongókkal, hétfőn konkrétan. Ugye az elmúlt néhány hétben le kellett mondani a fellépését a fülzúgása és a szimitusza miatt, és most azt írta ki, hogy az elmúlt pár hétben szó szerint nem csináltam semmit. Eleinte ez hihetetlenül nehéz volt számomra, de a jó hír az, hogy a füleim újra rendben vannak. A fülzúgás még mindig megvan, de több mint 25 év után megtanultam vele élni. Vannak jó napok, amikor teljesen figyelmen kívül tudom hagyni, és vannak nagyobb kihívást jelentők is, de megtanultam pozitívan szemlélni, és bár nem tudok 5 órás DJ-szetteket tartani, vagy végtelen napokat tölteni a stúdióban, sokkal hatékonyabb lettem a zeneszerzésben, írta a hét elején Purple Disco Machine, aki a héten ismét belecsapott a lecsóba, az ibizai fellépésekbe, őt hozzam nem sokára a Hertz klasszikus remixet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.